A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te pitypang virágja.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Káder Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül félsütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő?
2: pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott.
1: Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne.
2: Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte pompomot.
1: Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit.
2: Pompom kényelmesen elhelyezkedett picúr fején, és belekezdett a mesébe.
1: Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan!
2: Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
3: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel.
2: Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel.
3: Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én.
2: A benzinkutas beleegyezett.
3: Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel.
2: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, és végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen.
3: Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat!
2: Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres.
3: Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való?
2: Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett.
3: Ha nincs, hát nincs. Jajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami.
2: Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is

0: Get. Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett. Aha, te voltál! Minek sziszeksz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni! Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott. Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll. Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott. Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni? Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami. Elmegyek Gombóc Artúrhoz. Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, és összepréselt szájjal megkérdezte. Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót. Ezzel kiment. Becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
1: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
1: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
1: Sürgősen segíteni kellene valakin.
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
1: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
0: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
1: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
1: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
0: Radírpók felmászott a lyukból.
2: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
1: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
0: Radírpóknak felcsillant a szeme.
2: És mindent fel tud fújni?
1: Mindent, hajjajaj!
2: Engem is?
1: Téged? Hát minek?
0: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
2: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
0: Gombóc Artur gyorsan otthagyta a képzelgőt. Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz! Egyenest festék tüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta. Szerbusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz? Festék tüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt. Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új! Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta. Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor. Festék tüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott. Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem? Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami. Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk. Festéktüsszentő habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott. De mi lesz, ha szélcsend lesz? Gombóc Artúr csak legyintett. Semmi vész, ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért. Erre már festéktüsszentő habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hogyan fejlődik a béka? Ha mező közelében laktok, akkor valószínűleg hallottátok már, hogy milyen hangos koncertet tudnak adni a békák. Mind egyszerre brekegnek, és olyan szépen, hogy engem mindig álomba ringatnak. Persze csak, ha elég távolról hallgatom őket. Tudtátok, hogy a békák is tojásból kelnek ki? Bizony, de nem olyan kemény héjú tojásból, mint a csibék, hanem egy lágyabb anyagú tojásból. Olyanból, mint a zselés cukorka. Ez az anyag védelmet ad nekik a vízben. Ha egy békapete arról álmodozik, hogy milyen érzés lehet halacskának lenni, akkor boldog lehet, ugyanis a békák, miután kibújtak a tojásaikból, ebihalként élnek tovább. Mindaddig, amíg ki nem fejlődik a lábuk elől és hátul. Ebihalként kopoltyúval lélegeznek, mint a halak. És farkuk is van, amely segítségével úsznak a vízben. Az átalakulás után ez a farkinca eltűnik, és a kopoltyú helyét már tüdő veszi át. Ám nem csak a tüdejével lélegzik őkelme, hanem a bőrén át is. Igen, jól hallottátok, a békák a bőrükön át is képesek levegőt venni. Ezt hívják bőrlégzésnek. Ehhez a bőrüknek mindig nedvesnek kell lenni. Ugye milyen különleges lények a békák? Pedig még nem is említettem a hosszú, ragadós nyelvüket, amelyet ki tudnak ölteni, és az erős hátsó lábaikat, amelyekkel jó nagyot tudnak ugrani. Figyeljétek a békákat, és csodáljátok őket! Nagyon különlegesek ezek a kétéltűek.
0: Csukás Mese Rádió.
2: A fűriek palattyolnak a vetésben tavasszal. Azt fütyüli a hím. Pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty. A tojó kérdi a hím hívó szavára. Mit keresz, mit keresz, mit keresz, mit keresz, mit keresz? Feleli a hím rá. Hat lovat, hat lovat, hat lovat, hat lovat, hat lovat. Kérdi a tojó újból. Mi csodást, mi csodást, mi csodást, mi csodást, mi csodást, mi csodást, mi csodást. Feleli rá a hím. Szürkést, szürkést, szürkést, szürkést, szürkést, szürkést.
0: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
3: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
4: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt. Jó napot, nagyapó! Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele. Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú. Az öreg azonban jobb ajánlatot tett. Ne menj olyan messze a teheneddel, cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat. Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát. Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg. A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt. Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van. Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni. Mi lesz így belőlünk, édes fiam? Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt. Most elrepülök. A fiú vidáman felelte. Repülj csak, és hozz el mindent a földes úr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földes úr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öreg asszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk. Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földes úr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény. Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel. Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe. A legény kiszámolta az adósságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földes úrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette. Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földes úr kincses kamrájából az utolsó aranyat is. Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földes úr mindig a pénzét számolgatta. Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt. Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs. Most megfoglak, te tolvaj! Kiáltotta a földes úr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földes úr nem akarta elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földes urat is. De minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
5: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
4: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
5: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen.
4: Szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
5: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
4: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
3: A Csodálatos fazék című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Kótyonfigy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, 7 országa volt Kótyonfigy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyonfigy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plénnyakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis aprót vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyonfigy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe. Soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól 2 keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. 1 nyúl, 2 keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málé koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy 2 keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok, vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a 2 keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé.
2: Kiskomám, látd-e? Mit te? A nyulat a fa alatt.
1: Látom ám, Máli, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Máli a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Az sem mondott egyebet, csak annyit, hogy já, já.
2: Jaj, micsoda az?
1: Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
2: Király ő felsége, súgta neki perec. Mit csinál itt király ő felsége?
1: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
2: De mondott is valamit király ő felsége.
1: Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindejezte a nyakát.
2: Hát te miért zsindejezted körül a nyakadat, te ugrifüles?
1: Koppantott a feje búbjára.
2: Azért, hogy ki ne törjön.
1: Miért törne ki, te szakajtófejű?
2: Azért, mert szólni akarok.
1: Mit akarsz szólni, te csupa száj?
2: Azt, hogy én tudom ám, hogy kiszakajtotta le a király almáját.
1: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szálbajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
2: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
1: Mikor te? Vágott közbe Pereckoma.
2: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében.
1: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak pára mászni.
2: Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal hadonászva.
1: De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa.
2: Hát az mikor volt te?
1: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
2: Hely, katlan, meg a bogrács, futott el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
1: Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A bábok között elaludt a hangja. Szél a bábokat most elnefúnt. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csepp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csepp már a kezemre hult.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való, ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak. Kis elefántunk szeretett későn kelni. És egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni. Enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt. Mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lombis éppen megzörrem fölötte, és ő egy majompopót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff. Hé, kidobál, azonnal hagyd abba! Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff, mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi. Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és pif, paf, puf. A biztonság kedvéért odagép pisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi. A kutya fáját, pontosabban a majom fáját, mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallat. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
4: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
3: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű. Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Ja, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágakhoz. És ha nagyok nem segítenek,
4: majd adok én neked kaját. Nesze, és tudod, kivel szórakozzál?
3: Mérgeskedett a majom azzal. Pif, paf, puf. Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölcsel.
4: Kösz, ez is nagyon ízletes, de lassan elég lesz, mert már majdnem jól laktam.
3: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
4: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
3: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, A fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával páf! Akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült, mint egy ágyú golyó, és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva. Hú, haver, ez szuper! A legjobb vidámpark! Himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy 10-szer kikunyarálta, hogy a kis elefánt ormányával páf kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
4: Szervusz, majomka, szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem, ez csodálatos.
3: Sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majom hús a kedvencei közé tartozott.
4: Kis elefánt, menj meg!
3: Rikkantotta a majom rémületében.
4: Miért is?
3: Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos.
4: Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így?
3: A kis elefánt elvigyorodott, és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre.
4: A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés.
3: Rendben, majom,
4: de aztán el ne felejtsd, amit ígértél. Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő?
5: Egyik szem, szoszem,
3: vallotta be zavartan a hüllő.
4: Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak.
5: Kaszán kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem.
3: Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halom gyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, szívesen feltasliszta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Csukás István, az egy helyben áldogáló követ.
7: És még egyszer...
6: Erőlködve krákogott valaki, reszelte, köszörülte a torkát, hümmögött, küngetett, mint aki hajszálat nyelt, vagy sok fagylaltot evett, vagy légy repült a szájába. Elhallgatott egy pillanatra, erőt gyűjtött, levegőt vett, és újra kezdte. Lackó végre meghallotta, és megkérdezte. Ki szólt? Ki az? A válasz rövid volt, de hangos. Ez volt a leghangosabb hümmögés az összes közül. Úgy hangzott, mint egy köhögés. Lackó kicsit álmos szemmel körülnézett. Sötét volt, alig derengett valami világosság, de annyit a sötétben is észrevett, hogy nem az ágyban van, hanem valami ismeretlen helyen. De érdekes módon egyáltalán nem félt. Pislogott egy-kettőt, hogy jobban lásson, és kíváncsian körülnézett. Nem látott senkit, csak egy gombát. Egy nagy kalapú gombát. Újra hallatszott a hümmögés, de most már nem olyan erősen, inkább finoman, udvariasan. Lackó csodálkozva szólalt meg, inkább persze csak úgy magának. Nem látok senkit, csak egy gombát. Te szóltál? És közelebb lépett a gombához. A gomba azonnal megszólalt, és meg lehetett állapítani, hogy egy kicsit szószát jár. Na végre! Én, persze, hogy én, ki más? Hadarta a gomba, körülnézett, mint aki meg akar győződni róla, hogy valóban nincs másik gomba a környéken, majd kicsit szemrehányóan folytatta. Már egy fél órája hűmögök meg krákogok, hogy méltóztassál végre észrevenni, illetve megszólalni. Vagyis, hogy én elsőnek nem beszélhetek, de másodiknak. Akkor már igen. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Elhallgatott, s várakozóan nézett Lackóra. Lackó mosolyogva figyelte a fecsegő gombát, majd észbe kapott, hogy bólintania kell, mert a gomba addig nem tudja folytatni a beszédet. Bólintott hát. A gomba azonnal folytatta, kicsit zsörtölődve és panaszosan, mert nem szerette, ha ilyen hosszú szüneteket kell tartani a beszédben. Na végre! Majd előkelő karmozdulattal önmagára mutatott. Én vagyok a követ! Majd maga köré mutatott kicsit hanyagul. És ez itt mögöttem az álomrét, álomjátszótér, vagy amit éppen akarsz. De az biztos, hogy én vagyok a követ. Lackó töprengve ráncolta a szemöldökét, valami eszébe jutott erről a követ dologról, meg is mondta rögtön a gombának. Követ? De hiszen te egy helyben áldogálsz. A követek pedig mozognak. Vonaton utaznak, repülőn repülnek, követségbe mennek. De a gombát nem lehetett megingatni ilyen ülle-fülle beszéddel. Nagy önérzetesen válaszolt. Na és? Hát aztán mit számít az? Egy helyben áldogáló követ vagyok. És tudtam, hogy te pont erre fogsz mozogni. Habár nem vonaton és nem repülőn, hanem az apostolok lován, vagyis hogy erre fogsz gyalogolni álmodban. Bizony. Vagyis minden rendben van. Te erre jöttél, és én itt vártalak téged. A fő az, hogy találkoztunk. Lackó ámoldozva kérdezte. Te tudtad, hogy én erre jövök? A gomba fölényesen nevetett, önelégülten kacarászott, önhitten kuncogott. Én még ennél is sokkal többet tudok. Ezért vagyok követ. Például tudom a nevedet, valamint az összes becenevedet. A gomba abbahagyta a nevetgélést, meg a kacarászást, komoly képet vágott, s hivatalos hangot ütött meg, mint valami nagyképű végrehajtó. A fent nevezett személyt Lackónak hívják, nevezik még továbbá Lászlónak, ezen kívül Laci Pacinak. Eddig igazam van? Lackó gyorsan ráhagyta. Eddig igen. A gomba hencegbe folytatta. Na, várj, várj, azt is tudom, hogy ma kedd van. Lackó bólintott, hogy valóban kedd éjszaka van, de hát honnan ismeri a gomba a fagylaltost? A gomba titokzatoskodó képet vágott, és lehalkított hangon beszélt. És azt is tudom, hogy mit keresel. Bizony. És újra várakozóan nézett Lackóra. Lackó már tudta, hogy álmodik, és valami motoszkált is a fejében, hogy tényleg keres valamit, de mit is? Visszagondolt gyorsan az elalvásra, és majdnem a homlokára csapott. Hát persze, az üveggolyó! Elveszett, vagyis azt keresi. De nem szólt egy szót sem az üveggolyóról. Kíváncsi volt, hogy a gomba eltalálja-e. Kicsit közönyös hangon kérdezte. És mit keresek? A gomba kuncogott, mint aki belelátott Lackó gondolataiba, az is lehet, hogy valóban belelátott. Mikor kikuncogta magát, így szólt borzasztó nagyképűen. A nappal elgurult üveggolyódat keresed, és hozzá kell tennem, jó helyen keresed. Éppen ezért vagyok itt, hogy átadjam az üzenetet. Vagyis ebből is láthatod, hogy én vagyok a követ. Vagyis minden összevág. Itt vagy te, itt vagyok én, és itt van ez az üzenet. Ki meri még tagadni, hogy én vagyok a követ? Meghatalmazott teljhatalmú, rendkívüli és kinevezett követ. A gomba hangja harsogott, zengett, mint a hangszóróból beszélne. És mintha már nem is törődne azzal, hogy hallgatják-e. Vagyis mintha elfelejtette volna, hogy Lackóhoz beszél. Most kicsit megállt, szünetet tartott, a levegőbe bámult tűnődve, és így folytatta. Ha egy kicsit nagyobb lennék, lehetnék nagykövet is, de a magasság nem számít. Csak az számít. A gomba megállt a beszédben, mint amikor a hanglemezen megakadt a tű. Ekkor valaki halkan, de érthetően pisszegett Lackó lábánál. Pszt, pszt. Lackó fülelt, majd akaratlanul is suttogóra fogta a hangját. Kipisszegett. Én a hangya, hangzott a válasz. Itt vagyok a fűben, hajolj le, kérlek. Lackó azonnal lehajolt. Mit akarsz? A hangya nagyokat nevetgélt beszéd közben, meg vihogott, mint akik csiklandoznak. Csak azt, hogy ne félj a gombától. Bolond egy kicsit, de különben ártalmatlan. Teljesen ártalmatlan. A múltkor azt képzelte magáról, hogy híres csillagász, és felfedezett egy csomó új csillagot, a kis gombát, a nagy gombát, a gombaszekeret és az esthajnal gombát. Látod azt ott a szélen, azt a fényeset? De mondom, ne félj tőle. Lackó mosolyogva nézett a hangyára. Nem félek. A gomba megköszörülte a torkát, s folytatta a beszédet, mintha nem is hagyta volna abba. Egy szóval összefoglalva csak az számít, hogy betartva az utasítást és alkalmazva az ilyenkor szokásos ceremóniákat, átadjam neked az üzenetet. Szigorúan nézett Lackóra, össze-vissza ráncolt képpel, bár inkább hűvös és előkelő akart lenni, mint a követek általában. És mi az üzenet? Kérdezte Lackó. A gomba képe még ráncosabb lett, a hangja még előkelőbb. Mindig egyenesen előre, ez az üzenet. Lackó elfojtotta a mosolyt és a nevethetnékjét. Érezte, hogy nem szabad kinevetnie a gombát, végül is átadta az üzenetet, vagyis szívességet tett neki. Éppen ezért megköszönte, és egy kicsit meg is dicsérte. Köszönöm, hogy átadtad az üzenetet. Én mindjárt láttam, hogy csak is te lehetsz a követ. Begy szóra. A gomba láthatóan zavarba jött, de azért boldogan húzta ki magát.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

A kőkirályfi, grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiuk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott. Nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis toronyablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfi sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát, a drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt ez apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a napanyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és továbbment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott, terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak, mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját, azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal? Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól.
Csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelt az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-balra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öreg asszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi, és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öreg asszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreg anyó. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast, ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvas agancson gyorsan leereszkedett a földre. No, mit mondott a nap? Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi víz forrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs.
Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat faragtak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok

0: Ára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott. Három nap, három éjjel vigadoztak. Aranyalma potyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál, lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
3: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
2: mondta, és meg is ismételte.
3: Sokkal hasznosabb.
2: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki.
4: Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
5: Jó lesz még valamire.
2: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
5: Minek az magának?
2: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba.
6: Minek az neked?
2: Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját.
6: Jó lefad még valamire,
2: sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga.
6: A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked?
2: Kérdezte a kislány.
4: Jó lesz az még valamive, ha megvavvom,
2: mondta a kisfiú, mert ő meg racsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehér Lófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén, felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd?
6: Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
3: Borzasztó,
6: dörmögte maga elé szűk Sebestyén.
3: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy,
6: és azzal elballagott. Másnap szokása szerint a sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe.
4: Mire tudja használni a féltálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül.
3: Semmire. Nem kell mindent használni.
6: Így szűcsebestjén. Akkor mit csinál vele?
3: Felakasztom a falra. A konyhában.
6: A falra? Ámultam el. Mit keres egy féltálca a falon?
3: Nagy pettyes bakócák vannak rajta.
6: Vetette oda szűcsebestjén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák?
3: Hüledeztem. Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat?
6: Pislogott megróvóan a szomszéd.
4: A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat.
3: Lepkék,
6: világosított fel szűcsebestjén némi lenézéssel.
4: Mit lepkék? Pillangók.
3: A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán.
4: Hát, mit agadás, mondtam zavartan.
3: 3 egész és 1/2 nagy pettyes bakóca.
6: Lelkesedett szűcsebestjén.
3: Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre.
6: És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet.
3: Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a búbánata.
6: Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszenvesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert szűcsebestjén azt kérdezte.
3: Nem akarja megnézni?
6: Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy szűcsebestjén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel.
3: Na, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját és a konyhába kísért.
6: Tisztaság, rend mindenütt. A falon ott lógott a féltálca, rajta a 3,5 nagy pettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált.
4: Nagyon köszönöm, kedves szűcsebestjén!
6: Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából.
4: Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg.
3: Nem érdemlik, szigorodott meg szűcsebestjén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék.
4: Roppant határozott volt.
6: A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott.
4: Te meg miért vagy olyan szomorú?
3: Kérdeztem.
4: Naív tefék mondani,
6: sóhajtotta.
4: Szereztem egy lyukaflabdát, de fennmire fel lehet használni.
3: Na, borzasztó,
6: rémült el szűcsebestjén.
3: Már a gyerekek is.
6: Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett.
3: Végül is gyerek még.
6: Győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott.
3: Akarsz látni nagy pettyes bakócát?
4: Hát perfe, hogy akarok.
3: derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagypettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan.
2: Szűrt Sebestyén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a fél tálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett.
3: Köszönöm szépen, Szűrt Sebestyén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt.
2: A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket.
3: Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötélre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű.
2: Kérem szépen, Szűrt Sebestyén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van hávom és fél nagypettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert...
3: Szűrt Sebestyén bólintott, és kinyitotta a konyha.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül az egyetlen, az utánozhatatlan, a megismételhetetlen Tudor kukac. Amíg ti emberek a kezeteket használjátok evésre, addig az elefántok az ormányukat, a madarak pedig a csőrüket. De ahány csőr, annyi szokás. Ja, na. A magevő madaraknak, mint a veréb, a fogóhoz hasonló csőre van, hiszen ezzel tudja széttörni a magvakat. A kacsának hosszú és lapos csőre van, amellyel kiszűri az apró növényeket és állatokat a vízből, akár egy szűrő. A kukacevő madaraknak, például a vörösbegynek vékony, hegyes csőre van, mint egy csipesz. Ezzel rángatja ki a kukacot a helyéről. Jaj! A kolibrinek pedig olyan a csőre, mint egy szívószál. Ezzel tudja kiszippantani a virágok nektárját.
0: Műsorajánló következik.
2: Kedves gyerekek!
3: Igen!
2: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem.
2: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
0: A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok esti mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
4: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Pillancs az órára. Reggel 7 óra van, ami azt jelenti, hogy a kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen. Nincs más dolgotok, mint reggelizzetek úgy, mint a királyok. És a mai nap is szárnyaljon a fantáziátok.
2: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
6: Mese illatú erdei szellővel köszöntök minden kíváncsi gyermeket. Kis Dávid vagyok, és Löve Éva sorozatából mesélek nektek. Mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. A mai történet címe... Szemétgyűjtés. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges zöld rét a bakonyi erdő közepén. Azon a réten állt a kisfiú, a ló, a róka és a cica. Fából készült háza egy nagy tölgyfa árnyékában. Az évek alatt, mióta a kis barátok az erdei házikóban laktak, és egyre több barátot szereztek, úgy gondolták, hogy vissza is kell adni a természetnek azt a jóságot és szép életet, amit kaptak. Ültek a tölgyfa árnyékában egyik késő őszi napon, amikor odabicegett hozzájuk egy őszsuta. Veled mi történt? Kérdezte a láthatatlan róka. Mikor a kisfiú látta, hogy sántikálva jön feléjük, már futott is be a házba, hogy hozza első segélyt nyújtó táskáját. Ebben volt minden, ami egy nyílt seb ellátásához kellett. Fertőtlenítőszer és kötözőszer is. A seb hosszú és mély volt a bal hátsó lábán.
1: Hol voltál és hogyan történt?
6: Érdeklődtek, miközben a kisfiú a rókával ellátta a sebet. Azzal a suta elkezdte mesélni.
7: Kora hajnalban akartam a vetésre indulni, mikor az erdő szélén fura dolgokat láttam lerakva. Eddig ilyesmi még nem fordult elő az erdőn, nem gondoltam, hogy veszélyes lehet. Sokféle színű és formájú dolog volt ott. Azt hiszem, hogy embertől származik, de nem csapda volt. Aztán beleugrottam a kupac közepébe, és alig bírtam kihúzni a lábamat. Nagyon fájt, és ahogyan húztam, azt hiszem még mélyebben megsérült. Köszönöm, hogy segítettetek. Még nagyon fáj. Alig bírtam idáig is eljönni.
6: A kis fiatal suta nem érezte jól magát. Lefeküdt a fűben, és rögtön elaludt. Nagyon nagy fájdalmai vannak. Jó, hogy ide jött időben, különben le kellett volna vágni a lábát, mondta a róka. A seb nagyon mély és gennyes. Itt kell maradnia, amíg meg nem gyógyul és rendesen tud járni. Azzal ölbevette és bevitte az ágyába, hadd pihenjen. A róka felhúzta szemöldökét és gondolkodóba esett. Mindenképpen meg kell néznünk azt a helyet, mondta. A kisfiú és a róka már fel is kerekedett, és az őz elmondása alapján keresték az erdőszéli helyet. Gyorsan meg is találták és látták, hogy nagyon sok szemét van lerakva az erdőszélén, az építési hulladéktól kezdve a konyhai szemétig. Nagyon szomorúak lettek, mikor látták, hogy mi történt az erdőben. Eddig ilyesmivel még nem találkoztak. Elhatározták, hogy amilyen gyorsan csak lehet, mindent elvisznek a szemétlerakó telepre. Ez nem lesz egyszerű, mivel biztos, hogy több zsáknyi hulladékot kell összeszedniük. Törték is a fejüket, hogyan tudnák ezt gyorsan megoldani, hiszen az erdei állatokra veszélyes. A szállításban a három ságya arab tud segíteni, ők gyorsan elhúzzák a kocsikat. A róka már ki is találta. Gyere, menjünk be a faluba, ugodra, és hirdessünk meg egy szemétszedő napot. Sok ember jár az erdőbe sétálni, túrázni, gombászni. Sok az erdész és favágó, akik tiszta erdőt szeretnének. Biztos segíteni fognak. A kisfiú gondolkodóba esett. Eddig még nem kért segítséget a falubeliektől, de a tiltott szemétlerakást meg kell szüntetni és mihamarabb kiválogatni, és elvinni a szemetet, nehogy több állat megsérüljön. A kisfiú és a róka először hazamentek, és megbeszélték a szállítást Gazállal, Kemillel és Obadzsánnal. Rögtön fel is kerekedtek a szekerekkel. A róka meg a kisfiú a faluba igyekezett, és becsengettek a házakhoz egy szórólappal. Miután minden házat bejártak, elindultak vissza a kupachoz. Látták, hogy sokan a faluból már elindultak gyalog az erdő felé kis zsákokkal. Nagyon megörültek, hogy ilyen sok segítséget kapnak, nem számítottak rá. A kupacnál már álltak páran, és először az építési szemetet pakolták fel, mert abban sok szög és fém darab volt. Ez vághatta meg az őzlábát is. Nem végeztek egy nap alatt. Így másnap is folytatták, és két nap alatt sikerült minden szemetet elszállítani. Kitettek egy táblát is az illegális szemétlerakásról. Miután végeztek, a kisfiú a kisbarátaival csinált egy nagy adag bográcsgulyást, és megköszönték a segítséget mindenkinek. A két nap nagyon jól sikerült, és úgy döntöttek a falubeliekkel, hogy minden évben két szemétszedő napot fognak tartani, mikor végigjárják az erdőt és összeszednek minden szemetet. Mire hazaértek az erdei házikóhoz, már sötét volt. Elfáradtak mindannyian, kicsit leültek a ház előtt álló padra, és arról beszélgettek, ami aznap történt. Nagyon hálásak voltak, hogy ilyen hamar sikerült a szemetet elszállítani, és a falubeliek is eljöttek és felismerték az erdő tisztaságának fontosságát. Reménykedtek benne, hogy akciójukkal felhívták a figyelmet az illegális szemétlerakás veszélyeire, és egyre többen belátják, hogy mekkora kárt okozhatnak a természetben.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi, elmegy az özvegy. Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek, hús, egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette. Lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleum lámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz. Jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz! Gyorsan tolta hazafelé a talicskát, a kerék meg száraz volt. Régen lehetett kembe. Nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mint ha ezt mondaná, úgyis csak elcsípnek, úgyis csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a talicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felé lett a zsákban, elkezdett visítani. Éjre vilisz, éjre vilisz! Hű, ezt nem lehet tovább vinni. Eldobta a süldőt, szaladt haza eszeveszetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak, loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál! Kotkodács, te loptál! Hű, ez is rám kiáltotta! Bebújt a liba holba. A liba megijedt, csatarászott, gágogott. Gigágát loptál! Gigágát loptál! Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz, János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott, futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustol vagy, fustol vagy. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta. Mert még most is fut, ha bírja.
0: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
4: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kis pillangó, picike, ne légy mohó, szállj ide. Tarka-barka szárnyadon gyönyörködöm én nagyon.
0: Csukásmese Rádió.
6: Ez a dundi kocogni megy, ez kosarazik, ez a hossz...

0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gévai Csilla. Holdfényszüret. Előadja Szabó P. Szilveszter. Holdfényszüret. Tavaszi mese. Ismered azt az érzést, mikor a szobában már minden alszik, csak te nem? Ott fekszel az ágyadban, kényelmesen elhelyezkedtek a takaró alatt a kezecskéd és a lábacskáid, minden jázmin illatot áraszt, a takaród melegen ölel át, és a falak visszhangozzák édesanyád utolsó mondatát: jó ét, kedvesem, szép álmokat. És ekkor meghallod, ahogy a szemhéjaid azt mondják pitt-patt, és nem jön álom a szemedre. Gondolkodjunk csak, kezdte Flóra ekkor éjszakai tűnődését. A tapétán összesen 42 vitorlást számoltam össze, kikötöttek nálam, és most ők is alszanak. És ez a kis hangya hova igyekszik a falamon? Vitorlázott egész nap, és most bizonyára hazasiet a családjához, hogy apró függőágyában végre álomra hajthassa a hangya fejét. Flórának ekkor eszébe jutott, hogy ő jó kislány, és megígérte anyának, hogy alszik. Minden erejét összeszedve szorította össze szemhéját, és neki kezdett mondókájának: alszom, alszom, álmodom, álmodom, mert jó nagyon. Annyira büszke volt a versére, hogy izgatottságában teljesen kiment az álom a szeméből, meg aztán annyi mindenről kellett még gondolkodnia. Hogy is aludhatnék el, míg meg nem fejtettem, miért nem vastagabb a szivárvány, hiszen annyi szín van benne. A 600 éves teknős emlékszik-e a gyermekkorára? Ha van kutyaiskola, akkor ott kutya-e a tanár? Ha egy nap ilyen hosszú lehet, akkor én sosem fogok felnőni. Flóra ekkor merész elhatározása jutott. Kicsit körülnéz a kertben, úgyis mindenki alszik. Csak hát nagyon félt, mert maga a sötétség vette körül, így elmondott magának egy rövid, önvigyázó verset. Hálóinkben a sötétben lépkedek, csúszik rólam feketeség, lepereg. Fényes testem, sötétségtől védj meg engem. És már kint is volt a kertben. Leült a ház lépcsőjére és szétnézett. Aludt a kert, a kutya, a fű, a virágok, a kavicsok és a szél is. Flóra beleszippantott a levegőbe és felkiáltott: éjszakai illat, és csak én vagyok éber az egész világon.
2: És én?
1: Mondta szerényen egy hang. A hang fénylő gazdája ott ücsörgött már egy ideje Flóra mellett a lépcsőn. Hat lábacskáját három keresztbe fonta maga előtt, és egyenesen Flóra szemébe nézett. Flóra alig hitte el, amit látott. A zöldes ragyogásban ücsörgő lény egy bogár volt. Hát te ki vagy? És miért nem alszol? Kérdezte Flóra meglepetten. Te miért nem alszol? Én egy egyszerű éjszakai bogár vagyok, egy olyan éjjeli bagoly típus. És elmosolyodott. Bagoly? Most már semmit sem értek. Nem, én nem vagyok bagoly, ez csak egy hasonlat. Olyan vagyok, mint egy éjjeli bagoly, mert éjjel én sem alszom, meg a bagoly sem. Most már én is olyan vagyok, mint egy éjjeli bagoly. Igen, meg mint egy Szent János bogár. Alig jöttem ki a kertbe, és már mennyi mindenkire hasonlítok, ez tetszett Flórának. Ő, mint bagoly és Szent János bogár. Aztán elgondolkodott. Kérdezhetek valamit?
2: Akármit.
1: Akkor nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ma éjjel ébren vannak? A Szent János bogár nevetni kezdett. Talán még csuklott is, annyira belefeledkezett a viháncolásba.
2: Nem, dehogy. Csak az éjjeli csöndben közelebb kerülsz önmagadhoz, és emiatt gondolhattad azt,
1: hogy csak neked adatik meg az ébrenlét. Nézd csak rám! Én most a legpompásabb munkaruhámban vagyok. Nemrég ment le a nap, nekem már dolgoznom kéne. Csak megleptél, ahogy itt ültél egyedül a lépcsőn, így aztán idejöttem ismerkedni. Bátor kislány vagy, ha csak úgy kimerészkedsz egyedül a sötétben. Van egy ötletem. Mutatkozzunk be egymásnak. Jó, én Flóra vagyok. Én Szent János Bogár vagyok, de neked csak Szentecske Jancsi. Flóra és Jancsi, ez tetszik. Hát örülök, hogy megismertelek. Mennem kell. Vár a munka. Ne, ne menj el. Én erről az egész éjjeli létről nem tudok semmit, kiáltotta Flóra, és kitárta karjait az éjszakába, majd hirtelen felkapta a Szent János bogarat, és a tenyerébe rejtette. A bogár nem jött zavarba, megvárta, míg Flóra megnyugszik, majd mind a hat lábával türelmesen kopogtatni kezdett Flóra ujjainak falán. Barátom, én nem vagyok játék, mondta halkan. Most kieresztesz, én a válladra szállok, elindulunk, és mutatok neked ezt-azt. Így is lett. Flóra egy apró fénygöbböcskével a vállán nekivágott a kert végén kezdődő fenyvesnek. Belegabajodtak az éjszakai erdő rejtett ösvényeibe. Flóra mégsem félt, mert a bogár egyre erősödő fényessége épp akkora teret világított be, amennyire szükségük volt ahhoz, hogy ne tévedjenek el. Útközben Flóra megtudta a Szent János bogártól, hogy a teknős béka remek memóriája megőrzi gyermekkorának emlékképeit, a szivárvány nagyon okosan be tudja sűríteni ívébe az összes színt, úgy, hogy közben légiessége is megmaradjon, és hogy a kutyaiskolák tanárai a legjámborabb kutyák, de ők nem letörlik, hanem lenyalják a táblát. Hú, te aztán mindent tudsz! De mi is a te igazi munkád? Éjjeli csámborgás az erdőben álmatlan gyerekekkel? Ezen mind a ketten megint nagyot nevettek, mert hasonlított a humoruk. Figyelj, az, hogy jól érezzük magunkat, még nem jelenti azt, hogy nem dolgozunk. Most megyünk a holdfénycsapdákhoz. Csak egy tisztás kell hozzá, meg egy olyan felhőtlen éj, mint a mai, és egy Szent János bogár páncél, amiről belepattan a holdfény sugara egy befőttes üvegbe. Honnan van neked befőttes üveged? El sem bírnád. Hát honnan? A nagyanyádtól. Nagyon is régóta a barátom. Ő nappal dolgozik, én éjjel. Ő gyűjti össze, mossa tisztára, majd hozza ki nekünk az üvegeket. A mi csapatunkban ő az izom. A nagyanyám és te éjszakai szövetségesek vagytok? Persze. A legtöbb nagymamának van egy titkos barátja. Te nem tudtad? Valakinek macska, galamb, csiga, de akad, akinek növények. Kijutottak a lápmezőre. Teli hold volt, és az ezernyi kis tó sejtelmesen tükrözte vissza a holdfénysugarait. A vizek fölött rengeteg Szent János bogár repkedett, és láthatóan mindenki elmélyülten dolgozott valamin. Az egyik tóban egy fonott, moszhat csónakban tényleg ott hevert egy jókora befőttes üveg. A bogár kifeszítette fénylő páncélját a holdsugarak elé, azok pedig rögtön megtörtek rajta, és a befőttes üvegbe estek. Olyan, mint egy óriási fénypókhálógyár. Olyan, de nem az. Mi itt ábrákat készítünk a holdsugarakból a páncélunk segítségével a vándormadaraknak, hogy szórakoztassuk őket, amikor éjszaka átrepülnek felettünk. Főleg így tavasszal nagy a jövésmenés a levegőben. 1 milliárd dobogó kis madárszív suhan el a föld felett éjszakánként, ti meg az egészet átalusszátok. Hogy mi volt ebben olyan nevetséges, azt Flóra nem értette, de a bogár ezen is csak mulatott. Ebben meg mi a vicces? Csak eszembe jutott, hogy a madarak nappali vándorlását, meg én alszom át. Viszont alig akad ember, aki nappal óriási rajzokat készíteni a madaraknak az utazás fáradtságának elfeledtetésére. De ma éjjel te is részt veszel a készítésben. Mert hogy most nyomatot veszünk a tenyeredről. Hogyan? Könnyű, mondta a bogár, és egy lapulevélre mutatott. Más bele a kezedet a tó tükrébe, majd a holdfénnyel teli befőttes üvegbe. Aztán rányomod a levélre a tenyeredet, és a holdfénysugárból ki fog rajzolódni a tenyered pontos lenyomata. Aztán felsugározzuk a tenyered nyomatát a madaraknak, így meg tudod simogatni őket. Te lenn, ők fenn, de mégis együtt. Sok képet festettek fénnyel azon az éjjel Flóra meg a bogarak. Órák múlva kapott csak észbe a bogár. Flóra, nekünk haza kell érni hajnalra. A bogár lapulevelet dobott a befőttes üveg szájára, beleszürcsölt a legkisebb tó hűvös vizébe, aztán beleröppent Flóra hajába, hát ha valaki azt hiszi, ő egy zölden égő csat Flóra fürtjeiben. Visszatértek a fenyvesbe az ösvényre, és nagy sietve elindultak hazafelé. Hosszas hallgatás után Flóra megszólalt. Egy utolsót kérdezhetek még? Olyan ritkán találkozom éj szakértővel.
2: Te nem tudsz utolsót kérdezni.
1: Fölényeskedett kicsit a bogár, de közben nagyon jól esett neki, hogy Flórával ilyen értelmesen el lehet beszélgetni szakmai dolgokról is. Hogy van ez az álmokkal? Akkor is létezünk, amikor csak álmodunk? Az álmokban ugyanúgy jelen vagy, mint ebben az éjben, csak testetlenül. Nem értem. Miről beszélsz? Semmi olyasmiről, amiről nem szabadna tudnod, csak eddig talán senkinek sem jutott eszébe, hogy beszéljen róla neked. Ha visszaérünk a házatokhoz, el fogsz ámulni, mert olyasmit látsz, amit még eddig soha, pedig mindig ott volt előtted. Kijutottak az erdőből. Flóráék háza körül még mindig aludt minden, az éjszakai illatok sem változtak. A bogár a ház egyik ablakához irányította Flórát, amin a kislány kíváncsian belesett. Nagyanyja arca alig látszott a párnák között. A Szent János bogár ekkor valami szokatlan dolgot tett. Eloltotta önmaga fényét, teste egészen feketévé vált, aztán a zöld fény hirtelen a nagymama arca fölött jelent meg ismét, s lassan kirajzolódott a látomás. Ott egy sárga legyező, és te is látod, táncol. Ez a lány a nagyanyám. Ő az, meg nem is ő. Hát persze, miért is ne? Attól, hogy a testünk megöregszik, a lelkünk még fiatal maradhat. Nagy álca az öregség, megtéveszti az ébren lévőket. Álmodban aztán lehetsz minden, öreg, fiatal, víz, fény, bogár is. Ha jól érzem, akkor édesanyád például épp orgonabokrok közé álmodja magát. Apád meg... hát apád aztán vicces alak. Ő egy 1000 éves bagollyal vitatkozik álmában. Aztán hirtelen eltűnt a jelenés a nagymama feje fölül, a bogár visszakapta fényét, és mintha mi sem történt volna, visszaültek a lépcsőre. Derengeni kezdett. A bogár a vörös felhőkre mutatott. Látod? Semmi nem tarthat örökké, de ez így természetes, tehát minden a legnagyobb rendben van. Lejárt a munkanapom, ne ijedj meg, nem sokára pislákolni fogok, és rémesen fáradt leszek. Ekkor a Szent János bogár letépett 2/3 cseppes muskátli levelet, 2 legügyesebb lábacskájába fogta, és megszólalt. Az úgy van, szívem, hogy még kicsik vagyunk, de rettentő erősek. A te dobogó szíved és az én kíváncsi tudásom megalkotta nekünk ezt az estét. Erre feltétlen innunk kell, és miután kocintottak a levelekkel, kiitták a harmatot belőle. Ebben a pillanatban feljött a nap, s Flóra belenézett a vörös korongba. Épp kérdezni akart még valamit, de a bogár már nem volt sehol. Ott ült Flóra egyedül a fényben, és élvezte volna a napsugarak tündöklő játékát, ha nem ijedt volna meg annyira attól, hogy egyedül maradt. Ó, hát persze, félsz búcsúzkodni, gondolta Flóra, de hogy nekem se fájjon annyira az elválás, gondolok neked egy verset. Ültünk a lépcső legtetején, mert éjjelből hajnalba most látjuk a napot, hogy nő nagyra. A tegnapi holnap mává válik, az a ma meg tegnap lett. Minden holnap bennem rejlik, de áhított vagy rettegett. Most eszmélt rá, hogy mennyire fáradt. A fehér lábacskák visszavezették a szobája falain ébredező vitorlásokhoz, bele egyenesen az ágyába. Milyen sokat kell még aludni felnőtt koromig? Gondolta talán, de akkor már álma zöld buboréka kirajzolódni látszott Flóra feje felett.
0: Csukásmese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: Psst! Akartok valami menüt mutatni a barátaitoknak? Na akkor jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok? Csengeri Csikós itat a Tiszán, három cserépcsengő cseng a Csengeri Csikós csikójának nyakán. Most akkor elmondom lassan is, mondjátok együtt velem. Csengeri Csikós itat a Tiszán, most együtt. Csengeri Csikós itat a Tiszán, jöhet a következő. Három cserépcsengő cseng, most együtt. Három cserépcsengő cseng, jöhet a következő. A Csengeri Csikós csikójának nyakán, most együtt. A Csengeri Csikós csikójának nyakán. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Csengeri Csikós itat a Tiszán, három cserépcsengő cseng, a Csengeri Csikós csikójának nyakán. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Oswald Marika vagyok. Most egy csodálatos mesét fogtok hallani. Csukás István, Tóbiás és a Húzat címmel. Korán reggel Tóbiás fürgén felkel, kinyitja az ablakot, stornázik, ahogy minden nap szokott. Ám odakint az égen felhők gyűlnek, sötéten, eltakarják a napot. Rossz idő van? Majd megjavul. Sétálgatok egy kicsit. Tóbiás jól felöltözve ajtót nyit. Jaj, az ajtó, jaj, az ablak. Mind a kettő nyitva maradt. Rögtön kivisz a húzat. Gyorsan, gyorsan az ablakot. Teszek rá egy nagy lakatot. Ígyni. Erős, nagy lakat. Ám hiába. Leszakítja a húzat. Ennyi, most mit tegyek? Szöget verek körbe-körbe, jó nagyot. Beszögelem az ablakot. Ám a húzat, szörnyű húzat, kirántja a szögeket. Tóbiás a falnak rántja. Szöggel tele a kabátja, a kalapja, a nadrágja.

0: tégláttól és meszet hozat. Téglát téglára rakott, s befalaszta az ablakot.
1: Lássuk csak!
0: Mi erősebb? Ez a fal, vagy a húzat? Dudorázgat, fütyürészget, vígen az ajtóhoz lépked, s lenyomja a kilincset, s fejhez kap, mert a húzat, szörnyű húzat, edöntötte a falat. Kifele nyavajás tégla, kifele az ablakon. Tóbiás nagy-nagy dühében kidobál mindent az ablakon. Lent az ablak alatt a téren egy cukrászinas jött éppen, szép nagy tortát vitt a lakodalomba. Egy macska is cikázott, cselezett, de hiába. A tégla felé esett. Az utca felbojdult, ki az, ki dobál? Megbánja százszor! Rohantak föl a lépcsőn, dühösen robogtak, hogy megmondják a véleményüket a tégladobáló alaknak. De hogy fönt az ajtók nyílnak, nagyon meglepődtek, mert a húzat kivitte őket. Egyszer csak elvonultak a fellegek, elültek a szelek, s a nap kisütött, ragyogott, s mindenki lepatyogott. Csak egy valaki nem esett le. Tóbiás volt az, s így búcsúzott. Ne haragudjatok, a húzat volt.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
3: Gáti István, a szigorú szemüveg. Nagyi táskája mélyén van egy parányi üreg. Ott egy különös rém él, a szigorú szemüveg. Nagyi orrán, ha látom, sosem kérdem, miért ez? Van neki másik három, és ebben mindig kikérdez. Egyet az utcán visel, az olyan szelíd, kerek. És van neki kettő, miben főzni meg varni szeret. Nagyi különben kedves, máskor soha se szól rám. Mégis szigorú csend lesz, mikor ő ül az orrán. Sok volt talán a játék, ebből magolás lesz még. Rám dől szomorú árnyék, makogom csak a leckét. S a szavaim e kínban eltévesztik helyüket, orrán tüzesen villan a szigorú szemüveg.
4: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.

0: a Cibere, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer egy ember elment vendégségbe a barátjához, és ott megkínálták Cibere levessel, rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig Ciberét főzet a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét, ezért hazafelé egész úton mondogatta magában: Cibere, Cibere, Cibere. Egyszer egy hídra ért, és benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe, és ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállt a hídon, és lekiáltott: Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb. Azt gondolta, ki tudja, milyen nagy kincset keres az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könnyékig matatott benne. Ott matadtak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, és mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Darius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a Cibere. Ez az! Megtalálta, kiáltotta az

0: ember megköszönte, és azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kis híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így volt, mese volt, vége volt.
1: A Cibere című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Halihó, gyerekek! Réka vagyok, és itt az ideje egy új találós kérdésnek. Így hangzik. Ez a kis szárnyas reggelente édesen csicsereg. Fészkét gyakran láthatjátok a fákon. Kicsi, nagy, színes, néha piros, vagy kék is lehet. És amikor repül, szinte nem is látható. Van is egy mondásunk, ami úgy hangzik, hogy szabad, mint a... Találd ki, mi lehet! Így van! Ez a madár! Ez volt a mai találós kérdésem. Egyébként ti tudtok még olyan szólást vagy közmondást, amiben madár szerepel? Mint például... Jobb majd veréb, mint holnap egy túzok. Vagy egy fecske nem csinál nyarat. A madar a tolláról... Jaj, nem is árulok el többet. Remélem élveztétek, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A varázslatos tűz szerszám. Voltak idők, amikor a királyok folyton háborúkat indítottak egymás ellen, hogy még több földet, kincset szerezzenek. Akkoriban a katonáknak, szolgálataikért zsoldot fizettek. Ám néha egy-egy vesztes csata után nem akartak, vagy éppen nem is tudtak fizetni. Ők pedig szétszélettek a világban. Ahogy egy ilyen katona hazafelé tartott, egy nagy tölgyfaerdőn vágott keresztül, amikor találkozott egy öreg anyóval. Látta, hogy gyenge már az asszony, hát felajánlotta, hogy elviszi a nehéz batyuját egy darabon.
2: Édes fiam, inkább másban segíts nekem, és ígérem, te is jól jársz a végére,
1: kérte az anyóka.
2: Itt ez a nagy tölgyfa. Az odunát leeresztelek a gyökeréhez ezen a kötélen. Ott találsz majd három vastag tölgyfahajtót, és mind mögött egy-egy hatalmas kutyát. A kutyák egy-egy ládát őriznek, amik mind teli-teli vannak kincsel. Annyi aranyat, ezüstöt összeszedhetsz ott magadnak, amiből holtodig boldogan elélsz majd, de az utolsó szobában egy tűzszerszám is van. Azt hozd fel nekem, drága fiam, én csak ennyit kérek.
1: Az öreg asszony leeresztette, és amikor megérkezett, három ajtó állt előtte. Benyitott az elsőt, és meglátta a kutyát, aminek a szemei akkorák voltak, mint egy tányér. Akkor a földre terített egy köpenyt, és ráfektette a kutyát, éppen ahogy az öreg tanácsolta. A kutya meg sem mordult, ő pedig megtömhette arannyal a zsákját. Ugyanígy történt a másik két szobában is. Megtalálta a tűzszerszámot, elhozta, és felmászott a kötélen a vénasszonyhoz. Ugyan minek neked ez a tűzszerszám? Kérdezte a katona, amikor felért.
2: Mit törődsz te a mások dolgával? Adj csak ide, és elégedj meg a kincsekkel!
1: Akkor már sejtette a zsoldos, hogy valami titkos ereje lehet a tűzszerszámnak, és ott hagyta a vénasszonyt. Futott, ahogy bírt. Meg sem állt a következő városig, ahol betért a legjobb fogadóba. Ott a legjobb ételeket és italokat kérte, hiszen zsebei tele voltak arannyal. A király a közeli palotában közben azon törte a fejét, hogyan óvhatná meg lányát egy baljós jövendőléstől. A jóslás szerint ugyanis a király leányának egy egyszerű katona lesz a férje, nem királyi származék. A király ezért őrt állítatott leánya mellé, hogy meg se közelíthessék. Meghallotta a katona is a pletykát, és elhatározta, megszerzi a királylányt. El is indult a várba, legszebb ruhájában, szép lován, ám az őrök megállították. Utasd a pecsétgyűrűdet, ha valóban királyfi vagy, parancsolták. Ám a katona erre nem tudott mit felelni, így vissza kellett fordulnia. Mivel a katonának több pénze már nem maradt, egy szűk padlásszobában húzta meg magát, és miközben az életén töprengett, a keze ügyébe akadt a tűzszerszám. Leporolta, fényesre dörzsölte, gondolta legalább lesz mivel befűteni. Legnagyobb ámulatára, ahogy a tűzszerszámot megérintette, ott termett az egyik óriási kutya a faodvából.
3: Mit parancsolsz, gazdám?
1: Kérdezte jámboran.
4: Hozd nekem egy kis pénzt, vágta rá a katona.
1: A kutya nem sokára egy arannyal teli erszénnyel tért vissza, így a katona ismét meggazdagodott és szép ruhákban járhatott. Egy napon gondolt egyet, és újra előugrasztotta a tűzszerszám segítségével a kutyát.
3: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
1: Kérdezte az ebb. hozd ide nekem a királylányt, hogy megláthassam a szépségét. A kutya eltűnt, de egy szempillantás alatt vissza is tért, hátán az alvó király kisasszonnyal. A katona nem tudott ellenállni a gyönyörű teremtésnek, és megcsókolta. De mivel éjjel volt már, vissza kellett küldeni a palotába. A királylány, mikor felébredt, álmos hangon mesélte álmát apjának.
2: Furcsa álmot láttam, édesapám. Egy kutya hátán repültem egy padlásszobába, ahol egy zsoldos katona várt, és míg én aludtam, megcsókolt kedvesen. Azután pedig a hatalmas kutya hazarepített.
1: A király ekkor égtelen haragra gerjedt, és végleg bezárta a király kisasszony szobáját. Megkettőzte az őrök számát. De a kutyák varázslatát nem győzhette le, sem őr, sem ajtó. És minden áldott este elvitték a katonának a királylányt. Ekkor cselhez folyamodtak. A királylány ruhájának aljára egy kis lisztes zsákot vartak, amin egy tűnyi lyukat ejtettek. A liszt pedig csak csordogált ki a zsákból, a palotától a padlásszobáig. Másnap az őrök követték a nyomot, és letartóztatták a katonát. Dömlöcbe vetették, és kihirdették az ítéletet. A hóhér már vezette a bitófához. De a zsoldos zsebében ott lapult a tűzszerszám, és utolsó kívánsága az volt, hadd fogja kezébe még egyszer utoljára. A katona megdörzsölte a tűzszerszámot háromszor, mire mind a három kutya, mint a fenevadak rontottak az összegyűlt tömegbe. Martak, haraptak, akit csak értek.
4: Jól van, neked adom a lányomat, csak hívd vissza kutyáidat, könyörgött a király.
1: A katona eleget tett a kívánságának, és végre valahára övé lett minden kincs. Még a királylány keze is.
0: Csukásmese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió. Műsorajánló következik. Csukásmese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radír Pókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este héttől a Csillagok esti mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
7: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
8: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón.
5: Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi hétköznap esténként 7 órától. Mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek.
9: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.
10: Műsorajánlót hallottatok.

0: kávémasina. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, aki magányosan éldegélt rozog a viskójában. Egyetlen fia már régen elköltözött, katonának állt, hogy a zsoldból segíteni tudja az édesanyját. Ám ahogy telt múlt az idő, az asszonynak egyre jobban hiányzott a fia. Bár csak vége lenne a háborúnak, és újra láthatnám a fiamat, ábrándozott mindig, miközben a rokkáját hajtotta. Aztán egy nap hirtelen betoppant a fia. Adjon Isten, édesanyám! Kiáltotta. Az asszonynak egyből kiesett a kezéből a fonal. Na hát, milyen feslegény lett belőled! Ámuldozott az asszony, és odarohant a fiához, hogy össze-vissza csókolja. Bizony mindketten sírva fakadtak a viszontlátás örömétől. Ne aggódj, édesanyám! Ezentúl nem kell többet a rokka felett görnyedned. Mindened meg lesz, amire csak vágysz. Olyan csuda masinát hoztam neked, amilyet még nem látott a világ. Azzal a katona benyúlt a tarisznyájába, és kisvártatva előhúzott egy öreg, kopottas kávédarálót, majd büszkén letette az asztalra. Igazán kedves tőled, fiam, de kávédarálóm nekem is van. Habár meg kell hagyni, igazán szép darab, mondta az anyóka, miközben a kávémasinát méregette. Pedig majd meglátod, hogy nem akármilyen kávédaráló ez. De előbb vacsorázzunk meg. A hosszú út alatt nagyon megéheztem, mondta a fiú. Jaj, fiam, megkínálnálak én szívesen, de még egy kis száraz kenyerem sincsen. Annyi baj legyen, akkor hozz nekem egy kis kávét, a többit pedig majd én elintézem. Édesanyja kisvártatva visszatért a kávéval, a fiú pedig elhúzta a függönyöket a szobában. Mit csinálsz, fiam? Alig látok ebben a sötétben. Majd mindjárt meglátod, csak gyújts egy kis világosságot. Majd a fiú odalépett az asztalhoz, és a gyertya fényénél halkan duruzsolni kezdett. Kis darálóm, darálj csak! Zsemlét kérek, de még ma! Amint a fiú befejezte a varázsigét, kinyílt a kávémasina ajtaja, és dőlni kezdett belőle a sok zsemle. Aztán néhány perc múlva a fiú újra megszólalt. Elég, kis darálóm, elég már! Erre a masina ajtaja becsukódott, és nem pottyant ki belőle több zsemle. Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Na hát, még sosem láttam ehhez foghatót, mondta, mikor magához tért az ámulatból. Éppen ezért nem szabad elmondanod senkinek, mert ha kiderül a kávémasina titka, elvész a varázs ereje, figyelmeztette a katona az édesanyját, és ő megtartotta a titkot. Attól fogva nem nélkülöztek többé, habár a kávédaráló mindent megadott nekik, ők mégsem voltak telhetetlenek. Mindig csak annyit kértek, amennyi éppen kellett. Továbbra is szorgosan dolgoztak, szerényen éltek, és akin tudtak, segítettek. Ám akárhogy próbálták titkolni a mágikus kávémasinát, a csoda végül kitudódott. A kapsi szomszédjuk észrevette, hogy az özvegyasszony mindig egyre nagyobb batyukkal jár haza a piacról, és már a koldusokat sem küldik el a háztól. Elhatározta hát, hogy meglesi őket. Minden áldott nap a házuk előtt rostokolt, és bebekukucskált az ablakon. Így történt, hogy az asszony egyszer elfelejtette behúzni a függönyt, és a kabzsi kereskedő pedig kifigyelte, amint az asszony a kávédarálót bűvöli. A szomszédot teljesen megbabonázta a csodálatos szerkezet, és attól fogva csak az járt az eszében, hogyan tudná megszerezni magának. addig-addig gondolkodott, míg végül eszébe jutott egy ördögi terv. Átbaktatott az özvegyasszonyhoz, és meghívta őket vendégségbe. A szomszéd egész este mindenféle finom étellel és itallal kínálta őket, mézes-mázas szavakkal kedveskedett nekik, így mikor borkóstolóra hívta őket a pincéjébe, gyanútlanul követték. A gonosz szomszéd előre engedte vendégeit, s mikor az özvegyasszony és a fia belépett a pincébe, a szomszéd fogta a kulcsot, és rájuk zárta az ajtót. Aztán gyorsan átfutott az özvegyasszony házába, és elcsente a kávédarálót. Otthon letette az asztalra a bűvös masinát, és elmormolta a mondókát, amit az asszonytól hallott.
1: Kis darálóm, darálj csak, búzát kérek, de még ma...
0: Mire a kávédaráló ajtaja kinyílt, és csak úgy ömlöttek ki belőle a friss búzaszenek. A kereskedő újjongott örömében, a kezét dörzsölte, és közben azt számolgatta, mennyi tallér üti a markát, ha ezt a rengeteg búzát mind eladja. A búza pedig szakadatlan folyt ki a szerkezetből, és csak hamar elárasztotta az egész szobát. Mikor a kapzsi szomszéd már derékig gázolt benne, le akarta állítani a darálót, újra és újra elmondta a mondókát, de hasztalan. A kávédaráló tette a dolgát, és tovább ontotta magából a búzát.
1: Elég, daráló! Most már elég!
0: Kiáltozott rémülten, de az csak nem állt meg. A kereskedő nem tudta, mit évő legyen. Körbenézett a szobában, és akkor megpillantott egy lapátot. Oda evickélt mellé, felkapta, majd akkorát vágott a kávédarálóra, hogy az aprócska darabokra esett. A kapzsi szomszéd azt hitte, most végre fellélegezhet, ám a daráló nem nyugodott. Minden egyes darabjából tovább ömlött a búza. Az ember tehetetlen volt, s közben a sok búza annyira elárasztotta a szobát, hogy végül már az ablakon és ajtón is búzaszemek dőltek ki. Mikor a falu népe meglátta az ablakon kiömlő töménytelen búzát, beverekedték magukat a házba, és megpróbálták kideríteni, honnan jön ez a sok búza. Így találtak rá a pincében rekedt özvegyasszonyra és a fiára. Amint a katona megpillantotta a temérdek búzát, rögtön kitalálta, hogy a kapzsi kereskedő megkaparintotta a kávémasinát. Aztán csak halkan megszólalt.
1: Kis daráló, elég már!
0: Erre a kávédaráló megmaradt darabjai megálltak, és nem adtak több búzát.
2: Segítség!
0: Kiabálta a halom alól a fuldokló kereskedő, mire a szomszédok gyorsan kiszabadították. Habár a kávémasina elvesztette a varázs erejét, nem bánták, mert annyi búza gyűlt össze, hogy az egész falunak elég volt egy egész életre. A kapzsi szomszéd pedig megtanulta a leckét. Többet rá se nézett más vagyonára.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Búcsút intett Jancsi az ájfalusi legényeknek, megköszönte a szíves látást, jól tartást, és bizony folytatta az útját. A hegyek alján, völgyek között már hasadt a hajnal. Nagyokat nyújtózott Jancsi, ásítozott, mert bizony nagyon elfáradt a nagy mulatozásban. De ment tovább, hiszen itt sem talált magának feleséget.

0: Hosszú út állt Jancsi mögött, s tudjátok, hogy meddig ment? Egészen a világ végéig, s amikor odaért, felnézett az égre, a bárány felhőkre, összekulcsolta a kezét, s arra kérte a jó Istent, hogy vezesse őt haza.
1: Ez a Mesés reggel, Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Kaptam egy kiskutyát. Annyira aranyos. Csak hát szétcincelte a kedvenc mamuszomat. De attól még nagyon szeretem, csak a mamuszomat is szerettem nagyon.
3: Akkor most az egyik szemed sír, a másik nevet, mi?
2: Nem értem.
3: Az egyik szeme sír, a másik nevet szólás azt jelenti, hogy valaki egyszerre örül is, és szomorkodik is valami miatt.

0: Csukás Mese Rádió. Sziasztok, kedves hallgatóim! Itt a tavasz. Én ebben az évszakban azt szeretem a legjobban, hogy balzsamos illatokat hoz a szél felém. Érzem a hóvirág és az ibolya virágainak illatát a levegőben. Te melyik virágból láttál többet az idén? A hóvirágból vagy az ibolyából? Azt megfigyeltétek már, hogy tavasszal egyik napról a másikra lesznek friss rügyekkel teli a fák. Csukás Mese Rádió.
1: Mikola Péter, világszépítés. Aki felolvassa nektek, Németh Lojzi. A tavasz ébredése. Szólt a rádió, anya szereti hallgatni, amikor főz. Azt mondja, ha jó zene szól, finomabb ebédet tud főzni. Megfigyeltem. Akkor is ugyanolyan finom a krumpli főzelék, ha nem hallgat jó zenét. A rádióban időjárás jelentést mondott egy néni. Arról beszélt, hogy derűs idő várható, na meg arról, hogy holnaptól beköszönt a tavasz. Anya, holnap vendégünk érkezik, mondtam. Nem is tudtam. Ki az a vendég, Zorka? Holnap beköszönt a tavasz, mondták a rádióban. Mit jelent az, hogy holnap beköszönt a tavasz? Nálunk apa a megmagyarázó felelős, kérdezd meg tőle, szívem. Én most a borsóleves felelős vagyok. Ha elmondta, mondd majd el nekem is, érdekel. Jó, mondtam, és elindultam megkeresni apát. Merre vagy, apa? Kérdésem van, kiabáltam. Itt vagyok, kíváncsi fáncsi, elő azzal a kérdéssel, hagy halljam. Azt mondták a rádióban, holnap beköszönt a tavasz. Ez mit jelent? De jó, hogy mondod, én el is felejtettem volna. Szólj az öcsédnek is, vegyetek cipőt, kabátot, megkeressük a választ a kertben. Szaladtam Berciért, és magammal csalogattam. Gyere, öcsi, kimegyünk apával a kertbe, és megkeressük a tavasz érkezésére a választ. Holnap megjön, mondták a rádióban. Na jó, megyek. Vigyem a nagyítómat? Nem kell. Csak öltöz, vedd a kabátod, cipőd. Ki lesz kész hamarabb? Mondtam, és elszaladtam, hogy én legyek az első. Az mégse lenne rendjén, hogy a kisebb öcsém megelőzzön. Szaladt Berci is, majd fellökött. Soha ilyen gyorsan nem öltöztem, mégse győztem, mert apa segített Bercinek bekötni a cipőjét. Úgy csinálta, hogy egyszerre legyünk kész. Nem ér, neked segített apa, mondtam. Nem éltatlak, hogy Zorka, Berci még nem tud cipőt főzni, te igen. Ha nem tévedek, és jól gondolom, új Zorka csúcsot állítottál felöltözésben. Gratulálok. Majd elmondjuk anyának. Kimentünk a kertbe, és megálltunk a virágágyás mellett. Apa rajzolt egy kört egy bottal, és megkérdezte, mit láttok itt? Semmit, válaszoltunk egyszerre Bercivel, és nagyon meresztettük a szemünket, hátra észreveszünk valamit, amit látni kellene. Azért nem láttok semmit, mert ami történik, az odalent, a föld alatt zajlik. Ott vitatkoznak a tulipánhagymák, hogy ki jöjjön ki először. Menj te vagy a legbátrabb, mondta az egyik. Miért pont én? Úgyis te leszel a legszebb, feleli a másik. De ha te mész, te lehetsz az első, szólalt meg újra az egyik. Ha felmegyek és dermesztő hideg van, megfagyok. Már nem tudok visszajönni. Vitázik újra a nagyobbik tulipánhagyma. Gondolj arra, mindenki téged fog csodálni először. Szólal meg újra a kisebb. Hagyjuk is őket, majd néhány nap múlva megnézzük. Ki lett a bátor, aki először mutatja meg a levelét, mondta apa, és elindult a kert másik vége felé. Egy rigó szállt le tőlünk nem is olyan messze, riadtan figyelte, közeledünk-e hozzá. Pszt, mondta apa, ne mozduljatok, szoborra merevettünk. Berci éppen kérdezett volna, de még a szája is úgy maradt, bent rekedt a kérdés, még a levegőt is visszatartottuk. Látjátok? Mondta apa, alig hallhatóan. Súgva. Ő Rigó Jancsi, aki azért jött, hogy felderítse, megjött-e már a tavasz. A Rigók is a tavasz hírnökei. Egész télen tavasz csalogató dalokat próbált a Rigó kórus, alig várták, hogy a nap melegének hívó szavára előadhassák. Úgy látszik, Rigó Jancsi, barátunk, előjött felmérni a helyszínt. Itt, a mi kertünkben. Napokon belül magatok is hallani fogjátok több szalmi füttyös éneküket. De a macskának el nem mondjátok, ő nem értékeli a Rigók magas művészetét, inkább vacsorának szeretné őket. Ez a sárga csőrű, fekete ruhás kihallgatva a beszélgetésünket, tovaröppent, hogy elmondja a társainak, mit hallott. Tudjátok, amikor a tél szedi a sátorfáját, lassacskán érkezik a tavasz. Vele jön a csintalan tavaszi szél. Többféle szél van. Fákat cibáló, haragos, bőr alá fújó, metszően hideg, ők a téli és őszi szelek. akinek mostanában élvezhetjük a jelenlétét, ő egy kedves, langyos, csintalan huncucél. Végig simítja, megcsiklandozza az emberek arcát. Finom érintésével ébreszti a téli álmot alvó növényeket, hogy újra zöld ruhájukat öltsék magukra, virágaikkal szépítsék az emberek életét, és munkát adjanak a szorgos méhecskéknek. Belekap a lányok hajába, összekócolja a frizurájukat, mert ilyen ez a pajkos tavaszi szél. Édesanyátokban is van valami a tavaszi szél játékosságból, a gyöngyike kedvességéből. Meg 14-et, maximum 16-ot kell aludnunk, és a nárciszok, jácintok, tulipánok fognak vitatkozni a kertben. Virágba borul a cseresznyefa is. Ha visszagondoltok, télen hamar sötétedett, s reggel, amikor felkeltetek, még sötét volt. Ahogy a tavasz átveszi a hatalmat a téltől, elhozza a verőfényes reggeleket, a késői sötétedést. Egyre korábban lesz világos, és egyre később sötét. Sejtitek már, mit jelent a tavasz érkezése? Kérdezte apa. Mert ha igen, akkor én most megyek. Kitakarítom az autót, ti pedig játszotok a kertben. Kösz, apa, mi maradunk, meglessük a tavasz érkezését. Apa elvonult, mi tavaszi szeles kezdtünk játszani Bercivel. Oda mentünk az egyik bokorhoz, és mi vagyunk a tavaszi szél ébresztő, vége van a télnek, tessék leveleket növeszteni, virágba borulni. Felkiáltással vadul fújni kezdtük a bokor kopaszágait. Annyira fújtuk, hogy beleszédültünk. Játszunk más, töcsi, én leszek a tavasz tündér, mondtam. Ekkor Berci mellém lépett, és összekócolta a hajamat. Zorga tündér, én vagyok a tavaszi szél, és összekócolom a hajadat, mondta, stúrta a hajamat két maszatos kezével. Én szaladni kezdtem előle, ő utánam. Úgy is utalérlek, a tavaszi szél elől nem menekülhetsz, összekócolom a hajadat, kiabálta, én pedig visítve futottam előle. Amikor elfáradtunk, a nagy szaladgálásban azt találtam ki, hogy fütyüljünk Rigó nyelven, csalogassuk ide Rigó Jancsit és barátait. Percy még nem tud fütyülni, így abban egyeztünk meg, hogy ő csücsörít, úgy tesz, mint a fütyülne, hogy szégyenben ne maradjon a Rigók előtt. Én pedig helyette is fütyülök. Úgy is lett. Percy csücsörített, én fütyültem egy darabig, amíg meg nem hallottuk anya hangját. Gyertek, gyerekek, kész az ebéd! Bementünk, kezet mostunk. Anya meg is szagolta a kezünket, mert ha éhesek vagyunk, és finom illatok szállnak a konyha felől, néha elromlik emlékező képességünk. Elfelejtjük, hogy szappannal is meg kell mosni. Csak vizes, és nem tiszta a kezünk. A készszagizás után asztalhoz ültünk. Anya megkérdezte. Mi mindent tudtok már a tavasz érkezéséről? Elmesélitek? Igen, válaszoltuk. És egymás szabába vágva ismételtük el, amit apától hallottunk, és azt, hogy mit játszottunk a kertben, tavaszi szelest, rigosat. Anya és apa nagyokat nevetett a történeteken. Kicsit elhúzódott az ebéd, de nem baj, mondta anya. Rendkívüli nap volt. Hozzánk már ma megérkezett a tavasz.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: A titokzatos teknős béka. Élt régen Japánban a tenger partján egy halász, akit Urashima Tarónak hívtak. A halász híres volt a jólelkűségéről és a bőkezűségéről, s habár igencsak szegényesen élt, mégis amilyen volt, azt mind szétosztotta. Aztán egy nap különös dologra lett figyelmes. Éppen hazafelé ballagott, amikor megpillantott néhány fiút, amint az út mellett egy körben álltak, és egymást túlharsokba kiabáltak. Közelebb ment a halász, hogy megnézze, miben sántikálnak, és akkor látta, hogy a gyerekek egy ártatlan teknős békát sanyargatnak. Az egyik egy bottal piszkálta, a másik a páncélját feszegette, a harmadik pedig homokot akart etetni vele. A halásznál senki sem szerette jobban az állatokat, és amikor meglátta, mit művelnek a gyerekek a teknős békával, rájuk pirított. Mit csináltok azzal a szegény állattal? Nem ártott az nektek.
1: Mit érdekel ez téged, apóca?
0: Gúnyolódott a legnagyobb, és folytatták tovább a teknős béka kínzását. Mikor az ember látta, hogy nem hallgatnak a szavára, kifordította a zsebét, és talált benne néhány fillért. Ide figyeljetek! Odadom ezt a kevés aprót, csak hagyjátok békén a teknőst. Erre felkapták a fiúk a fejüket, és az apróért cserébe otthagyták a teknőst Urashimának. Ő pedig visszaengedte a lakhelyére, a tengerbe. Másnap hajnalban Urashima kijevezett halászni, s amint a csónakjában üldögélt, suttogást hallott. Körülnézett, de csak a nyílt vizet látta. De mégis, mintha valaki őt szólította volna. Urashima! Urashima! Aztán egyszer csak megpillantott egy teknős békát. Jó reggelt, Urashima! Azért jöttem, hogy megháláljam, hogy megmentetted az életemet. Ülj csak fel a hátamra, és elviszlek az úrnőm palotájába. Az ember először meglepődött. Még sosem látott beszélő teknőst. Gyere, ne félj tőlem, nem eszlek meg! Viccelődött a páncélos, és odaúszott a csónakhoz. Urashima pedig átmászott a teknős hátára, nagy levegőt vett, és eltűntek a vízfelszín alatt. Hosszú volt az út a palotáig, de a halász egy cseppet sem bánta, mert a színpompás halak és a korallzátonyok izgalmas világa teljesen elvarázsolta. Majd egyszer csak a tenger mélyén megpillantott egy fényesen csillogó palotát. A falak drága kövekből és igaz gyöngyökből voltak kirakva, kapuként pedig egy óriási kagyló szolgált, amit éles ollójú rákok őriztek. Mikor a rákok megpillantották a teknőst, meghajoltak. Légy üdvözölve nálunk, Urashima! Köszöntötték a halászt. Megérkeztünk. Ez a tengerek királynőjének a palotája, magyarázta a teknős. Aztán beléptek a palotába, és a rákok mindjárt az úrnő elé kísérték Urashimát. Üdvözöllek, barátom! Köszöntötte édes hangján a tengerek királynője. A sellő olyan gyönyörű volt, hogy a halásznak még a lélegzete is elakadt. Azt hallottam, hogy a minap nagylelkűen odaadtad a kevéske pénzed azoknak a suhancoknak, azért, hogy megmentsd barátom a teknős béka életét. Szeretném viszonozni kedvességed. Így hát örömmel látlak vendégül a birodalmamban. Maradj, ameddig csak jól esik. Urashima még csak szólni sem tudott. Már is betessékelték egy másik terembe, ahol terített asztal és ízletes vacsora várta. A tányéron tengergyümölcsei, apró kagylók, köretnek pedig alga és hínár sorakoztak. Nekiláttak a vacsorának, s közben az egyik sarokban a polipokból álló zenekar kellemes dallamokat játszott, majd az ajtón beúszott egy csapat hal, és pompás táncot lejtett a vacsora vendégek előtt. Urashima olyan jól érezte magát a varázslatos tenger alatti birodalomban, hogy észre sem vette, milyen gyorsan telik az idő. Nem tudta, hogy a birodalomban egy nap 10 évnek számított, és ő már jó pár napja ott vendégeskedett.
1: hanem egyszer ő is megunta a vízi életet, és visszavágyott a fenti világba az emberek közé. Felkereste a királynőt, hogy elbúcsúzzon. Drága úrnőm, csodálatosan éreztem magam a palotádban, de most már ideje visszatérnem a földi életemhez. Nagyon megszerettelek, de tudom, hogy neked a földi világban a helyed. Kérlek, búcsúzásképpen fogadd el tőlem ezt a ládikót. Azzal átnyújtott a halásznak egy kopott tasfa ládikót. Ígérd meg, hogy nem nyitod ki, míg haza nem érsz. Urasima megköszönt az ajándékot, majd felült a teknős hátára, és visszaúztak a partra. Búcsút intettek egymásnak, és Urasima elindult a hazafelé vezető úton. Csodálkozva vette tudomásul, hogy még ő a víz alatti birodalomban vendégeskedett, a felszínen minden megváltozott. A házak nagyobbak és modernebbek lettek, az emberek más ruhákat hordtak, és igencsak megbámulták az ódivatú ruhákat viselő férfit. Kereste a kunyhóját, kereste a barátait, de senkit sem talált. A rengeteg változástól pedig úgy megzavarodott, hogy elfelejtette az úrnő szavait, és kinyitotta a ládikót. Egyszeriben óriási fehér füstfelhő csapott fel a ládából, és ellepte Urasimát. Néhány pillanat múlva, amikor a füst oszlani kezdett, a halász helyén ott állt a vén, ráncos, őszhajú Urasima. Bizony, a királynő az örök fiatalságot ajándékozta a jóságos halásznak, ám Urasima nem vigyázott rá eléggé, és hagyta elillanni.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: 10 éves, és Szigetszent Miklósról érkeztem. Petőfi Sándor, Faluvégen kurtakocsma. Faluvégen kurtakocsma, oda rúgja Szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálódik a címbalmos, a legények kurjongatnak, szinte reng belé az ablak. Kocsmárosné aranyvirág, ide a legjobbik borát, véllegyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van, eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, alunni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba, húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben vígadjanak, Isten áldja meg Kenteket. Szegény édesanyám, beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
2: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár. A fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja. Azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki. Hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, s az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács! Vagy éppen Habci! Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amiben akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.
3: Sziasztok, Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát. Most figyeljetek, elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. Most elmondom lassabban, mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró, mondjátok velem. Répa retek mogyoró. Menjünk a következő mondat részre. Korán reggel, most mondjátok velem, korán reggel, és menjünk a végére,

0: ritkán rikkant a rigó. Mondjuk együtt, ritkán rikkant a rigó. Készen is vagyunk, és akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa, retek, mogyoró, korán reggel, ritkán rikkant a rigó. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Én Zokni vagyok.
3: Én pedig Inkó.
2: Igen, a bravúros Zokni páros.
3: Na de, ki van még itt velünk a stúdióban? Na, kicsoda?
2: Ó, nagy meglepetés vendég.
3: Mondjuk egyszerre, jó?
2: Okay.
3: Egy, kettő, három. Ruhamanó, fonalszál.
4: Sziasztok! Hello!
3: Szia!
4: Olvassunk egy mesét?
2: Na.
3: Hát már kezdjük is.
4: Jó. Gergely Pék Éva. A sárga zokni párja. A sárga zokni a párját kereste. A helyén kellett volna lennie vele együtt, a sárga ruhák kosarában. De hiába túrta fel érte a kosarat, sehogy sem találta.
2: Elveszett a párom,
4: gondolta elkeseredetten. Meglátta a szomszédos ruháskosarat, a barna ruhákét.
2: Hát, ha csak megfakult a mosásban, és drapnak nézték,
4: jutott eszébe. Reménykedve átugrott a barna ruhák kosarába. Feltúrta a tetejétől az aljáig, de a párjának nem látta hírét, hambát sem. Észrevette a fehér ruhák kosarát.
2: Talán közéjük keveredett. Jaj, ha kifehérítették, hogyan ismerem meg?
4: Átmászott oda is. Kérdezgette a fehér zoknikat.
2: Nem voltál te korábban sárga?
4: Hiába próbálkozott, nem lelte meg a párját. Mit keres a sárga zokni a fehérek között? Kérdezte anyu, amikor rábukkant. Mivel nem volt párja, félretette a páratlan zoknik kosarába. Búsult, szomorkodott a páratlan sárga zokni a többi félretett zokni között. Egyszer csak oda keveredett mellé egy kicsit foltos zöld zokni.
3: Jaj, de jó, hogy megtaláltalak!
4: Örvendezett. A sárga zokni elcsodálkozott.
2: Megtaláltál? Miért? Kerestél?
3: Hát persze, te vagy a párom.
4: A sárga zokni hitetlenkedve nézte.
2: Hogy lehetnék, hiszen te zöld vagy.
3: Bekerültem a kék ruhák közé, velük együtt mostak ki. Megfogott a színük, és sárgából zöld lettem.
2: Most mit csináljunk? Már nem illünk egymáshoz.
4: Szomorkodott a még mindig sárga zokni, de a párja rákacsintott.
3: Legközelebb, ha a kék ruhákat mossák, ugor közéjük. Akkor olyan leszel, mint én.
4: A sárga zokni így is tett. Ő is kicsit foltos, zöld zokni lett. Így újra illettek egymáshoz.
3: Jaj, de jó, hogy ez lett a vége.
2: Igen.
3: Annyira szurkoltam
2: én
3: neki.
2: Is nagyon.
4: Jaj, hát ez egy nagyon jó mese volt.
3: Te zokni, nem ugrunk be mi is egy jó kis mosásra?
4: Nem.
3: Jó, na.
2: De már egy kicsit lábszagúak vagyunk.
3: Ó. Hát én nem. Én egyáltalán.
2: Na persze, Inkoz.
3: Szagolj meg, gyere!
2: Ugye? Tényleg?
4: Inkább olvassunk egy következőt.
3: Jó, okay. Olvassunk. Na,
2: jó.
3: Akkor lapozzunk.
2: Sziasztok!
3: Hello!
1: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
7: Jó reggelt, hét alvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés Reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
7: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két strucc fióka. Fúj és fúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére fúj sem volt különb. A strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz! Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni, de amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott, így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak, meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját, fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen, fúj. Ama, a strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót. Egy kicsit megéheztem, de van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén, fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá, fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama, strucc mama életének legboldogabb napja.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek, kicsik, nagyok, jobbkezesek, balkezesek, a mikrofon mögött Tudor kukac. Sziasztok! A nap egy óriási tűzgömb. Nagyon erősen ízik, ezért meleget és fényt is áraszt. A melegre bizonyíték, hogy megolvadnak tőle a dolgok, például a jég. A fényre pedig az a bizonyíték, hogy nappal világos van. A Föld folyamatosan forog, így naponta egyszer megfordul a saját tengelye körül. Forgás közben mindig a Földnek azon a pontján van világos, amelyik éppen a nap felé néz. A másik felén sötét van, vagyis éjszaka. Ezért van az, hogy amikor nálunk, Magyarországon nappal van, Amerikában a Föld másik felén éjszaka.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Szerbusztok, én Ifjan Bazsinkai Buzsef vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és tuba művész. Nekem is van 3 gyermekem, szoktam nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most ti szeretettel Fecske László meséjét, melynek címe Szerence Mihály szerencséje. Mihókfalván éltek a világ legszerencsésebb emberei. Hogy ez miért volt így, az csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszem fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a faluberieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odalépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, Mi másmilyen vidékről jöttünk, másmilyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsédben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem marad jutalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress 4 levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere 4 levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alább hagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját. Oda a jó szerencsém, mondta szomorúan, miközben hazafelé kullogott. Bízni kell, fiam, ne feledd el a szavam, támogatta az édesapja, majd újabb ötlettel hozta meg a kedvét. Ebéd után menj el a kovácshoz, és kérj tőle egy patkót. Gyermekként olvastam egy könyvben, hogy azok is szerencsét hoznak. Mihály alig várta a delet. Gyorsan megebédelt, elköszönt és nyargalt a kovács műhelyébe patkóért. Ezekre nincs szükségem, felelte a kovács, és egy jó adag nyit nyomott Mihály ölébe. Volt is öröm a háznál, a fiú sorra szegelte fel a szobája falára a frissen szerzett csecsebecséket. Egyet még a zsebében is hordott a biztonság kedvéért. Aznap délután Mihály horgászni ment Béluskával, s amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasaló akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jó Istennek. Minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rá, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencse hozó hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt. Az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a bal szerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiú. Könnyes szemmel mászott le a létráról, s elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézz rájuk. Vidáman járnak kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, s estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már Esztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

0: Jetzt hat er Wurst.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én Máté.
0: Máté, játszunk.
1: Jó, mit?
0: Hát barkópázzunk.
1: Jó, rendben. De te gondolsz először.
0: Jó, megvan.
1: Tárgy?
0: Tárgy.
1: Nagyobb mondjuk, mint egy mikró.
0: Van nagyobb, meg van kisebb is.
1: Csak otthon használjuk ezt a tárgyat?
0: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
1: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
0: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen. Akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
1: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
0: Nem. Télen nem használjuk.
1: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
0: Igen. Akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
1: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
0: Igen.
1: Egy kicsit elszóltad magad.
0: Hát.
1: De ez nekem nagyon jó, mert segítettél. Köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat.
0: Ha ott van meleged?
1: Klíma?
0: Nem. Majdnem. De ezt nem szabad.
1: Nem?
0: Rákérdeztél.
1: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem... Ventilátor.
0: De, ventilátor.
1: Tényleg?
0: Végig tudtad, igaz?
1: Nem, dehogy is.
0: Ti is kitaláltátok volna?
1: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!
2: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mese Bandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóban vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkomboklon 7 leszedelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol sohasincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék 2 ilyen táltos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van mi? Ez a kukoricaszár, a csutka. Ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi? Kedd egy gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutka paripáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutkaparipákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutkaparipák felébresztették.
4: Jössz velünk, kis gazdánk!
3: Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
4: Az aranyrétre!
5: Megyek!
3: Ugrott fel Bandi.
4: Pszt, csendesen, föl ne költs valakit! És jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára.
3: Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt, a két csutkaparipa helyett, gyönyörű két táltos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A táltos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten.
4: Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek, kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
3: Akarom,
4: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia. Akkor maradj itt, amíg legelünk.
3: Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet.
4: Bandika szomorúan nézte. Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő. Most pedig ugolj fel és vágtassunk.
3: Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a héttengert, az örökó birodalmát, a tüzetvető hegyek láncán át, eljuttak a lészhegyek közé, onnan az ezüsthegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója.
4: Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert.
3: Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Korom sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átrágott rajtuk. Bandika csuromvizes lett, amikor 7. hullámot törték át, megcsúszott, és leesett a paripára. De akkor ott elmett a másik paripa, és kimentette.
4: Kapaszkodj a sörényembe, most már csak egy hullámhegy van előttünk.
3: Valóban úgy volt, mert amikor áttörték, egyszer vége lett a háborgó hullámoknak, és a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kék színű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kék színű fű nőtt, kék színű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik nefelejtskék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosába.
4: Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona. Köszönöm kék ország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran.
3: A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában 7 kék szemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék trónterembe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent.
4: Üdvözöllek, idegen, kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat.
3: Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és 2 jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
4: Keblemre, kedves kis vendégem!
3: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni.
4: Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk. Hívjátok 7 kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
3: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylány kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
4: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
3: Bandi gyorsan elbúcsúzott kék ország kék királyától, meg a 7 kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
4: Várunk,
3: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is,
4: mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszáguldottak, hogy messze maradt mögöttük kék ország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja. Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap. Igaza van, édesapám, akinek két ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A két csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a hét kék királylányhoz, akik lakomával várják.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ébredés. Ha nagyon figyeltek, akkor a tavasz első heteiben észrevehettek valamit. Tudjátok mit? Azt, hogy sokan ásítoznak. Ilyenkor ugyanis felébred a föld a téli álmából, s vele együtt ébredeznek az alvó virágok, fák, rovarok, és minden olyan erdei és mezei állat, amelyik téli álmot alszik. Igen, a telet sokan átalusszák. A katicák, a bodobácsok, a sünök és a csigák például a lehullott falevelek alá bújnak, mert ott jó meleg van. Pláne, ha a hó is ráesik, hiszen nekik az egy olyan takaró, ami megvédi őket. Az alatt aztán békésen szunyókálhatnak, nem kell attól félniük, hogy megfagynak. Ilyenkor pedig, amikor beköszönt a tavasz, a réteken döngicsélés és zümmögés zajára figyelhettek fel, az apró élőlények ugyanis megkezdik a munkát. Mindenki élelem után kutat, hiszen éhesen kelnek fel. És persze örülnek az erősödő napfénynek és a nyíló virágok illatának. Milyen csodálatos is a tavasz! Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam meg olvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát bizar elmes férne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4-2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi ebbe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Kérdezi Mátyás király. Én úgy, hogy egyik részeit örökké, az egyik részeivel az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét, azt a sárba vetegetem. Ennyi hát, én még ilyen beszédet nemes hallottam, mondja Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy értsem ez mit jelent. Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részét az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságaimot. A második az meg, van 2 fiam, s azt kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a 2 leányomra kötöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, be éles eszed van, vág mind a beretva, mondja Mátyás király, de hallod-e te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegény embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, s aval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húdtak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Adjunk hálát az Istennek, nincsen szarva az egérnek. Ha az egérnek szarva volna, minden kazlat széjjel szórna.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tamás Zsuzsa, amikor Ciszt behamták. Számos oka lehet annak, hogy egy plüssmacskát Cisztnek hívjanak. Például, ha a gazdája még kicsi, és nem akarózik neki kimondani cica. Vagy, ha a gazdájának anyukája hegedű tanár, aki otthon is fogad tanítványokat, és sűrűn hangzik el, fisz, cisz, gisz, dis, ais, eis, hisz, vagy ha egyszerűen ez a neve. Cisz esetében éppen erről volt szó. Erről mind egyszerre. Cisz egyébként nem közönséges plüssmacska volt, hanem Kissaci plüssmacskája, egyébként pedig kesztyűbáb. Kissaci kezére még nagy, apáira kicsi, épp anya kezére illett. Épp anya kezére, épp Kissaci kezébe. Kissaci imádta szorongatni, szagolgatni, elalvás előtt a szemére borítani. Anya csak akkor vette a kezébe, pontosabban a kezére, ha baj volt. Olyankor Cisz félig anya hangon bármit el tudott magyarázni, amit anyának és apának nem sikerült. És mindig meg tudta vigasztalni Kissacit. Egyszer azonban éppen az volt a baj, hogy Cisz eltűnt, elveszett. Ez nem is baj, ez tragédia. És éppen ekkor nem lehetett hozzábújni, éppen ekkor nem mondhatott semmi vigasztalót. Kissaci életének egyik legszomorúbb napja volt ez. Pedig nagyon is vidáman indult. Anyával elhatározták, hogy felülnek a kedvenc buszukra, és lebuszoznak a kedvenc könyvvásárukra. Na jó, Kissaci még nem sok könyves forgatagban vett részt, ha csak nem számoljuk a tavaly karácsonyi tömeget a könyvesboltban, de azért ő is remek ötletnek tartotta a buszozást, főként, hogy anya azt ígérte, keresztül mennek az Oroszlános hídon. Kissaci szerette az Oroszlános hídat, még ha kicsit tartott is az oroszlánoktól. Nem behamnak? Kérdezte egyszer még kisebb korában, és ez szállóigévé vált a családban. Nem behamnak, ígérte például anya apának, amikor állásinterjúra készült, és apa már is jobb kedvel lépett ki az ajtón. Anya fenyegetően is tudta mondani, most már behamlak, de senki nem ijedt meg tőle igazán. A tanítványai ilyenkor elnézően mosolyogtak, Kissaci pedig előzékenyen oda nyújtotta a karját, mert kifejezetten szerette, ha anya egy kicsit behamta. Szóval anya azt ígérte, hogy keresztül buszoznak az Oroszlános hídon, és ez önmagában remek mókának ígérkezett. Kissaci már az alagútban elkezdett izgulni. Mindjárt jönnek az oroszlánok. Hiába tudta, hogy csak szobrok, egy kicsit még mindig fél tőlük, de Cisz olyan viccesen bújt az ölébe, és olyan gyámoltalanul nyávogta, hogy fél a behammolástól, hogy Kissaci azonnal nagylánynak érezte magát, és kedvesen súgta Cisz fülébe, ne félj! Az alagút sötétje egyre világosabb lett. Kissaci egyre szorosabban ölelte Ciszt. Amikor a busz begördült a megállóba, anya felkiáltott. Ott van apa! És egy hirtelen ötlettől vezérelve leszálltak. Apa épp hazafelé biciklizett, az út másik oldalán taposta a pedált. Kissaci hiába kiáltott neki, a hangja elveszett a forgalomban. Talán a körforgalom közepén fejüket kecsesen forgató virágok intettek apu felé, vagy az egyik oroszlán farka lendítése volt, netán a Duna felől jött egy könnyű sóhaj. Bármi volt is, valami arra késztette apát, hogy felpillantson az elmélyült kerekezésből és balra nézzen. Ekkor vette észre anyát és Kissacit. Még éppen fel tudott gurulni a járdára, kicsit lihegve és nagyon mosolyogva várta be őket. Hát ti, kérdezte csodálkozva. Gondoltuk, lenézünk a könyvvásárra, de az is jó, ha csak sétálunk egyet, mondta anya. Akkor gurítsuk haza ezt a király kisasszonyt, javasolta apa, és beültette Kissacit a biciklire szerelt gyerekülésbe. A hintó előállt! Kissaci szeretett a gyerekülésben utazni, legalábbis egy ideig. Mire hazaértek, már épp nem szerette annyira. Kicsit unta az ötyögést, kicsit nyomta az ülés a popsiját, kicsit nyűgös is volt, nagyon nyűgös volt.
2: Cíz,
1: motyogta a szemét dörgölve. Anya elsápadt. Egy ideig szó nélkül kutatott a táskájában, aztán remegő hangon így szólt.
2: Nem tudom, hol van Cíz. Attól félek, fennmaradt a buszon.
1: Apa felváltva fürkészte anya és kis Saci arcát, vajon kit kell hamarabb vigasztalni.
2: Cíz?
1: Kérdezte kis Saci, de nem sírt, anya szeméből viszont kigördült egy könycsepp. Visszamegyek a megállóba, körülnézek, mondta apa. Ti addig próbáljatok meg pihenni. A délutáni pihenő még csak-csak sikerült Cíz nélkül, mert kis Saci olyan fáradt volt, hogy szinte azonnal elaludt. Apa viszont rossz hírrel tért haza. Nem találta meg Cízt. Az este keservesen indult, és úgy is folytatódott. Kis Saci sírt. Másik cica nem volt jó. Másik kesztyűbáb nem volt jó. Mese Cízről nem volt jó. Anya szerint sem volt jó, neki is rögtön sírhatnék ja támadt. Még leginkább anya volt jó, a karjában el lehetett aludni valahogy. Apa megígérte, hogy reggel újra legurul az oroszlános híthoz, és tűvé tesz minden négyzetcentimétert, hát ha leszálláskor hagyták el Cízt. Ha pedig a buszon maradt, érdeklődik a talált tárgyak osztályán is, biztos van ilyen. Másnap reggel apának első dolga volt nyerekbe pattanni, és ígéretéhez híven tűvé tenni az oroszlános híd előtt minden négyzetcentimétert, amerre csak anya és kis Saci járt, sőt, még azt is, ahol nem. És milyen jól tette, hogy egy kicsit jobban körülnézett. Cíz ott lapult a 0 kilométer kőben, onnan kukucskált kifelé. Kicsit, mintha piszkosabb lett volna, mint általában, de kétségtelenül ő volt az.
2: Hát téged aztán jól behamtak, nevetett apu, és olyan gyorsan tekert haza Cízzel, hogyha ez egy kerékpárverseny lett volna, egészen biztosan megnyeri.
1: Cíz csodálatos megkerülése után apa és anya megbeszélte kis Sacival, hogy Cíz többet inkább nem utazna sem buszon, sem villamoson, inkább mindig megvárná kis Sacit az ágyban, mert nem biztos, hogy még egyszer ekkora szerencséje lenne. Viszont apa is és anya is remek történeteket eszelt ki, hol is járt Cíz azon a bizonyos éjszakán, amit kis Sacitól távol töltött. Anya meséjében Cízt az egyik oroszlán vette észre a hídról. Megvárta, amíg elnéptelenedik az utca, leszökkent a hídról, hatalmas tappancsain kecsesen odalépdelt hozzá, kitátotta a száját és... Behamta? Kérdezte kis Saci.
2: Épp csak egy icipicit, felelte anya. Épp csak, hogy óvatosan megfogta a grabancánál, így emelte fel a kicsi macskát a földről. Tudod, az az oroszlán távoli rokon a Cíznek. Hiszen ő is macska. Nagy macska. Ezen kis Saci szívből nevetett. Apa meséjében pedig Cíz egészen különös kalandokba keveredett. Utazott térben és időben, a 0 kilométer kő pedig nem volt más, mint egy időkapu, amely behamta, kérdezte kis Saci.
1: Be! Vágta rá apa, de rögtön meg is magyarázta, hogy ez az erős gravitáció miatt történt, és Cíz inkább csak beleszédült a nagy nullába, minden esetre egyáltalán nem fájt neki, és aztán egy másik dimenzióban találta magát, ahol...
2: Apa hosszasan mesélt a másik dimenzióról, anya pedig Cíz távoli rokonairól.
1: De bármilyen izgalmas volt is Cíz oroszlán szájban megtett városnéző körútja, bármilyen szédítő a csillagközi utazása, mindkét mese csak egyféleképpen érhetett véget.
2: Cíz csak ámult, bámult, de egy idő után már nagyon hiányoztál neki.
1: Nagyon? Kérdezte kis Saci.
2: Nagyon, felelte egy emberként apa és anya. És akkor kis Saci ásított egy akkorát, hogy majd behamta őket, és Cízt átölelve álomba szenderült.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.

0: beszél?
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek. Osváth Erzsébet, tavasz kiáltó. A barka sejme kibomlott végre. Szürke szeme az égre tekint. Az égi kékről egy kölyök felhő, örömre pesve feléje int. Meglendül, rezzen a barka ága, rá kis kék szárnyú madár szökött. Cinege madár! Örül a barka, és köszönti a tavasz hírnököt. A kék szín madár a barka ágról kiáltja szerte, amerre lát, tavasz hirdető, nyitásra hívó, csengettyű hangú örömdalát. A cinke most, huss, magasba röppen, a tolla kékjét nem látni már. Tavaszt hirdetve, vidáman, fürgén, az egyik fáról másikra száll.
3: Csukásmese Rádió.
1: Hóvirág. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a közmondás. Én nagyon szeretem a virágokat. Ismeritek a hóvirágot? Nekem az egyik kedvenc növényem. Már a neve is olyan mese szép. Hóvirág. Mintha hópelyhekből lennének a szirmai. Tudjátok, miért különleges? Mert ő a tavasz egyik első hírnöke. Elsőként érzi meg azt, hogy a télnek már vége, s ha még hó is van a földeken, ő kelne, akkor is előbújik a fehér takaró alól, s bár lehajló virágával úgy tűnik, hogy szomorú, de megnyugtatlak benneteket, hogy nem az. Csak fáradt szegényke, mert sok erejét kellett összeszednie, hogy kibújjon a földből és a hóbuckák alól. Azt tudtátok, hogy nem szabad leszakítani? Úgy bizony, a hóvirág ugyanis védett növény. Képzeljétek, sokféle hóvirág létezik, és mind nagyon hasonlítanak egymásra. S mivel korán elnyílnak, a föld alatt pihenő hagymájuk a többi évszakot mindig átalussza. Egészen a következő tavaszig.
4: Csukásmese Rádió.

0: kukucskáljon ki az ablakon. Esik még?
1: Még nagyon.
0: Akkor még várjunk egy picit. Már csak csöpörög.
1: Bizony,
0: de a szél azért még fúj.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Mézes Judit, hangszermese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangszerüzlet. A nagy bajuszú boltvezető minden hangszert nagyon szeretett. Óvott, vigyázott. Volt az üzletben egy szép, csillogó, fekete zongora. A polcon vevőre várt egy fafúrúja, egy pánsíp, egy fekete klarinét és egy fényes, apró szájharmonika. A sarokban álltak a dobok, egy üsdob, egy pergődob és egy nagy dob, két-két dobverővel. Mellettük pihent egy lakkozott, világos barna gitár. Erős pánt préselte össze a harmonika és a mindig bohózkodó koncertina testét. A vonósokat fekete tok rejtette, óvta a portól. Így rejtve maradt a hegedű, a kordonka és a nagybőgő. De a kecses hárfa hívogatóan állt a kirakat ablakban. Mindenki megcsodálta szép, elegáns formáját. A kirakatot díszítette egy szín arany fuvola, egy fekete oboa, egy ragyogó szaxofon és egy résztrombita. A hangszerek szerelmesei szívesen nézegették őket. A boltban lakott még két ragyogó hangszer, egy harsona és egy csillogó kürt. Egy napon új vendég érkezett a hangszerüzletbe. Nagy csomagban hozták és letették a bajszos boltvezető elé. A boltos épp új vevőt szolgált ki, ezért nem ért rá kibontani. Később pedig megfeledkezett róla. Így kibontatlanul maradt a hatalmas csomag. Beesteledett. Bezárták a hangszerüzletet. Elment a tulajdonos bácsi. Ekkor elevenedett csak meg a hangszerbolt. Minden hangszer kikokocskált a rejtekeiről. Nagyot nyújtózkodtak. És körülnéztek. Hamar észrevették az új jövevényt. Mi lehet ez a nagy csomag? Ki lakhat benne?
3: Nálam nem nagyobb, szólt a mély hangú nagybőgő.
2: Nálam nem lehet finomabb a hangja, zengedezte a kirakatban páváskodó hárfa.
3: Nálam nem lehet hatalmasabb, állapította meg a zongora. Nálam nem lehet harsányabb, zúgott a harsona. De nálam sem, tette hozzá morogva az üsdob.
2: Ki lehet, cincogott a hegedű és a gordonka. Bontsuk ki és megtudjuk, javasolta a harmonika, aki maga is szerette, ha esténként kibontakozhat erős csatja szorításából. Bontsuk ki, örvendezett a koncertina, és már is példát mutatott. Kibontotta magát, és nyekeregve zenélni kezdte a maga bohóc dallamait. Leoldották a nagy dobozról a kötöző zsinort. Óvatosan kinyitották a fedelét. És mit láttak benne? Ott aludt egy öreg úr. Pihent. Fel sem ébredt. Pedig koncertina igazán feltűnő dallamokat játszott. Ki lehet ő? Csuklott el az oboa hangja. Ne félj, nem bánt, csak elaludt.
3: láthatod, hogy egy fúvós hangszer, bátorította a zongora. Épp olyan fényes, mint a trombita, de sokkal nagyobb, állapította meg az okos aranyfúvola. De ő is részfúvós, örvendezett a trombita a rokonságnak. Igen, ő a mi legnagyobb testvérünk, harsogta a harsona és a kürt. Örömükben olyan hangosan kültöltek, hogy felébredt a doboz lakója. Csodálkozva körülnézett, aztán elmosolyodott. A sok hangszer épp fölé hajolt, amit nagyon mulatságosnak talált. Mindenkit üdvözlök, szólalt meg olyan erős hangon, hogy beleremegtek a hangszerek. A zongorán végigfutott a hideg. A dobverők megrezgették a dobokat. A klarinét hangja elcsuklott, és még a szaxofon se tudta kibillenteni a csuklásából. A vonók odaütöttek a hegedűhöz, a gordonkához és a nagybőgőhöz, így különös, kopogó hangot adtak, mint amikor erősen veri az eső a szoba ablakát. Ki vagy te? Kérdezgették valamennyien. Ki lenne más, mint a mi nagy testvérünk? Örültek a részfúvósok. Tuba a neve. Tuba vagyok. Búgta a hatalmas fúvós hangszer. Igazán erős hangod van, dicsérte meg a harsona.
4: Köszönöm.
3: Örülünk, hogy köztünk vagy. Lapogatta meg a tuba nagy körbe hátát a kürt.
4: Én is örülök.
3: Muzsikáljunk! Ajánlották a mindig vidámságra kész hangszerek. Új barátjuk üdvözlésére olyan boldog közös játékba kezdtek, hogy zengett bele a környék minden üzlete. Hát még akkor, amikor a tuba is viszonozta a kedves köszöntést, az egész város felébredt a hangjára.
4: Tú, tú, tú,
3: búgta elragadtatottan, míg a hangszerboltos oda nem sietett és le nem csendesítette virgonc hangszereit. Éjszaka van, aludjatok! Majd holnap muzsikálhattok, csitította őket. A szófogadó hangszerek minden hallgattak. Csak a kicsit süket öreg úr, a tuba tölkött még egy hangosat.
4: Tú, tú, tú.
3: Mindenki jót nevetett ezen, még a tuba is. A bajszos hangszerboltos bácsi megsimogatta a kedves öreg tubát. Szeme meleg szeretettel végig siklott kedves hangszerein. És azt mondta, jó éjszakát, pihenjetek, aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Ti is aludjatok. Szép álmokat, gyerekek.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Macskát veszek, macskát adok, macska Péci lakos vagyok.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nyuszi könnyek. Orosz népmese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Élt egyszer, éldegélt az erdőben egy Vászja nevezetű fehér nyuszi. Fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte a fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt, a nyuszi éppen befűtött a kemencébe, megkopogtatta az ablakot. Ki az? Kérdezte a nyuszi.
2: Én vagyok az, a késes köszörűs, messzi útról jövök, késeket fentem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkam megszárítsam.
1: Tessék, gyere be, melegedj meg, hívta a nyuszi. Be is ment a róka a Vászja nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Végül nagy nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászja nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
2: Te nyúl, még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok, ti nyulak az erdőben. Hordd el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom!
1: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, elerettek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a vén polkán kutyával.
3: Szervusz, Vászja, miért sírsz olyan keservesen?
4: Hogy ne sírnék, polkonuska? Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldekéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka, bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Beengedtem, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
1: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne sírj, ne keseregj, Vászenyka, vigasztalta őt polkán. Segítek én neked kiűzni a kunyhódból a ravasz rókáját.
1: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
2: Wow, wow, wow! Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
1: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt erre polkán. Úgy látszik, Vászja nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már a fogaim, nem tudnék elbánni vele. Ne haragudj meg rám, ha most elmegyek.
4: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél,
1: búcsúzott tőle a nyuszi. Így hát polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Miért sírsz, Vászja?
3: Hogy ne sírnék, kedves báránybarátom, hogy ne keseregnék, szipogta a nyuszi. Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
1: Ez igazán nem olyan nagy baj, derült föl a bárány. Segítek én neked kiűzni azt a rókát. Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
2: Takarodj a nyuszi kunyhójából! Te róka!
1: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Úgy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódban, vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
3: Hogyan haragudnék? Ezt is köszönöm,
1: búcsúzott tőle a nyuszi. A bárány eltűnt az erdőben, a nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból elfogta a keserves sírás. Éppen akkor a tisztáson kapirkált a vidám Peti kakas. Magokat gyűjtött, kukacokat szedegetett. Meglátta a nyuszit.
2: Ejha, nyuszi, miért sírsz ilyen keservesen?
4: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Van is miért sírni, Vászja, rikkantotta a kakas. Elűzöm én azt a rókát. Töröld le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
1: Oda mentek a kunyhóhoz. A kakas felszállott a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, és közben hangos énekbe fogott.
5: Kukurikú, fölkelt a nap, nézd, hogy ragyog, fölkel a vadász, és Mikitov erdőbe viszi a puskát, lelövi vele a rókát. Kukurikú!
4: Ahogy a róka meghallotta Mikitov vadász nevét, leugrott a kemencéről azzal, uzsgyi, kirohant a kunyhóból.
1: Vászja Nyuszi pedig behívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta étellel, itallal, el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
0: A Nyuszi könnyek című mesét hallottátok.
6: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Morgenthal Ádám, Alsó-Némedira jöttem. 8 éves vagyok. Géjó Katalin, unatkozom, mit csináljak? Unatkozom, mit csináljak? Talán vicces fejet vágjak? Vagy cigánykereket hányjak? Vagy ugráljak az ágyamon? Kiabáljak a balkonon? Hívjam át Petit és Pannát? Készítsünk párvízi bombát? Dobáljuk meg bele egymást? Autózzak? Vagy legózzak? Vagy piszkáljam a tesómat? Játsszak a telefonom? Á, már azt is nagyon unom! Elegem van. Unatkozom. Nincsen kivel szórakoznom. Nem tudom, hogy mit is tegyek. Problémámat ki érti meg? Púsan ülök, kalimpálok. Majd a szobámban járkálok. A könyves polcom hívogat. Beadom a derekamat. Leveszek egy jó könyvet. Olvasgatok egy cseppet.
6: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Mivel minden évben egyszer mindenkinek születésnapja van, ezért érdemes megtanulni ezt a dalt, hogy a tortánál együtt énekelhessétek.

0: Csukás Mese Rádió. Ma egy olyan szép Petőfi Sándor versidézet jutott az eszembe. Az illatokról szól. Hallgassátok csak! Igen, az illat a virág beszéde. Annak dala ez. Sok mindent látunk, hallunk és érzékelünk, és bizony szagolunk is. Amikor illatokat érzünk, akkor azt az orrunk segítségével tesszük. Ha például megszagolsz egy virágot, akkor ha becsukod a szemedet, még inkább érezni fogod a virág illatát, mert akkor mindened az illatára fókuszál, és nem viszi el a figyelmedet a látásod. Amikor tél végén vagy tavasz elején beleszagoltok a levegőbe, hihetetlen illatkavalkát fogad benneteket. A föld illata, a virágok illata, a fák illata mind-mind ott lengedez körülöttetek. Számotokra melyik virág illata a legkedvesebb? Az orgonáé? A bodzáé? Micsoda? Te a gyöngyvirág illatát szereted a legjobban? Na, akkor ezt neked is küldöm. Zelg Zoltán, csilingel a gyöngyvirág. Csilingel a gyöngyvirág, fehér a ruhája. Meghívja a virágokat tavasz esti bálra. Öltözik az orgona, lila a ruhája. Kivirít a kankalin, a szegfű és a májva. A vadrózsa rájuk nevet. Bolondos a kedve. A rigó is füttyent egyet. Hej, mi lesz itt este? Táncra perdül a sok virág, illat száll a légben. Őrt állnak a gesztenyefák, illemtudón, szépen. A szellő is megfürdik a virág illatban, s arra ébredünk fel reggel. Napsugaras nyár van. Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek! Dancs Anna Mari vagyok, szólítsatok Anna Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalói megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pénty, vörösbegy meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán. A ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat. Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk. Jó terv! Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta az árat. A rókák benyomták az ajtót, stódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már

A szivárvány. Hallottátok már a pigmeusok nagy királyának, Maka Lelének a történetét? Az ifjú uralkodó nagy tiszteletnek örvendett Afrika népei között, ám Maka Lele figyelme mégis gyakran elkalandozott, s a népe vezetése helyett sokszor inkább álmodozott. Mivel királyként nagy hatalmat kapott, könnyen megvalósíthatta álmait, és aztán mindig újabbak jutottak az eszébe. Hanem egy nap olyan ötlete támadt, ami sehogy sem hagyta nyugodni. A király egész nap törte a fejét, hogyan valósítsa meg, mivel tudta, hogy ezen a pénz vagy a hatalom nem segíthet. Maka Lelét egyre inkább nyomasztotta az ötlete, és ahogy teltek múltak a napok, feleségének is feltűnt, milyen csendes és szomorú lett a király. Egész nap a hangját sem lehetett hallani. Ha kérdezték, épp hogy csak válaszolt valamit, még enni és aludni sem tudott. Kedves uram, mondd el, mi bánt, hadd segítsek rajtad, kérlelte a felesége minden nap. Ám az meg se hallotta a szavát, csak elmélyedt a gondolataiban, és álmodozott tovább. Az asszony nagyon megijedt, már kezdte azt hinni, hogy a néma Maka Lelén átok ül. Rengeteg álmatlan éjszaka után végül egy éjjel az uralkodónak eszébe jutott egy terv. Reggel jókedvűen ébredt, és első dolga volt, hogy magához hívatta törzse legbátrabb és legügyesebb vadászait. Fiaim, ti vagytok a legerősebb és legvakmerőbb embereim, és szeretném, ha a segítségemre lennétek a nagy tervem megvalósításában. Holnap vadászatra indulunk a vége láthatatlan szavannákra, ki tart velem? Kérdezte Maka Lele, és a bátor férfiak egytől egyig csatlakoztak. Másnap kora hajnalban útnak indultak, s hogy a vadakat fel ne keltsék, némán lopakodtak keresztül a vidéken, s közben nyomokat kerestek. A vadászok egymással versengve a legveszedelmesebb ragadozót akarták elkapni, hogy a királyuk kedvében járjanak. Aztán hirtelen az egyik bokorból előugrott egy vaddisznó. Mikor az állat meglátta a csapat vadászt, megijedt és megpróbált elmenekülni, ám az egyik vadász fürgébb volt, célzott és eldobta a lándzsáját. A vaddisznó pedig megállt, majd nagy robajjal a földre zuhant. A vadász büszkén vitte Maka Lelé elé a zsákmányt, ám az rá se hederített. Nem kell nekem semmilyen vad, csak is a szivárvány színes húsából akarok enni. A vadászok mind csodálkozva néztek a királyukra, mintha rosszul hallottak volna. Maka Lele szivárvány húst akar enni. Végül a csapat úgy határozott, hogy megpróbálnak egy másik vadat elejteni, hát ha az majd elfeledteti a királlyal a szivárványt. Nem sokára nyomára is akadtak egy antilopnak, és addig követték, míg a bokrok között végül rábukkantak. Kilőtték rá nyilvesszőiket, majd az állat összeesett. Büszkén vitték a király elé az újabb vadat, ám az egyre csak azt hajtogatta, hogy neki a szivárvány kell. A törzs tagjai akkor még több állatot ejtettek el, és még aznap visszatértek egy bivajjal, két antiloppal és egy zebrával. Ám Maka Lele hajthatatlan volt, neki csak is a szivárvány kellett. Így hát a vadászok úgy döntöttek, hogy másnap megpróbálják a lehetetlent, és elkapják a szivárványt. Kora reggel elindultak, ám az ég lassan beborult, és nem sokára elerett az eső. A csapat férfi egy barlangban keresett menedéket, ott várták meg, míg eláll az eső. Aztán néhány óra múlva kisütött a nap, és mikor a vadászok előbújtak a barlangból, és felnéztek az égre, egy csodaszép szivárványt pillantottak meg. Na hát, milyen szép színes! Kapjuk el! Kiáltottak fel egyszerre. Igen ám,
de szivárványra még egyikük sem vadászott korábban, és fogalmuk sem volt, hogy fogják el. Körbeálltak és tanakodni kezdtek. Végül arra jutottak, hogy köteleket kötnek a nyílveszőik végére, majd a szivárványra céloznak a nyilaikkal. A terv sikerült. Eltalálták a szivárványt, majd a kötelek segítségével megragadták, és lehúzták az égről. A vadászok ujjongtak örömükben, és már alig várták, hogy megmutassák a zsákmányt a királyuknak. Mikor Makalele meglátta az elejtett szivárványt, szeme felragyogott. Végre beteljesült az álmom, gondolta magában, majd utasította az embereket, hogy hamar főzzék meg a szivárványt, hadd kóstolja meg a húsát. Ám a törzs tagjainak nem tetszett az ötlet. A szivárvány mégiscsak az égből jön, az eső, a felhő és a villámok a társai, s a hatalmuk sokkal nagyobb az emberénél. Ezért úgy döntöttek, hogy nem segítenek, és a királynak magának kell megfőznie. A királynak nem tetszett, hogy népe ellent mond neki, ám annál jobban égett benne a vágy, hogy végre megízlelhesse a szivárványt. Fogta hát, és a tűzbe dobta. Abban a pillanatban óriási hangos robbanás következett be, és az emberek egyszerre mind a földre rogytak. Mire feleszméltek, látták, hogy a királyuk ott fekszik a földön, s nem mozdul. A szivárvány bosszút állt rajta. Így történt, hogy az emberek megértették, hogy nem szabad háborgatni az égieket, hanem Istenként kell tisztelni őket.

Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Cifra Palota. Népmese és népzene a Mesés délelőttben.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát, kedves gyerekek, Korda György vagyok, az énekes, és most nem a reptér hangzik el, hanem egy népmese. Egyszer volt Budán kutyavásár, Mátyás király az igazságos, a főhőse. Egyszer volt Budán kutyavásár, népmese. Elmeséli nektek Korda György. Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott, a másiknak hat ökör volt az ekéjébe fogva. Hat ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás király megszólította a két tehenes gazdát. Gazdura, miért kínozza úgy ezeket a szegény párákat? Hát ezek olyan soványak, hogy már csak a bőr tartja össze. Nincs mit tennem, uram. Nekem minden nap három kenyeret kell az asztalra tennem. Hát aztán minek kennek az a három kenyér? Ebből egyet kölcsön adok, egyet adósságba, egyből meg én élek a feleségemmel. Hát ezt meg, hogy értsem, kérdezte a király. Kölcsön adok egyet a fiamnak, hogy majd, ha megöregszem, és nem tudok dolgozni, akkor ő tartson el engem. Egy kenyeret a szüleimnek adok, hálából, hogy felneveltek. A harmadik kenyérből meg én élek a feleségemmel. Tetszett a beszéd a királynak. Mindjárt meg is kérdezte a gazda nevét, aztán ott hagyta, továbbállt, és elment a hatökrös gazdához. Gazduram, miért nem ad kölcsön két ökröt annak a szegény szomszédjának, amíg azt a kicsi földecskéjét felszádja? Elment az úrnak az esze, hogy az én drága jószágaimat odaadjam annak a kódusnak? Tudja az úr, hogy van a mondás? Kapari kurta, neked is jut. Dolgozzon a szomszéd, majd neki is lesz hatökre. Mátyás meghallgatta ezt a gonosz beszédet, aztán ott hagyta a gazdát. Térült, fordult, és egy-kettőre Budára érkezett. Nem sokára fullajtárt szalasztott a szegény gazdához. Adja el a teheneit, és minden pénzt, amit kap értük, verje kutyákba. Vasárnap reggel Budán kutyavásár lesz, s a király parancsára vigye fel őket, és adja el. Nem gondolkodott sokat a szegény ember. Eladta a két hitvány tehénkét, és ami kis pénzt kapott, kutyákba fektette. Ahány hitvány, büdös, bolhás ebet talált a környéken, egy szíjra ráfűzte, és szép lassan feleregélt Budára. Vasárnap hajnalban fel is érkezett a piac sarkába, a király nagy kutyaugatásra lármára ébredt. Kihajolt az ablakon, és hát látta, hogy megérkezett az ő embere. Akkor mindjárt leszalasztott egy szolgát, felhívta magához a szegény embert. Egy másik szolgát is leszalasztott, s annak azt mondta, hogy vigyázzon a drága portékára, amíg ő szót vált ezzel az emberrel. Akkor azt mondta a király a gazdának. Gazduram, jól tette, hogy hallgatott rám? Na ide figyeljen, ma jól megtréfáljuk az urakat. Húzódjon csak kend a piac sarkába. Majd én nem sokára arra megyek, aztán pénzét tesszük a kutyákat. A legkisebbet 100 aranyon alul ne adja, s a nagyobbakért még 300-at is elkérhet. Na, visszament az ember a piac sarkába, amennyi árus vásárló volt a piacon, mind a szegény embert kacagta, De a szegény ember nem törődött semmivel. Délfelé megérkezett a király az urakkal. Úgy tett, mintha sose látta volna a gazdát. Megszólította fennhangon. Jó napot, gazduram! Mi az ára ezeknek a kutyáknak? A kisebbeknek az ára 100 arany, a nagyobbakat 300 alatt nem adom. Az urak morgolódni kezdtek, hogy ezekért a fonda nyüves dögökért ennyi pénzt van képe elkérni, de a király azt mondta, nem is sok. Na ezt a kicsit mindjárt megveszem. Uraim, vegyenek kentek is a kutyákból, mert holnaptól ez lesz a divat. Hát ha ez lesz a divat, akkor az urak sorra lepengették a pénzeket. A szegény ember fertály óra alatt megszabadult a kutyáitól. Aztán fogta a sok pénzt, hazament, birtokot vásárolt, nem sokára ő is 6 ökörrel szántott. A szomszédja álmélkodva nézte. Hogy tudott ez a szegény gazda ilyen rövid idő alatt ekkora birtokra szert tenni? Egyszer nem állhatta tovább, megszólította. A szomszéd, mondja meg, hogyan tudott Kent ekkora vagyonra szert tenni? Nem titok az. Eladtam a 2 hitvány tejénkémet, a pénzt kutyákba fektettem, felhajtottam Budára, a kutyavásárba. Budán most az a divat, hogy az urak nagy pénzen kutyákat vesznek. Na, a gazda nem szántott még egy barázdát se többet. Mind a 6 ökrét pénzét tette, s a környéken amennyi büdös ag ebet kapott, mind felvásárolta. Szíra fűzte őket, s egy vasárnap reggel ő is felcsürtetett Budára. Fölvert az egész piacot. Nagy lárma, ribillió! Fölébredt Mátyás király, kitekintett az ablakon. Magába kacagott. Na itt az én emberem. Mindjárt leküldte a szolgáit, hogy a kutyás ember takarítsák el a piacról. Mondják meg neki, hogy menjen el innen kutyástól, amíg jó dolga van. A gazda erősködött, hogy azt hallott, hogy Budán az a divat, hogy gazdag emberek nagy pénzen kutyákat vesznek. Azt hallottam, hogy ma itt kutyavásár lesz. Azt mondták a szolgák. Csak volt, csak egyszer volt Budán kutyavásár. Na gyerekek, ágyba vagytok már? Cicika, Bubuka, szép álmokat mindenkinek.

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A Solymári csóka. Felolvassa Kőszegi Ákos. Magyar népmese. Igazságos Mátyás királyról tudnivaló, hogy úrtól, szegénytől egyformán megkívánta a kötelességtudást. Aki a kötelességének eleget nem tett, azt hamar ráncba szedte. Egyszer a solymáriakat kapta kötelességmulasztáson a király. Megtudta, hogy 3 esztendeje nem fizettek már egy batka adót se. Nosza, szalajtott is mindjárt egy lovas stafétát a solymáriakhoz. Azt üzente urunk királyunk, hogy nyomban fölmenjen hozzá a solymári bíró, mert beszélni akar a fejével. Trombitálta ki a staféta a solymári piacon. Ha holnap ilyenkorra ott nem lesz a budai várban, holnap után ilyenkorra már a lábához kerül a feje. Azzal a követ elnyargalt, a solymári bíró pedig földhöz pukkantotta a bírósüveget. Ebb legyen solymári bíró, nem én! Fohászkodta el magát. Keressetek a süvegbe más embert! Nekem drágább a fejem a süvegnél! Nosza, a kis bíró kapta a süveget, s bekopogtatott vele minden háznál. De bizony senki se akarta beledugni a fejét. Bújkáltak előle, ki padlásra, ki pincébe. Nem kívánkozott Solymáron senki sem bíró lenni. Utoljára aztán a falu végén talált a kis bíró egy bojtárlegényt, aki nem szaladt el a süveg elől. Irhássubán hevert a szép gyepen, s onnan hegyesen fütyörészett, mint a rigó. No, öcsém, toppant elé a kis bíró, téged az isteni solymári bírónak teremtett. Már miért teremtett volna? Tátotta el száját a legényke. Azért, mert ilyen szépen tudsz fütyülni. Márpedig most az a törvény, hogy azt választjuk bírónak, aki legszebben fütyül. Hát ez szép törvény, húzta a fejébe a fiú a söveget. Csak azt szeretném most már tudni, mi lesz a hivatalom. Kereke világon semmi egyéb, csak a süveget kell hordoznod és fütyülgetned benne napszámra. Most pedig fölmégy Budára a királyhoz, mert nagyon szeretne veled megismerkedni. Én is ő vele, bólintott rá a legényke jókedvűen. Azzal a nyakába akasztotta a tarisznyáját, s napáldozattáján már a budai vártövében kocogott. Azaz, hogy nem nagyon kocogott, mert egy öreg csókát látott tollászkodni a kökénybokrok közt, és egyszerre meglassította a menést. No, ezt megfogjuk, kapta le a bírósüveget, s hirtelen ráborította a madárra. Gyere a tarisznyába, ne mondják a solymáriak, hogy üres kézzel tértem meg Budáról. Azzal betarisznyálta a csókát, s most már csak ugyan meg se állt addig, míg a királyi vár ajtón állója keresztbe nem fektette előtte az ásóját.
4: Ki vagy? Mit akarsz?
3: Én bizony a solymári bíró vagyok, mondta kevélyen a bojtár. A királyhoz igyekszem, mert szeretne velem megismerkedni. Bizonyosan az adót hozza a tarisznyában, súgtak össze az udvari népek, és bevezették a solymári legényt a király elé a madaras szobába. Mert hogy szavam ne felejtsem, élt-halt Mátyás a szép szavú madarakért. Most is tele volt mind a két válla csízzel, pintyőkével, a tenyerében meg egy tarka-barka madárka fütyörészgetett. Szép jó estét! Billent be az ajtón, és mindjárt megkérdezte a madaras embert, melyik e közt a sok tarka madár közt a király. Én vagyok, szögezte rá a szemét a madaras ember. Hát te kifia csikaja vagy?
4: Ugyanúgy-e? Hát csak ugyan kelmed az. Mosolyodott el a sólymári boltár. Majd meg nem ismertem a sok madara közt. Hát én meg a sólymári bíró vagyok. Úgy, te vagy az a híres. Rebbentette el magától Mátyás haragosan a madarakat. Hát miért nem szoktátok ti az adót elküldeni? Micsoda! Csóválta meg a boltár a bíró süveget. Hát még most se ért ide. Pedig mink egyebet se csinálunk 3 esztendeje, csak az adót küldjük. Eredj adó Budavárba, eredj! No de erre a tréfára már csak ugyan megharagudott Mátyás, s fölemelte az aranygombos botját, hogy a nyaka közé szedjen a követnek. De az megneszelte a szándékát, s egyszerre kiugrott a madaras szobából. De nem csak kiugrott, hanem a kilincset is úgy megkapta a 2 markával, hogy Mátyás ki nem bírt szaladni utána, akárhogy rángatta az ajtót. Eresz ki, te ember! Mondta félig bosszúsan, félig nevetve, mert mulattatta is egy kicsit a legényke együgyűsége. Nem addig, míg a botodat ki nem adod, uram, mert még valami kárt tehetnél bennem, alkudott a sólymári bíró, s nagy jókedvében olyan fütyülést csapott, mint 100 fekete rigó. Mátyásnak elmúlt a haragja, ahogy a fütyülést meghallotta. Azt hitte, valami ritka madár, s megbékülve kiabált ki a szobából. Megállj, te ember! Még az adót is elengedem, ha azt a szép szavú madarat nekem adod. Nagyon szívesen, egyezett bele a boltár, s egyszerre eleresztette a kilincset. Ha nem megállj, uram, majd én veszem ki a tarisznyából a madarat, mert nagyon fürge portéka ám ez. Ki is nyitotta a tarisznyát hirtelen. Azzal, hús, úgy kirepült belőle a csóka, mintha soha benne se lett volna. Éjnye, te csiribiri ember, gyulladt megint haragra a király, hiszen nem is rigó volt az, hanem csóka. Hát persze, hogy az volt, hagyta helyben a boltár. Tudnivaló, hogy Sólymáron úgy fütyül a csóka, mint máshol a rigó. No, azt szeretném én hallani, fenyegette meg Mátyás az ujjával a boltárt. A színem elé ne kerüljetek többet, míg fütyülő csókát nem hoztok. Add írásba, uram királyom, borult térdre rimánkodva a boltár, mert másképp el nem hiszik otthon, hogy ilyen bölcs parancsot adtál nekem. Vígan ballagott haza a sólymári bíró. Vitte a tarisznyában a nagy pecsétes írást, hogy sólymári embernek nem szabad a király színe elé addig kerülni, míg olyan csókát nem fognak, amelyik úgy fütyül, mint a fekete rigó. S üzengethetett ezután a kincstartó az adóért, mindjárt a király keze írását tartották a követ orra alá. Nem találtuk még meg a fütyülő csókát.
5: Igen ám, de a nagyváros fényei megbabonázták a molnárnét. No meg egy picit a molnárt is. Díszes kelmék, szép ruhák, selyem, brokár, arany, ezüst, és a szomszéd mulatóból kiszűrődő új világ hangja

0: Jó napot!
1: Jó napot!
0: Kérek esti hírlapot!
2: Hírlapot?
0: Hírlapot!
1: Nincsen, kérem, elfogyott!
0: Elfogyott?
1: Elfogyott!
0: Akkor kérem!

0: Na Molnár, itt a baj. Addig-addig mulattál, míg nem.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A pelikán madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szemi sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány. Édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hely, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy véllány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, míg elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyet gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öregapám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az ősz öregember: no, édes fiam, tudom én, mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt, ennek a nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öregapám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreganyám! Jó, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreganyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreganyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, szép fiatal menyecske lenne magából. Tetszett a beszéd a vén banyának, hát azt mondta: hát nekem van, ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek! De ha az ördöggel cimborálsz, egy csúf varangyos békának változtatlak.
Nem lesz rá szükségi, édes öreganyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó. Édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra. Felült a legény, a ló megfelemelkedett a magas levegőjégbe. Szállott a legénnyel, mint a szélvész, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Nem sokára megérkeztek az óperenciás tenger túlsó partjára. Azt mondja a táltos. No, édes gazdám, azt mondom én neked, hogy kérdezősködjél mindenkitől, akivel találkozol, hogy nem tudnak-e valamit a pelikán madárról, mert többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Máskülönben meg itt van ez a síp, ha szükséged lenne rám, fúj bele, melletted leszek. Eltette a legény a sípot. Ballagott, ment, mendegélt, majd az országúton egy 200 éves forma öreg anyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreganyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerek erdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé. Ott vergődik, kínlódik. Hely, örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gajat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegőjégbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe, hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, mind elfelejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár. A legény meg a táltos lóval kétszer is megperget körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember! Jótét helyett jót várj, mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette, csupán a bodrinak adott egy nagy karékenyeret. Hát az asszony ismét kérdezte, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét? A juhász azt mondta, nagy baj lesz, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta, hogy mindegy, ha rossz dolog is történik vele. Erre a juhász koporsót csináltatott és belefeküdt. Még annyit mondott, hogy hadd adjon utoljára a bodrinak egy darab kenyeret, de a bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt, sajnálta a gazdáját. Hanem ekkor bement egy hegyke kakas, és nagy kényesen ette a kenyérdarabot. Azt mondta a bodri neki, ó, te átkozott gonosz állat, hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk éppen szenved. De a kakas azt mondta, te bolond, te is olyan bolond vagy, mint a gazdád. Nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, én nekem 20 feleségem van, mégis tudok mindegyiknek parancsolni. Erre a juhász felugrott, jól megmondta a feleségének, hogy aki kíváncsi hamar megöregszik, nolám, többet nem is kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.
1: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az, Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdaszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg, hogy hová való vagyok. Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem megy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellé? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a leányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesék a bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Kalandos történeteken, izgalmas és tanulságos meséken keresztül ismerheted meg a bakony szépségeit és állatvilágát. Mesék a bakony szívéből. Mesék Albertnek. Hétköznap esténként 7 órától a Csukás Mese Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Aros, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A négy vándor. Zelk Zoltán meséjét Domján Edit mondja el.
1: A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mákszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics. De igazi hegy volt, s igazi volt az a cérna szálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy s a patak, akkora lehetett, mint mifelénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kisösvényen, át a kavics nagyságú hegyen is az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ért. Beletellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb, te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük. Vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult. Szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen, mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallgatták, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a lazac és a jégmadár.
1: Öreg horgász vagyok. Egész életemet itt töltöttem a déli tengereken halászva. Sok furcsaságot láttam már, de volt egy, ami mindennél különösebb volt. Azóta sem feledem, s nem is fogom soha. Ezért mesélem el most ezt a történetet. Élt valaha fenn a messzi északon egy lazac család. Legfiatalabb tagját nemes egyszerűséggel Pirosnak keresztelték el. Nem is csak színe miatt, inkább izgága, nyughatatlan természete vívta ki magának ezt a nevet. Mindig a maga útját akarta járni, nem törődve azzal, hogy az út milyen veszélyeket rejt magában. Egyedül nem úszhatsz, Piros, dorgálták a felnőttek. Ő persze nem figyelt, amihez egyik kopoltyúján be, az a másikon ki. Számtalanszor megesett már, hogy mikor nagy rajban úsztak, együtt mozogva, mint egyetlen óriási hal, Piros mindig a vízfelszín közelébe akart férkőzni, mintha nem is hal lett volna. Őt a széljátéka érdekelte, a napsugár melege, a vízparti erdő hangja. Éppen egy ilyen eset kellős közepén történt valami megmagyarázhatatlan. A nagy raj egy halként kanyargott, emelkedett, süllyedt, hogy táplálékot keressen. Piros természetesen a csapat legtetején vadászott, fittyet hányva az idősek szavára. Azonnal menj a család legaljára, parancsolták neki. Kénytelen kelletlen, Piros végül beletörődött sorsába, s leúszott mélyre. Akkor történt meg, amire senki sem számított. Egy apró jégmadár lebukott a vízfelszín alá, hegyes csőrét a habok közé fúrva halászott, kis termete nem is engedett volna neki többet, hát pont Pirost kapta szájába, de felfelé már nem tudott úszni, minden erejét felemésztette a szokatlan búvárkodás. Piros megérezte, hogy ez talán élete nagy lehetősége. Hát teljes irammal az ég felé kezdett úszni, maga után húzva a kis jégmadarat. Mikor a felszínhez értek, a madár néhány szárnycsapás után felrepült az égbe, szájában Pirossal. A szelek játszadoztak, a napsugár melegen tűzött, az erdő pedig millió hangon énekelt. A jégmadár tett egy pár kört a fák fölött, majd keresett magának egy partmenti követ, ahol elfogyaszthatja vacsoráját. Leszállt egy lapos sziklára, s óvatosan letette a kőre Pirost, aki csak tátogott nagyra nyílt szemekkel. A madár kitátotta csőrét, arra készült, hogy bekapja a nehezen szerzett finomságot, de egy váratlan hang ütötte meg a fülét. Köszönöm, mondta valaki. A kis madár értetlenül gubbasztott a tátogó hal felett. Mit köszönsz? Kérdezte végül. Mindig repülni akartam. Érezni a szelet, a napot, hallani az erdőt. Hát most teljesült a legnagyobb kívánságom. A jégmadár óvatosan visszalökte a halat a vízbe, s csak némán nézte, ahogy új életre kel. Hát nem eszel meg engem? Kérdezte a boldogan ficánkoló kis lazac, miközben próbálgatta elergyett uszonyait. Nem tudlak, most már nem, felelte szűkszavon a kis madár. Mégis, miért ne tudnál megenni? Csodálkozott Piros. Mert már tudom, hogy te más vagy, ahogy én is. Elárulom neked, hogy én pedig mindig úszni akartam. Sodródni a hullámzással, vagy éppen szembeszegülni az árral, elbújni a hínárok között, s nagy családban élni, mint te. Ezért merültem olyan mélyre, érted már? A kis lazac némán hallgatott. Nem tudta elhinni az imént hallottakat, de legbelül érezte, hogy minden szó igaz. S még valamit érzett ott a szíve legmélyén. Ugyanazt, amit a jégmadár. Hogy barátra találtak egymásban. s hogy ez már soha többé nem fog elmúlni. Pirosnak lassan eszébe jutott, mennyire aggódhatnak érte a többiek. Haza kell mennem a családomhoz, szólalt meg végül.
0: Tudom, mondta a kismadár.
1: Minden nap találkozni fogunk ennél a sziklánál, tette még hozzá az aprócska hal, s ezzel eltűnt a mélyben.
0: Tudom, mondta magának az egyedül maradt jégmadár, s felszállt a felhők közé.
1: Így is lett. Minden áldott nap arról meséltek egymásnak, milyen a víz alatt, s milyen a víz felett. A szélről, a hullámokról, az erdőkről, a hínárokról. Egyszer sokat késett a jégmadár, és amikor megérkezett, látszott rajta, hogy rettentő sovány.
0: Bocsáss meg, hogy késtem, kevés az erőm. Mióta ismerlek, nem tudok lazacot enni, hiszen mindig te jársz a fejemben.
1: Piros már régóta sejtette, hogy így van, s féltett től a pillanattól, mert biztosan tudta, hogy egyszer el kell jönnie.
2: Költözzünk délre. Leúszom a tengerhez, te pedig fentről vigyázol rám. S azt teszel, amit csak akarsz. Ott szabadon élhetünk. Én a vízben, te pedig mindig felettem a levegőben. Mintha nem is lennénk külön.
1: Javasolta bizonytalanul Piros, mint aki maga sem hisz abban, hogy ez lehetséges. A jégmadár azonnal rábólintott az ötletre, és elindultak lefelé a folyón. Napokig siklottak, játszadoztak, táncoltak, ahogy a szél kergette a hullámokat. Megpróbálták a lehetetlen. Játszadoztak, táncoltak, haladtak lefelé a folyón, a véget nem érő folyón.
2: Hát, ez volt a lazac és a jégmadár története. Aki nem hiszi, nyugodtan járjon utána. Egyet biztosan tudok. Fiatal koromban, amikor még csak tanultam a halászmesterséget, egy ózsdi bárkán egyszer csak hihetetlen dologra lettem figyelmes. Egy kis piros hal, amilyet soha nem láttam azelőtt. Ott úszkált a tengermély vízben. S ha ez még nem lett volna elég különös, felette ott körözött egy apró kék színű madár. Egész nap így játszottak a végtelen vízben, s amikor beesteledett, akkor jött csak az igazi meglepetés. A kis jégmadár a szájába kapta a halat, de nem nyelte le. Elrepült vele. Most már tudom, hogy merre indultak. Északnak tartottak. Az örök hóbirodalmába. Nekik sikerült a lehetetlen is.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma is hoztam egy találós kérdést. Figyeljetek, mert nem rövid, de jó sok mindent megtudhatunk belőle, amitől könnyebb lesz megválaszolni. Így hangzik. Barlang mélye az én házam, itt élem világom. Télen alszom, nyáron meg a kerek erdőt járom. Azt se bánnám, ha az erdő csupa mézzé válna. Bár nem tudom, hogy akkor majd hol terem a málna. Hú, mennyi jó nyom. Barlangban lakik, de denevér. Ez könnyű. Téli álmot alszik, egyre bizonyosabb, hogy denevér. Na de erdő méz málna, ez nem a denevérre jellemző. Ti már tudjátok? Igen, a medve a megfejtés. Nagyon okosak vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.

0: a sarló, a kakas és a fehér rigó. Néhány emberöltővel ezelőtt élt egy házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy a saját gyerekeiknek is alig tudtak enni adni. Eljárt már felettük az idő, dolgozni nem tudtak, csak abból éltek, amit az aprócska kertjükben összekapirgáltak. Aztán, ahogy a három fiú egyre idősebb lett, megunták a szegénységet. Faluról falura jártak, hogy valami munkát találjanak. Elvégeztek ők bármit, ha kellett, arattak, születeltek, kovácsoltak, és soha nem volt rájuk semmi panasz. Hanem egy nap legidősebb fiú így szólt az apjához. Édesapám, olyan furcsa álmot láttam az éjjel, hogy legjobb lesz, ha utána járok. Na, milyen álmot láttál, fiam? Kérdezte kíváncsian az apja. Egy messzi országban jártam, ahol az érett búzát paritjával szedik le. Jó erősen megpörgetik, hogy learatják vele a kalászt. Na vár most, folytatta. Eljutott eszembe, hogy elvinném magammal a sarlómat, és megmutattam nekik, hogy azzal sokkal gyorsabban megy a munka. Vinnék magammal egy egész szekérrel, aztán eladnám nekik, és annyi pénzt kapnék érte, hogy többé nem kéne éhezni. Egény pedig még aznap útnak indult, ment, mendegélt, hegyen völgyön át, és mire odaért a távoli országba, éppen elkezdődött az aratás. Fiú kiment a búzaföldre, akkor látja, hogy minden éppen úgy történik, mint álmában. Az ország népe paritjával aratja a kalászt. Na, majd most megmutatom nektek, gondolta magában. Majd előkapta a sarlóját, olyan gyorsan vágta a búzát, hogy az mindenfelé repkedett. Az emberek pedig mindőt bámulták, hisz még egyikük se látta ezt a furcsa szerszámot. Fiúnak csak pár óra kellett, már végzett is az egész búzaföldel. Addigra már egy egész ember sereg vette körbe, és mind azt találgatták, mi lehet ez a csodaszerszám. Végül a legbátrabb megszólította. Mondd csak, fiam, mi ez a kezedben? Még sosem láttunk ilyet. Sarlónak hívják, felelt a fiú. Esetleg van nála több is belőle? Jó pénzt fizetnénk érte. Erre a fiú előhúzta a szekerét, s az tel is tele volt sarlókkal. Még aznap eladta az összeset, annyi pénzt keresett vele, hogy a szekéren kellett hazatolni. Hanem a középső testvér is álmot látott. Édesapám, éjszak álmomban egy olyan országban jártam, ahol mindig sötétség van. Már ki tudja, mióta nem kelt fel a nap. De aztán arra gondoltam, hogy kakasokat kéne vinni nekik. Az ő kukorékulásuk felébreszteli végre a napot, mesélte vígan a fiú. Viszek magammal néhányat, aztán ha elég pénzt kapok érte, nem lesz többé gondunk semmire. Legyen úgy, ahogy mondod, mosolygott az öreg. Fiú pedig összegyűjtött egy szekérre való kakast, s még aznap útnak indult, hogy megkeresse az örök sötétség országát. Húzta maga után a középső fiú a szekeret, így vándorolt egyik faluról a másikra. Aztán, ahogy közeledett a birodalom felé, egyre szürkébb lett az ég, egyre sötétebb lett minden, és mire odaért, már az orráig se látott. Valahogy mégiscsak elbotorkált a legközelebbi városba, piacon hangosan kiabálni kezdett. Gyertek csak, gyertek! Nézze meg mindenki maga, milyen csodamadarat hoztam! Olyan szép az éneke, hogy még a nap is feljön miatta az égre. Az emberek érdeklődve vették körül legényt, és mikor már elegen voltak, fiú halkabban folytatta. Bizony, ha a kakas kukorékolni kezd, előbb bújik a nap, és újra világosság lesz. Ígérem nektek, többé senki sem fog fázni a birodalomban, s végre újra lesz gazdag termésetek. Szánthattok, vethettek. Az emberek alig hittek a fülüknek, de aztán az egyik kakas kieresztette a hangját. Kukorikó! Abban a pillanatban az ég egyre világosabb lett, és előbukkant a nap a hegyek közül. Hanem a többi kakas ezt nem hagyta annyiban, és egyszerre kezdték rá mindannyian. Kukorikó! Kukorikó!
1: Kukuriku!
0: Hangzott mindenfelől, és a nap egyre erősebben sütött, egyre világosabb lett, míg végül a sötétség országában újra nappal lett. Az emberek újjongtak, kiabáltak, egymást ölelgették, és persze mindenki kakast akart venni. Egy óra alatt az összes madarat elkapkodták, és a fiú annyi aranyat kapott, hogy megtöltötte vele a szekerét. Boldogan indult hát haza, mert tudta, többé nem lesz gondja semmire. Közben otthon a legkisebb fiút nem hagyta nyugodni a kalandvágy. Édesapám, szeretném próbára tenni magamat. Ígérem, ha sikerrel járok, boldogabbak lesznek, mint valaha. Szomorkodott az öreg ember, hogy a legkisebb fiú is elhagyja őket, de nem akarta útját állni, így elengedte. Elindult a fiú, csak ment, ment, mindig előre, míg nem egy óriási hegy állta útját. Olyan hatalmas volt, épp hogy csak ellátott a csúcsáig. A tetején vakítóan fénylő palota állt. Ám ahhoz, hogy fel lehessen jutni, előbb át kellett kelni egy mély vizes árkon, ami a hegyet körülvette. A fiú már hallott a vakító palotáról. Egy márványkastély volt az, amelynek legmagasabb tornyában lakott a fehér rigó, akinek bűvös énekétől mindenki megfiatalodott. Bizony a legkisebb fiúnak minden vágya volt, hogy hazavihesse a rigót, és idős szüleinek adja. Hiszen mit ér a gazdagság, ha már nem sokáig élvezhetik? Gondolta magában, majd elindult, hogy átússzon az árkon. Hanem a víz jéghideg volt. A sodrás pedig majdnem elvitte a fiút. Ám a fiú kitartóan úszott, és végül nagy nehezen átjutott a túlpartra. Kifújta magát, majd minden erejét összeszedte, és elkezdett felfele mászni a sziklán. Hanem a sziklafal olyan sima volt, hogy nem tudott fogást találni rajta. És minduntalan visszacsúszott. Egész nap próbálkozott, de hiába mindig visszaesett. Már éppen lemondott volna a madárról, mikor megjelent a hegy oldalában egy róka. Ne busulj, de legény, majd én segítek rajtad. Rengetegen oda vesztek már előtted, ám ők mind csak azért akarták megszerezni a rigót, hogy meggazdagodjanak. De látom, neked helyén van a szíved. Majd így folytatta. Gyere, kapaszkodj a bundámba, majd én felviszlek a hátamon. Mire a fiú pislogott egyet, már a róka hátán ül, s egyre feljebb és feljebb repültek, míg nem elérték a kastély legmagasabb tornyát. Mikor a rigó meglátta őket, úgy megijedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán. Fiú pedig gyorsan felkapta a madarat, és már vágtattak is le a hegyről, át az árkon, egyenest a fiú faluja felé. A róka olyan sebesen szaladt, hogy senki utol nem érhette. Mikor megérkeztek a házhoz, a fiú megköszönte a róka segítségét, majd benyitott az ajtón. Lássatok csodát! Amint a rigó énekelni kezdett, a töpörödött öreganyó és öregapó felegyenesedtek, őszhajuk megfeketedett, ráncos bőrük kisimult, gazdagságban, boldogságban éltek ezután mind az öten, a fehér rigónak pedig még sosem volt ilyen jó dolga. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Mit vegyünk fel tavasszal?
2: Sziasztok! Hogy vagytok? Hát én sajnos kissé megfáztam, mert nem hallgattam az anyukámra. Jaj, jobban fel kellett volna öltöznöm, hiszen tavasszal még csalóka az idő. Anyukám mondta, figyelmeztetett, hogy öltözzek rétegesen, s ha melegem van, fokozatosan vegyem le magamról a vastagabb ruhákat. A nagy futkározás közepette persze jól kimelegedtem, így aztán ledobálva magamról a kabátot, pulcsit, pólóra vetköztem. Most már tudom, hogy nem kellett volna. És persze nem kellett volna levennem a sapkámat sem, de hát olyan szépen sütött a napocska. A szomszéd kislányom még sál is volt, és egy vastagabb cipőt húzott fel. Ő nem lett beteg, csak én. Anyukám azt is mondta, hogy tavasszal a napsütés erős lehet, ami miatt sokan naptejjel is bekenik magukat, mint nyáron, nehogy leégjen a bőrük. Megtanultam a leckét, az öltözködésre nagyon oda kell figyelni. Különben pórul járhatunk. Figyeljetek oda ti is, és hallgassatok a szüleitekre.
0: Csukás Mese Rádió.

tudjon melegedni itt a koncert alatt, illetve hoztunk nektek ma sztárvendéget is, Buborék Bercit, aki alig várja, hogy találkozzon veletek, és megmondom őszintén, bár megígértem neki, hogy nem fogom elárulni, de egy kicsit plegykás vagyok, hogy tegnap egész nap gyakorolt a Berci, és hogy mit gyakorol, azt nem sokára el fogom nektek árulni. Most pedig, ha

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szembe jött az utcánkon egy búskomor teve, és ragyog

0: Csukás Mese Rádió. Grimm testvérek, Hamupipőke, második rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: A királyfi délután is elment a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke. De Hamupipőke akkor még ott ült az udvaron, sírdogált, kesergett magában, hogy mindenki mehet a templomba, csak ő nem. Egyszer segítettek rajta a galambok, de vajon másodszor eljönnek-e? Na, nem kellett sokáig keseregnie. Két annyi fehér galamb szállott le, mint amennyi délelőtt. A csőrüket beleütögették a búzába, és egy szempillantás múlva egy szemkonkony, nem sok, annyi sem volt benne. Azzal hus, elrepültek. Hamupipőke pedig elővette a második diót, hát ha abban is talál valamit. Hiszen talált is abban olyan szép ezüst köntöst, hogy királykisasszonynak sem lehetett annál különb. Mindjárt fölvette magára, s ment a templomba. Haj, Uram Istenem, mikor belépett a templomba, minden szemőre áesett. Még a pap is megakadott az imádságában, s a két csúnya leány illegethette magát, mert a királyfi csak Hamupipőkére nézett, le sem vette róla a szemét. De Hamupipőke másodszor sem várta meg a prédikáció végét, hirtelen fölkelt a helyéről, s kiillant a templomból, mint a tünemény. Utána a királyfi az inasával végig a falun, de hiába szaladtak, Hamupipőke másodszor is eltűnt a szemük elől. Jönnek haza a leányok, mondják nagy dicsekedéssel. Na, Hamupipőke, sajnálhatod, hogy nem lehettél a templomban. Megint ott volt a királyfi, s egy még szebb királykisasszony, mint amilyen délelőtt volt. Ó, én jól láttam azt a királykisasszonyt, mondotta Hamupipőke. Ugyan honnét láttad volna? Fölállottam a kerítés tetejére, s onnét jól láttam, amint végig sétált az utcán, színezüst ruhában, színezüst köntösben. Úgy? Hát a búzát megtisztította, de... Ott van, nézzétek, azt is megtisztítottam. Majd megette a méreg s a bosszúság a leányokat, befették tövissel a kerítést, hogy többet ne állhasson rá a Hamupipőke. S a következő vasárnap 4 véka konkolyos búzát öntöttek az udvarra, hadd legyen, amivel bajlódjék, kínlódjék. Na, elmennek a leányok a templomba, Hamupipőke otthon maradt, szemelgetni kezdi a búzát. De még jóformán belé sem kezdett, jöttek a fehér galambok nagy száncsattogással, annyian voltak, hogy alig fértek az udvaron, s egy percet, kettőt alig voltak ott, tisztára vált a búza, mint a színarany, azzal tovább repültek. Ó, édes Istenem, fohászkodott Hamupipőke, csak hogy ismét megsegítettél. Azzal mindjárt feltörte a harmadik diót is, hadd lássa, mi lehet abban. Volt, ami volt az első s a második dióban, de a harmadikból olyan aranyköntös kerekedett ki, hogy ragyogott, mint a nap, suhogott, mint a selyem, és mikor Hamupipőke magára vette, s a kicsi tükör elé állott, magát sem ismerte meg. Bemegy a templomba, s hát amint belép, felállnak a népek, földig hajolnak előtte, még a nénjei is, pedig azokat ugyancsak ölte a bosszúság, mert vagy nézett rájuk a királyfi, vagy nem addig, mostantól kezdve csak Hamupipőkét nézte. Hamupipőke most sem várta be a prédikáció végét, hirtelen kifordult a templomból, szaladott hazafelé, de mégsem olyan gyorsan, mint azelőtt, s a királyfi inasa látta messziről, hogy melyik kapon fordult be. Oda szaladott, s a kapufélfa hasadékába beleszúrt egy aranyrózsát, hogy arról megmutathassa a gazdájának, hol lakik az a szépséges szép leány. Visszamegy az inas, jelenti a királyfinak, hogy mit látott, mit csinált. Jól van, mondja a királyfi, gyerünk csak haza, hadd fogatok be 6 lovas hintóba, aztán hamar indulunk annak a leánynak látogatására. Aközben a leányok is hazamentek a templomból, s már a kapuból kiabáltak Hamupipőkének. Hely, Hamupipőke, búsulhatsz, hogy nem voltál a templomban? Ott volt megint az a szép királykisasszony, mégpedig színarany köntösben. Ó, én jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyan honnét láttad? Honnét? Felmásztam az eperfára, s jól láttam onnét. Úgy, te az eperfára mászkálsz. Bizonyosan meg sem tisztítottad a búzát.
2: Dehogy nem, nézzétek csak, egy szemkonkoly sincs benne.
1: Mérgelődtek, bosszankodtak a leányok, s mérgükben kivágatták az eperfát, hogy többet ne mászhasson rá a hamupipőke. De már ezt megsokalta a hamupipőke édesapja is, mondotta a leányoknak, látom, hogy nem élhettek egymással békességben, elválaszlak egymástól. Azzal vitte a hamupipőkét a falu végére, s ott egy öreg asszonynak a gondjára bízta. Alig ment el hamupipőke hazulról, jött a királyfi hatlovas hintón, be egyenesen a kapun, amelyiknek a félfájába az inas beszúrta az aranyrózsát. Bemennek a házba, de hamupipőkét nem látják sehol. Kérdi a királyfi az asszonyt. Hol a leányod, jó asszony? Ó, felséges királyfi, van nekem kettő is, mindjárt beszólítom őket. Beszólítja a leányait, de a királyfi elszomorodott, s mondta. Egyik sem az, akit én keresek. Hát nincs még egy leányod? Kérdezte a királyfi. Nincs nekem, felséges királyfi. Nem is volt soha. Kimegy nagy búsan a királyfi. Végig mennek a falun, benéznek minden udvarra, beszólnak minden házba, sehol sem találják a szép hamupipőkét. A falu végén, abban a kicsi házba, ahol hamupipőke lakott, be sem akartak nézni. Mégis meggondolkoznak, bemennek, s kérdik az öregasszonyt. Van-e magának leánya, néne? Nincs nekem lelkem, nem is volt soha. Hát valaki másnak a leánya, nincs-e a háznál? Van, felséges királyfi, itt lakik nálam egy szegény lány, de bizony az nem is érdemes a megtekintésre, mondotta a királyfi. Már érdemes, nem érdemes, én megtekintem. Abban a pillanatban kilép az ajtón hamupipőke színarany köntösébe. Hely, ámult, bámult az öreg asszony, meg sem ismerte a hamupipőkét ebben a köntösben. Oda ment a királyfi, megfogta a kezét, s mondd áll lelkes szóval. Te vagy az, akit én keresek. Ülj fel a hintómba, viszlek a palotámba. Légy a feleségem. Mindjárt felültek a hintóba, meg sem állottak a király váráig. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
0: A Hamupipőke című mese második részét hallottátok. Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: farkastanya, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca: hová mégy, tojáskoma? Megyek világgá, én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. Hová mentek, rucakoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. Hova mentek, kakaskoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. Hova mentek, tűkoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre egy öttöt. Mentek aztán, mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház. Abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törölközőbe szúródott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, akiké a kis ház volt. A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni: fű, de idegen szagot érzek, ki mer bemenni? Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög van is odabent, nem félő semmitől. Be is ment. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával, aztán szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére ugrott, ott a ló rúgta oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, s az udvar közepére lőtte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz. Jaj, fussunk! Égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált, hep, más ordít, add feljebb. Akkor nagyot estem, bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.
0: A Farkastanya című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.
5: Gévai Csilla, Holdfényszüret. Előadja Szabó P. Szilveszter. A szivárvány után futó. Nyári mese. Nyár volt, és Simi összes barátja elutazott, csak ő nem. Tudjátok, az édesapja elméleti fizikus kutató volt, és épp egy nagy találmány bemutatása előtt állt a kollégáival, csak meg kellett várni a nagy eredményt, ami bármikor bekövetkezhetett, akár már holnap is. Simi anyukája is dolgozott egész nyáron. Ő meteorológus nő volt, és sokszor szerepelt a tévében. Naponta elárulta az embereknek a várható időjárást úgy, hogy közben mindenféle felhőkön meg villámokon kellett átlépdelnie, de nagyon ügyes volt, soha nem bukott orra időjóslás közben. Simi ma reggel is megnézte anyukáját a tévében, ahogyan mosolyogva átbújt egy papírszivárvány alatt, és közölte a világgal, hogy a mai nap lesz talán a legforróbb, amit ebben a városban valaha mértek. Erre a hírre Nagyi, aki a konyhából azért félfüllel hallgatta az időjárást, üledezni kezdett, hogy ez már nem is igaz, és nem győz mentás jeges teát készíteni, és ő szíve szerint most egy tengerparton hasalna napszemüvegben a kedvenc filmsorozat színésze társaságában, aki épp tekeni a hátát napolajjal. Simikén, persze téged is magammal vinnélek a tengerhez, de ma be kell érnünk az itteni park játszóterével. Nézzünk a legforróbb nap lángoló szemei közé. Ilyen hangzatosan fejezte be a beszédét Nagyi, mert bizony szerette a nagy szavakat. Talán ma megtörténik, suttogta maga elé Simi, és bizakodóan indult az előszobába, hogy felvegye a szandáját. Mikor nagymamájával megérkeztek a játszótérre, rögtön leültek a vadgesztenyefa alatt a kedvenc padukra. Nagyi sosem spórolt a méregdrága napvédőkrémmel, ha unokája arcáról, tarkójáról és végtagjairól volt szó. Simi nem volt könnyen barátkozós típus, így még egy darabig nem kelt fel Nagyi a mellől. Megfigyelte, hogy melyik gyerek hogyan viselkedik a téren, ki az, aki barátságos játékot játszik, és ki az, aki éppen játszótársa fejét próbálja megszabadítani a hajától vagy a fülétől. Simi már otthon gondosan előkészítette játéka hozzávalóit, két marék fehér csigaházat, 8 kiszárított mággubót, egy nejlon zacskónyi különböző méretű kavicsot, térről maradt törött karácsonyfadíszek darabkáit egy dobozkában, egy csomag spárgát, kisollót és egy tavaly nyaraláskor készült fényképet a családjáról. Ezek a holmik mind ott lapultak a hátizsákjában. Végül felállt a padról, felvette a zsákját, és elköszönt. Szia, mamika, felmegyek a játszó felső részébe, ha bármi kell, csak szólj, jövök, sietek. Mert nem csak a Nagyi vigyázott ám az unokájára, hanem fordítva is. Simi mindig szemmel tartotta a Nagyit, hát ha megvédheti őt valamitől. A játszótér felső részét nem árnyékolták be a park fáinak lombjai. Ezen a részen alig játszottak a gyerekek, mert túl meleg volt ahhoz, hogy sokáig itt üldögéljenek, vagy épp futkározzanak a tűzőnapon, és különben sem akadt itt sok látnivaló, nem voltak homokozók, érdekes faépítmények és csúszdák sem. A felső tér közepén egy nagy aszfaltsáv húzódott. Talán régen azért építették ide, hogy itt tarthassák meg a kutyák és a macskák futóversenyét, tűnődött el már többetszer rajta Simi, miközben belenyomta cipője orrát a nyúlós aszfaltba. Végre, végre megtörtént, megolvadt, kiáltott fel rögtön, aztán lázasan elkezdte kipakolni hátizsákjából a kincseit. Először a kavicsokat nyomta bele a forró aszfaltba, így készítette el a kép keretét. Aztán a mággubókat helyezte el óvatosan, még mindig a kép szélébe. A spárga ahhoz kellett, hogy kis indákat készítsen belőlük a gubók közé, mert ezektől a vidám kacskaringóktól lett a kép olyan hangulatú, mintha az egész egy nyári réten játszódna. A fényképet pontosan a kavicskeret közepébe rakta, majd fehér kagylókkal rakosgatta körbe. Aztán jöttek a törött karácsonyfadíszek darabkái, arany, ezüst és sárga kis mozaikok, amelyek a napfényben úgy ragyogtak, mint a gyémántok. Lassan összeállt Simi képe. A legvégén bottal véste bele az aszfaltba nevének kezdőbetűit. Igen, címe is lett a képnek. Ecset nélkül készült. Ekkor már egy ideje különös alak állt Simi háta mögött, aki láthatólag nagyon meg volt elégedve a kisfiú munkájával. Gyöngyöket nem szoktál használni? Azok is nagyon jól mutatnak a forró aszfaltban. Simi egy szemvillanás alatt hátrafordult, hogy megnézze, ki az, aki megtörte a felső tér csendjét. A fickón nagy cilinder volt, és az arca egy kicsit hasonlított nagymamája kedvenc filmszínészére, de ennek a cilinderesnek a tekintete sokkal szelidebb és játékosabb volt. Igaz, a nagymama színésze mindig fel volt valamiért háborodva a képernyőn, főleg nőkkel és rablókkal veszekedett sokat. Nem akartalak megijeszteni, bocsáss meg, csak nagyon tetszik a képed. Egy kicsit emlékeztet az én régi munkáimra, ezért mertelek megszólítani. Simi, mert nem volt a kapkodás hívesem, várt néhány pillanatot a válasszal. Aztán úgy döntött, hogy kérdésre kérdéssel felel. És befagyott tó jegére próbáltál már rajzot karcolni? Viccelsz, számtalanszor! Nem akarok szerénytelennek tűnni, de a specialitásom a korcsolyám élével karcolt rajz. Akkora kacskaringókat tudok kikorcsolyázni, hogy én kanyarintom a legszebb gomoly és bárány felhőket a jégre. Mondjuk ehhez a művészeti ághoz megfelelő lábizmokra is szükség van. Simi most először mosolyodott el. Tetszett neki a válasz. Te is dolgozol a nyáron? Fordította komolyra a szót Simi. Én állandóan dolgozom. Úgy hiszem, igazi megszállott vagyok. És mi a foglalkozásod? Szivárványkutató vagyok. A barátaim szerint csak színcsavargó. Ha feltűnik egy szivárvány az égen, én már is indulok, hogy felkutassam, honnan ered. Milyen furcsa hivatás, tűnődött Simi, de aztán belegondolt, hogy az apukája ugye elméleti fizikus, anyukája meteorológus, hát miért ne lehetne egy olyan ember, aki a szivárványok természetét kutatja? Sőt, végül is az anyukámmal még kollégák is szegről végről. De akkor miért érdekelnek a rajzok és a képek is? Kérdezte tovább a kisfiú. A szivárványt szeretik lerajzolni az emberek, engem pedig minden érdekel, ami a szivárványról vagy a színekről szól. Bevallom, azért lestem meg a rajzodat, mert titokban abban reménykedtem, hogy lesz rajta szivárvány is. A szivárvány jól látható, de megfoghatatlan. Vidám, de egyben tekintélyt parancsoló is, ahogyan áthajlik a horizont felett. Mivel a jelenség leggyakrabban eső után mutatkozik az égen, így ezeken a forró, száraz napokon leginkább a múzeumokban vigasztalódom egy-egy szivárványos festménnyel. Esetleg elmegyek a könyvtárba, és szivárványokról készült fotókat nézegetek. Ma viszont hétfő van, a legtöbb múzeum és könyvtár zárva tart, ráadásul ma van az év legforróbb napja, sehol egy esőfelhő. Akkor ma szabadnapos vagy. Vegyük úgy. Ha most látnál egy szivárványt, azonnal elrohannál? Igen, de előbb elköszönnék tőled, mosolygott el megint a színcsavargó. És mit lehet kutatni a szivárványon?
3: Több kutatási területem is van. Az egyik felvetésem az, hogy talán évszázadokon keresztül észrevétlenül változnak a színek, de ezt ugye nagyon nehéz bebizonyítani. Az univerzumban talán sokkal több szín létezik, mint amiről mi tudunk, csak itt a Földön nincsenek jelen, vagy a szemünkkel nem tudjuk érzékelni. Az is lehet, hogy ezek a színek nagyon szégyenlősek, és ügyesen elbújnak előlünk. Képzeld csak el, lehet, hogy van egy olyan szín, hogy krán. Lehet, hogy gyönyörű szín, csak itt nem található meg a Földön, sőt, a szivárvány színeiből sem lehet kikeverni, bár a tudósok most azt állítják, hogy ezekből a színekből minden színt ki lehet keverni. Én ifjonti koromban belebetegedtem ennek a krán színnek a keresésébe. Buzgón néztem a festményeket, hát ha meglátok egy olyan árnyalatot, aminek nem tudtam eddig a létezéséről. Bánatomra egyszer sem került a szemem elé olyan szín, amit eddig nem ismertem volna. Arra gondoltam, hogy talán a fehér színben, amiben a világ összes színe benne van, meglelhetem a kránt, de hiába néztem bele a fehérbe. Az nem lett más, csak fehér. Mindenben ezt a krán színt kerestem, és olyan dalokat dúdoltam magamban, hogy a fehérben minden szín benne van, a feketét minden szín ellöki. Kutatlak, krán szívem, merre vagy, tán szemem végül ki nem böki. De a kutatásom kudarcba fulladt, én pedig búskomorságba estem. Ekkor jött az én fekete korszakom, és ekkor születtek meg bennem azok a versek, melyeket igazából már én magam sem értek. A fekete szivárvány, átragyog a járdán, titokzatos színek, kutatom, de minek? Aztán egy nap szerencsésen sikerült kilábalnom e sötét korszakból. Ott ültem a kertemben, sötét öltönyben, egy fekete meteorit követ tartva a kezemben, fejem tele fekete gondolatokkal, mikor is házam kéményéből egy igen karcsú szivárvány szín hajlott felfelé a magasba. Szinte sugároztak a falaim a boldogságtól, berohantam a házba, és képzeld, a szobámat egy szivárványoszlop szelte át. Beálltam a színes fényoszlop közepébe, és színzuhanyt vettem. Ettől a perctől kezdve érzem a munkám értelmét. Így, ha meglátok egy égre feszült szivárványt, pontosan tudom, hogy ahonnan ered, ott valami jó történik éppen. Mi csak ennek a boldogságnak a kihirdetését látjuk az égen. De most ezt miért is kezdtem elmondani? Talán csak el akartad mesélni nekem, válaszolta egyszerűen Simi. Lehet. Lehet. És azon gondolkoztál már, hogy a szivárványt miért nem színárványnak hívják? Nem tudom, de gondolom te se. Én se. Talán ez volt a színcsavargó utolsó mondata Simihez. Ezek után már csak jólesően hallgattak egymás mellett. Nézték Simi új képét középen a fényképpel, melyen még a tavalyi nyár színei tündököltek. Lehet, hogy tényleg észrevétlenül változnak a színek? Gondolta Simi magában, mert ezen a fényképen a tengerkék színét egyszerre nagyon különösnek látta, mintha most találkozott volna először ezzel az árnyalattal. Ekkor észrevette, hogy a nagymamája mellett már ott ül az anyukája is. Nagyon mosolyogtak és integettek felé, hogy jöjjön le hozzájuk. Épp meg akarta mutatni a színcsavargónak a nagymamáját, de már csak egy cilindert látott távolodni a bokrok mögött. Lenézett a képre, és ekkor meglátta a kutató üzenetét, amit a kép mellett hagyott egy múzeumi belépő hátuljára firkantva. A színek az üdvözletüket küldik neked. Izgatottan várják a további képeid. Isten veled! Krán! Simi anyukája alig várta, hogy megölelhesse kisfiát. Szinte ragyogott a boldogságtól. Simi! Apukádék felfedezték, működik. Valami új színképlet, és kijött az eredmény, hadarta izgatottan. Pár nap, és mehetünk a tengerhez, és képzeld, az idő sem romlik el addigra. A nagy közben Simi tekintetét fürkészte. Ki volt az a rokonszenves fickó, akivel ott fent nagyban diskuráltál? Ha jól láttam, nagyon hasonlított az én filmszínészemre a délutáni sorozatomból. Miért nem mutattál be neki? Akartalak, de sietett. Csináltunk egy képet ott fent, a címe Krán bujócskázik, árult el vidáman Simi, de aztán egész úton hazafelé azon tűnődött, hogy mi is történt ma vele valójában.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Hófehérke. Valahol egy messzi vidéken élt egy csodaszép királylány, akinek arca olyan piros volt, mint az alma, haja fekete, mint a sötét éjszaka, bőre pedig olyan fehér, mint a hó. Szülei Hófehérkének keresztelték el. A lánynak volt egy rendkívül hiú mostohája, aki egész nap a tükörben nézegette magát. Így nem is foglalkozott a kislánnyal. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Kérdezte a varázstükröt. Te vagy a legszebb, királynőm, válaszolta a tükör. Hófehérke napról napra szebb lett. Egyszer, mikor a királynő újra megkérdezte a tükrét, ki a legszebb a világon, a tükör ezt válaszolta. Szép vagy, királynőm, de Hófehérke szebb te nálad. A mostoha örjöngött mérgében. Megparancsolta a vadásznak, hogy vigye az erdőbe a lányt, és ölje meg. A vadásznak megesett a szíve a lányon, és így szólt hozzá. Fuss, amíg a lábad bírja, és soha ne tér vissza a palotába. Hófehérke ilyetten menekült az egyre sötétebb erdőben. Egyszer csak egy kis házacskát vett észre a sűrű lombok között. Közelebb merészkedett a házhoz, majd benyitott annak kis ajtaján. A házba lépve egy megterített asztalt pillantott meg, 7 kicsi székkel körülvéve. Hófehérkének kopogott a szeme az éhségtől, így mindent megevett és megivott, amit csak az asztalon talált. Majd annyira elfáradt, hogy el is szenderedett az egyik kis ágyikóban. Amíg a lány az igazak álmát aludta, hazaérkeztek a kis házikó lakói. A 7 kicsi törpe csodálkozva vette észre, hogy valaki elfogyasztotta a vacsorájukat. Ki evett a tányéromból? Kérdezte az egyik. Ki ivott a poharamból? Csodálkozott a másik. A hálószobába lépve pedig egyikőjük felkiáltott. Valaki alszik az ágyamban. Hófehérke ilyetten pattant fel, a törpék pedig faggatni kezdték a lányt. Te ki vagy? Honnan jöttél? Mit csinálsz a házikunkban? A lány elmondta történetét, hogy a gonosz mostohája miatt soha többé nem térhet haza. A törpék megsajnálták, és felajánlották neki, hogy lakjon velük. Hófehérke nagyon hálás volt. Ettől fogva minden este meleg vacsorával várta új barátait. Bevetette ágyaikat, és kitakarította a házat. A törpék minden reggel a bányába indulás előtt óva intették a lányt, hogy be ne engedjen senkit a házba, amíg ők nincsenek itthon. Ez alatt a palotában a gonosz királyné újra elővette tükrét, hogy meggyőződjön páratlan szépségéről. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? A tükör ezt válaszolta. Szép vagy, királyném, de Hófehérke még mindig szebb nálad. A mostoha dühében szerzett egy almát, aminek felét méregbe áztatta. Végzek Hófehérkével, ha már a vadász nem tette meg. Majd beöltözött öregasszonynak, és felkerekedett, hogy az erdőbe menjen. A gonosz királyné megtalálta a kis házat, és bekopogott az ajtaján. Nem engedhetek be idegeneket, mondta Hófehérke. A királyné tovább erősködött. Eladtam az összes almámat, már csak egy maradt, azt neked ajándékozom.
hófehérke kinyitotta az ajtót, és megköszönte az öregasszony ajándékát. Beleharapott az alma pirosabbik felébe, és azonnal ájultan esett össze. Este lett már, mire a törpék hazaértek. Meglátták a lányt, élezgették, de az nem tért magához. Üvegkoporsóba fektették, úgy siratták. Másnap arra lovagolt egy királyfi. Meglátta az üvegkoporsóban fekvő lányt, és azonnal beleszeretett. Milyen gyönyörű teremtés, gondolta. És kérte a törpéket, hadd vigye magával. A törpék szomorúan, de végül beleegyeztek. Ahogy felemelték az üvegkoporsót, az egyik törpe megbotlott. A koporsó a földre esett. Abban a pillanatban kiesett az alma hófehérke torkából, aki csodák csodájára újból életre kelt. A törpék nagyon boldogok voltak, újjongtak örömükben, és ölelgették egymást. A királyfi megcsókolta a lányt, felültette a lovára, és hazavitte országába, ahol hatalmas lakodalmat csaptak.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik, és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs, szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon. Vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
2: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kisláng. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld.
2: Na?
1: Ma elmaradt a tesi óra.
2: Hogy?
1: A tanárunk szegény lebetegedett.
2: Ó, szegény, ágynak esett?
1: Szerintem csak megfázott.
2: Jaj, az ágynak esett egy mondás? Azt jelenti, hogy valaki beteg lett. Nem kell tényleg az ágynak esnie.

0: az eszembe.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vagyba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta. Mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, s nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle ember ízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontozz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esménytlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyt a Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, Nyitd ki a szemedet, Palkó fiam. Nézd körül, mit látsz. Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megtesztlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak 3 szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reál nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen váltatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotában szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vágd ki, hord be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja. Felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott 2 istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tudá elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett sanyargott volna, míg a világ s még 2 nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon beereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sírj, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, s rittyents 3-at, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A 3. rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj,

igen sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi. Mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába béhordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a töblözbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom? Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél, ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy három itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki. No, Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked, nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, és mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával bé is vethetem, de egy éjjel hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a töblőcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, s azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s otthol tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsolt, szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Még el sem baronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, leharadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megörlették. Hip-hop, megvolt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy hat itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s ki mennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, s hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hívatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután két sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulass.
Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgysem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlözbe. De jött utána egyszerébe a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek, mondja Palkó. Hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondál kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a két sárik kancacsikó a két testvérem, és a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is sziklázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd, ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran és használd. Ne félsd a kezedet, édes Palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a két szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák, úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az öt paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elésebed legény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete mélónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a részkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, úgy mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó, de hiszen megfizetek ezért a sok szenvedésért. Hallja ezt, Palkó, s a fülébe suhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül, s hét nap, s hét éjjel meg sem szusszalt. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide betették. Lehet annak már vagy négy hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy s mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóék is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, és a szájából 14 rövnyire szakad a láng. Noha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiatzották.
Másodszor is bolondá tették a sast, s az visszafordult nagy mérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sas képében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátraszólt palkónak. Nézd vissza, palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s-ilyen csikót, ilyen-s-ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember! Nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bíz én, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egy esztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondál, sas! S visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem felek ár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, őnek jó azt mondta a remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtől s bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete palkó volt, s a kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott. S repült palkóik után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a csikó. Nézd vissza, palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a láng a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most tóvá változom, te pedig aranyrécévé, s vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyommadár. Hiszen azt jól eltalálta a csikó, hogy a sólyommadarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, s hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyommadár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, s a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, s azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is! Két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, s repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig palkó, még hétszer szebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől. Elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, és elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen, kérdezi palkó. Ki vagy te szép leány? Lány is kérdezi. Hát te ki vagy te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak.
Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy állóesztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam ma éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s ha, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerében indultak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép Palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a Palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába. S még tán ma is élnek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És most megmutatom nektek az egyik kedvenc dalomat, figyeljetek!

Azt mondják a cimegék, itt a tavasz nyitnékék. Kéki baja a gyöngy virág, csupa öröm a világ.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Huhogó Dugó történetét fogjátok hallani. Pompom ült az ágon, föl-le hintázott, mivel jött egy szellő és mozgatta az ágat. Susogott a levelek közt, egyszer így csinált, hogy zzzz. Azután meg így csinált, hogy hú. Pompom fél füllel a szellőt hallgatta, fél szemmel meg az utat leste, hogy jön-e már picúr. Mikor meglátta, hogy jön, nem törődött többet a szellővel, kihajolt és hangosan köszönt. Szia, picúr! Hova rohansz? Iskolába, mondta picúr. Egyáltalán nem rohanok, ebben a nagy melegben kinek van kedve rohanni? Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s vidáman dudorászott. Ma jó napom, pom van, pom-pom, pompás jó napom. Battyogtak, meg mászkáltak, mikor meglátták a fagylaltost, aki a kocsia mellett áldogált, és harsányan kiabált. Itt a fagylalt, hideg fagylalt, aki ebbe belenyal, nem kell neki más fagylalt. Őszi barack, de finom, karamell és eper, málna, aki látja, megkívánja. Picúr azonnal megkívánta a fagylaltot, a zsebében kotorászott apró pénz után. Csak egy adagra elég, legfeljebb elfelezzük. A fagylaltoshoz mentek, picúr nyújtotta a pénzt. Kérek egy őszit, vagy epret, vagy mind a kettőből egy felet. A fagylaltos serényen kapirgált, a kanalával a fagylaltos tartályokban, majd csalódottan morgott meg, hümmögött. Ebben sincs. Ebben sincs. Ebben már csak maradék van. Ezt szégyellem eladni. Kikotorta a maradékot és bekapta. Elrohant a kocsijával, futtában kiabált visszafelé. Hozok másikat, hozok frisset, várj meg! Picúr csalódottan nézett utána, morgolódva csóválta a fejét. Megette. Láttad? Mind megette. Pompom vigasztalta, nyugtatgatta. Ne búsulj, ne dühöng. Ha belegondolok, még jobb is. Úgy értem, hogy legalább nem jártál úgy, mint Huhogó Dugó, vagyis minden csapásban van haszon is, ha a jó oldalát kell nézni. De picúrt nem lehetett ilyen könnyen megvigasztalni, durcásan toppantott. Mit beszélsz? Mi abban a jó, hogy nem kaptam fagylaltot, és ki a csuda az a Dugó? Pompom örömmel látta, hogy sikerült elterelni a figyelmet az elfogyott fagylaltról. Gyorsan folytatta. Nem csak egy egyszerű dugó, nem, hanem Huhogó Dugó. Ez a teljes neve. Látom már, hogy még sose hallottál róla. Elmeséljem. Picúrnak felébredt a kíváncsisága, elfelejtette a fagylaltot. Meséld, majd a fák alatt megyünk az árnyékban, ott nem érezni ezt a nagy meleget. Pompom nagy levegőt vett, és elkezdte a mesét. Az egészet ott kell kezdenem, hogy gombóc Artúr meglőtte a főnyereményt. Picúr csodálkozva bámult felfele, értetlenül rázta a fejét. Mit lőtt meg? Nem érte. Kezd újra. Pompom, hadonászva újra kezdte. Mit nem lehet ezen érteni? Na jó, akkor másképpen kezdem. De a vége ugyanaz. Szóval Gombóc Artúr elhatározta, hogy meglátogatja régi barátját, Durbelebumot, aki a céllövöldében dolgozott. Szia, Durbele! Hogy vagy? Szia, Artúr! Köszönöm kérdésed, Dur, jól vagyok. Dur, mert sokat kell durrogtatnom. Dur, dur, dur. Nagy a forgalom, dur. Azt látom, azaz hallom. Mondd csak, nincs a nyeremények között egy kis csokoládé? Valami parányi vagy maradék is jó lenne. Elfogyott a hazai, és most vasárnap van, és zárva van minden. Durbelebum bólogatott két durranás között. Van, van, csoki is van. Ott a puska, próbáld ki, lőj egyenest a célba. Gombóc Artúr fogott egy légpuskát, célzott és behunyta a szemét. A céllövöldés harsányan biztatta. Szelet kinyitni, puskát célra tartani, ravaszt elhúzni, bele a közepébe. Gombóc Artúr kinyitotta a szemét és belelőtt a közepébe. A céllövöldés nagyot nézett, nem akart hinni a szemének. Hűha! Ez eltalálta. De hiszen ez eltalálta. Bent van a közepében. Gratulálok. Ritka szép lövés. Kisen néztem önből. Gombóc Artúr büszkén mosolygott. Akkor kérem a csokoládét. A céllövöldés a szemét forgatta, rázta a fejét. Még a csokoládé, nix csokoládé, azt minden pancser tud lőni. Ön a főnyereményt lőtte. A főnyeremén ez az óriási üveg pezsgő. Francia, de legalábbis külföldi. Tessék, ha megnyerte, hadd vigye. Kérem a következőt. Gombóc Artúr mosolyogva vette át a főnyereményt, az az igazság, hogy jobban örült volna egy kisebb nyereménynek, vagyis a csokoládénak. Hazavitte a főnyereményt, otthon az asztalra tette, és hümmögve nézegette. Ilyen az én szerencsém. Egy üvegpezsgő, és tele van. Mit csináljak vele? Ahogy nézegette, eszébe jutott valami, és rögtön felvidult. Hopp, megvan. Jó lesz a születésnapomra. Meghívom a barátaimat, és pezsgővel ünnepelünk, de előbb jól lehűtöm. Kinyitotta a jégszekrényt, és beletette a pezsgőt a mélyhűtőbe. Eljött a nagy nap, a szülinap, és eljöttek a barátok. Ott ült az asztalnál radírpók, és madárvégű golyókapkodó. Gombóc Artúr büszkén elővette a pezsgőt a mélyhűtőből. A mélyhűtő olyan mélyen lehűtötte a pezsgőt, hogy csupa deres volt, meg zúzmarás. A pezsgő megfagyott. A dugó jégcsappá változott. Gombóc Artúr erőlködött, tekergette, feszegette a dugót, de nem tudta kihúzni. Lehelj rá, biztatták, akkor majd megolvad. Gombóc Artúr lehelt, huhogott. Ha, hó, ha, hó, hó, hó, hó. Hát, ahogy lehelgetett, meg huhogott, a dugó mérgesen visszahuhogott. Hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó. Gombóc Artúr csodálkozta nézte a dugót. Te huhogtál? A dugó még mérgesebben huhogott, meg krákogott, majd tüsszentett egy nagyot, s végre megszólalt. Habci, én huhogtam. Ki volt az a hülye, aki így lehűtött? Teljesen jégé fagytam. Teljesen megdermedtem. Teljesen szétfagytak a hangszálaim, és de dühös vagyok, és beszorultam ebbe a nyavajás üvegbe. De most világgá megyek, és majd megismeritek a nevemet, és reszkessetek huhogó dugótól. Az a kivágódott a pezsgős üvegből, ide-oda pattogott a szobában. Radírpók fejebúbjára pattant, onnan madárvégű golyókapkodó fülére koppant, onnan Gombóc Artúr orrára zükkant. Gombóc Artúr gyorsan kinyitotta az ablakot, és huhó dugó kizúgott rajta. Gombóc Artúr az orrát tapogatta, radírpók a fejebúvját simogatta, madárvégű golyókapkodó a fülét vakargatta, úgy néztek utána. Húgó dugó fel alá rohangált a városban, meg össze-vissza pattogott, meg szanaszéjjel gurult, és félelmetesen húgott. Felpattant egy kéményre, amit a kéményseprő most tisztított meg, s rémisztően belehúgott. Lent a kéményseprő éppen a háziasszonynak magyarázta, hogy milyen szépen ki lett kotorva a kémény, ekkor meghallották a rémes huhogást. Huhog a kémény, riadozott a háziasszony, meg lehet őrülni ettől a huhogástól. A húzattól van, magyarázta a kéményseprő. De én nem szeretem, ha húg a kéményem, perlekedett a háziasszony. Csináljon vele valamit, a húhogásért nem fizetek. Ám húhogó dugó már tovább gurult, s odaért egy kutyabolthoz. Egy vevő éppen egy kutyára alkudott, megmérte a fülét, megnézte a körmét, felborzolta a szőrét, a kutya némán tűrte szeliden áldogát. Szeretném megvenni ezt a kutyát, nagyon intelligens képe van, mondta a vevő. Az eladó lelkesen helyeselt, szélesen mosolyogva bólogatott. Az nem kifejezés, hogy intelligens. Vizslatott tovább a vevő. Aranyos a füle. Az nem kifejezés, hogy aranyos, vágta rá az eladó. Azért szeretném hallani a hangját is. Kényes vagyok a kutyaugatásra, mondta a vevő. Ezt a hangot meg lehet hallani. Bársonyos, fülbe mászó, és cseng, mint az ezüst harang, áradozott az eladó. Ekkor huhogó dugó a kutya hasa alá mászott, és égtelenül huhogott. De hiszen ez huhog. Gyomorból huhog. Nem veszek huhogó kutyát, szaladt ki a vevő a boltból. Huhogó dugó is kigurult, ott hagyta a magába roskadó eladót. Gurult és pattogott. Közben aprókat huhogott. Hu, hu, hu. Csak úgy, bele a levegőbe, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból. Egy parkba érkezett, ahol éppen egy tűzoltó zenekar próbált. Csillogtak a résztrombiták, villogtak a tűzoltó sisakok. A tamburmajor, vagyis a karmester egy fényes pálcával vezényelt. Most a vadászkürt kezdje el a szólóját. Csak szép lágyan, csak szép finoman. Egy, két, három. Huhogó dugó a fa tetején csücsült a zenekar felett, és vigyorogva nézte a karmestert, és mikor intett a pálcájával, rémesen huhogni kezdett. Szállt a rémes huhogás a levegőben, a közönség nevetett, kacagott, a vadász kürtös elpirulva motyogott. Nem értem. Nem én huhogtam. Még bele se fújtam. A karmester dühösen tekergette a fejét, kereste, hogy ki huhogott bele a térzenébe. De huhogó dugó már messze járt, pattogott és huhogott. Amikor este lett, akkor tört ki a nagy riadalom, égszakadás, földindulás és világ vége, mert a sötétben még szörnyűbb, és még ijesztőbb lett a huhogás. Huhogó dugó össze-vissza huhogott, az emberek összerándultak a félelmetes huhogástól, és rémülten kiabáltak. Jaj, mihez? Jaj, kísértet! Belehuhogott a fülembe. Meneküljünk. Volt, aki bebújt az ágy alá, és volt, aki megkereste Gombóc Artúrt. Segíts rajtunk. Megőrülünk ettől a huhogástól. Kísértet jár a városban. Gombóc Artúr eltűnődve bólogatott, sejtette, hogy honnan fúj a szél. Nem kísértet, dünnyögte. Huhogó dugó, hüm-hüm és haj-haj. Ebben én is ludas vagyok, de most jóvá teszem. Elindult a huhogás nyomában, és megtalálta huhogó dugót. Szeliden így szólt hozzá. Jóvá teszem, amit vétettem. Ősszel majd elviszlek Afrikába, ott kiolvadsz, a jó melegben, és elmúlik a huhogásod. Addig is ellakhatsz nálam a kája mellett. Gyere velem! Pompom befejezte a mesét, s melegen elmosolyodott. Hazamentek a kája mellé, huhogó dugó egyre kevesebbet huhogott, kezdett kiolvadni a torka a jó melegben. Picúr az órájára nézett, ijedtem. Hú, mindjárt becsengetnek, rohanjunk. Rohantak, lihegve és uhogva, s szerencsésen megérkeztek az iskolába. Pompom reménykedve kérdezte, Picúr, megvárhatlak? Picúr mosolyogva nézett vissza az ajtóból, megvárhatsz. Hú!

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csak Mehmet, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmet lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmet.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmet.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmet, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmet, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmet, s felrúgták a tehenet.

0: A legelő kisbárányok. Volt egyszer egy pásztor, akinek olyan szép bárányai voltak, mint senkinek a közelben. Az összes hófehér volt, göndör, bársony szőrű, és hatalmas nyájban éldegéltek. Azért voltak a pásztornak ennyire szép bárányai, mert bizony kétszer is jól megnézett egy legelőt, mielőtt odahajtotta volna őket. Csak a legszebb és legillatosabb füvet legelhették. Ám hamarosan a bárányok nem csak szépek, hanem igencsak válogatósak is lettek. De még rajtuk is túltett az egyik báránymama két kis borjúja. Ők aztán nem ismertek tréfát az evésben. Igen ám, csak a két válogatós bárányka egy szép napon olyannyira belemerült a legelésbe és a válogatásba, hogy észre sem vették, mikor leszakadtak a nyájtól. A pásztornak meg volt elég gondja, nem figyelt rájuk eléggé. A két bárányka csak arra kapta fel a fejét, amikor már a pásztor csengője sem hallatszódott, olyan messzire jártak.
1: Most mit érjük legyünk?
0: Kérdezte az egyik. Menjünk utánuk, mondta a másik.
1: Ne, inkább maradjunk itt,
0: mondta az első.
1: Most már biztos összejárnak.
2: Épp azért siessünk,
0: győzködte a másik, de nem jutottak dűlőre.
1: Ja, mi lesz így velünk? Annyi veszély leselkedik ránk.
0: Azzal keserves sírásra fakadt, a másik pedig, mintha csak parancsszóra tenné, szintén krokodilkönnyeket kezdett hullatni. Így sírdogáltak jó sokáig, amíg csak el nem fáradtak, majd így szólt az első.
1: Azért nincs akkora baj,
0: mondta.
1: Van itt annyi fű, ameddig a szemünk ellát, úgyhogy éhen halni nem fogunk,
0: nyugtatta a másikat. Erre a második bárány is abba hagyta a szipogást, és körülnézett.
2: Az már csak igaz, mondta. Már csak azt kéne eldöntenünk, hogy hol legeljünk.
0: Ugyanis a hatalmas zöld mező feladta ám a leckét a két válogatós báránykának, azt sem tudták, milyen irányba induljanak.
2: Hol lehet vajon a legfinomabb fű?
0: Tanakodtak. Ott toporogtak és forgolódtak, mire az egyik elszánta magát.
1: Lehet, hogy az árnyékban.
2: Hát, biztos, hogy nem,
0: vágta rá a másik.
2: Inkább a szép, ragyogó napsütésben.
0: Erre az első csóválta a fejét.
1: Nem, ott biztos teljesen kiszáradt. Inkább nézzük meg a folyóparton.
0: Azért viszont a másik nem lelkesedett.
2: Fúj, ott biztos tiszta sár minden, és egy csomó kukac mászkál. Minél messzebb vagyunk a víztől, annál jobb.
0: Okoskodott hangosan. Így vitatkoztak és veszekedtek, amíg csak le nem ment a nap. Egyikük sem akart engedni a másiknak, mert biztos volt benne, hogy neki van igaza. Márpedig a válogatós bárány fűben nem ismert tréfát. Mire beesteledett, elfáradtak, és inkább lefeküdtek. Összebújtak ott, ahol a pásztor felejtette őket, mert azóta egy tapottat sem mozdultak. Korgott is mindkettőnek a hasa rendesen. Másnap reggel a finom nyári napsütésre ébredtek, meg arra, hogy a pásztor egyre közelebbről csilingel. Előző este ugyanis megszámolta a báránykákat, és bizony látta, hogy kettőnek híja van. Szaladt is vissza, ahogy csak a lába bírta, de az eltévedt báránykák olyan messzire jutottak, hogy csak aznap reggelre ért vissza. Mikor meglátta őket, boldogan a nyakába kapta mindegyiket, és szaladt vissza a nyájhoz. A báránykák mamája majd kibújt a bőréből örömében, és össze-vissza csókolta az elkóborolt fiacskáit.
1: Hogy vagytok, kis drágáim?
0: Kérdezte.
1: Farkas éhesek vagyunk,
0: vágták rám mindketten.
1: Nem tudtuk eldönteni, hogy hol legeljünk.
0: Erre a mamájuk olyan nagy kacagásba tört ki, hogy még a könnye is kicsordult nevettében.
1: De hát ott álltatok egy gyönyörű, kövérfűvű legelő kellős közepén.
0: Simogatta meg a fejecskéjüket.
1: Igen, de nem tudtunk megegyezni, hogy hol lehet a legfinomabb a fű.
0: A mamájuk ekkor megcsóválta a fejét, és mind a kettőnek mélyen a szemébe nézett. Az már csak igaz, hogy a finom fű nagyon fontos dolog.
1: De azért nem annyira, hogy egy kis bárány éhen haljon.
0: Egyikőtök sem egy buta kis bárány, igaz? Kérdezte a báránykáit.
2: De nem ám!
0: Rázták a fejüket.
1: Na látjátok,
0: folytatta a mamájuk. Ilyenkor nyugodtan hallgassatok a másikra, és jól fogtok lakni. A két bárányka megszeppenten egymásra nézett, megölelték egymást, és onnantól kezdve csak együtt legeltek. Az egyik azt mondta erre, ment utána a másik. De ha a másik mondta, hogy arra, akkor meg az egyik követte. Meg is találták mindenhol a legszebb, legfinomabb, legzöldebb és legropogósabb füvet. A végén még a pásztor is rájuk bízta a vezetést, mert tudta, hogy a két bárányka csak a legjobb legelőre viszi majd a nyájat. Így tanulták meg mind a ketten, hogyan kell megbízni a másikban. De először is saját magunkban. Ha találkoztok a két kis báránnyal, ne felejtsétek el megsimogatni a bundájukat.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Bálint Ágnes. Giduci és a támadók. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Giduci kint ült a ház előtt a fűben és várt. Várt valakit, aki őt bántani akarja, aki őt meg akarja támadni, s akit ezért ő úgy felöklelhet, hogy átrepül a patakon. Már órák óta ült itt, és nem jött senki, leszámítva egy darazsat, de Giduci már tudta, hogy a fullánkos darazsakkal nem ajánlatos kikezdeni. Milyen jó volna, ábrándozott Giduci, ha jönne az öreg nyugdíjas tigris, és haragudna rám valamiért, és bántani akarna, akkor én úgy megöklelném, hogy hármat bukfencezne. Fél óra múlva, krákogva, köhécselve arra jött a vén nyugdíjas tigris. Lassan csoszogott, nagy sárga szemével szelíden nézett Giducira, és egyáltalán nem látszott rajta, mintha bárkit és bármit bántani akarna. Giduci illedelmesen köszönt az öreg tigrisnek, és szíve mélyén nagyon örült, hogy az őt nem akarja bántani, mert bizony a tigris még így öregen, görnyetten is olyan hatalmas és félelmetes volt, hogy Giducinak minden öklelhetnékje elmúlotta, hogy ránézett. Később Farkas Fufu is arra jött, a villogó szemű farkas kölyök, akit Giduci magunk közt szólva ki nem állhatott. Farkas Fufu ugyanis jóval nagyobb volt, mint ő, és mikor nevetett, látni lehetett éles fehér fogait. Farkas Fufu vidáman fütyörészett útközben, és mikor odaért Giducihoz, nagyot ütött a fejére. Ha valaki más ütött volna a fejére, valaki kisebb, valaki szelídebb valaki, akinek nincsen ilyen éles foga, Giduci bizonyára úgy érezte volna, hogy az a valaki őt bántani akarja. Farkas Fufuval kapcsolatban azonban Giducinak nem voltak ilyen érzései. Egész határozottan úgy érezte, hogy bár Farkas Fufu akkor már a fülén is csavart egy nagyot, mondom, egész határozottan úgy érezte, hogy a farkas kölyök részéről ez csak baráti kedveskedés, pajtáskodás. Farkas Fufu már messze járt, és Giducinak még mindig sajgott a füle. Fufu után nézett, és Fufu a távolban már csak egészen kicsinek látszott. Akkorkának, mint az öklöm. Lehet, hogy mégis bántani akart, töprengett Giduci a fülét tapogatva. Ennyi de kár, hogy nem jutott előbb eszembe. Úgy megökleltem volna, hogy hármat bukfencezik.

0: Nem mondom, tegnap haragudtam, de ma már nem. Persze, tudom, mondta Giduci, de értsd meg, hogy csak játékból kell rám haragudnod. Barika gondolkozott egy kicsit, nem volt túlságosan élese szűk kis bárány, de azért megértette, hogy csak játékból kell haragudnia. Jó, mondjuk, hogy haragszom rád játékból, mondta Giducinak, csak azt nem értem, hogy mi ebben az érdekes. Azt majd meglátod, mekegte Giduci. Minden esetre néz rám nagyon, de nagyon csúnyán. Miért kell nagyon csúnyán néznem? Kérdezte Barika értetlenül. Jaj, de buta vagy, kiáltott Giduci türelmefogytán. Azért kell csúnyán nézned, hogy én kiolvashassam a tekintetedből, hogy bántani akarsz engem. Eszem ágába sincs téged bántani, szólt Barika jámboran. Miért is bántanálak? Giduci nagyot fújt. Borzasztó, hogy milyen értetlen alak vagy. Hát már elfelejtetted, hogy haragszol rám. Én? Nézett rá Barika kerekre nyílt szemmel. Giduci majdnem kiugrott a bőréből. Hiszen megbeszéltük, hogy játékból haragszol rám. Igen, igen, tudom már, sietett Barika mondani, nehogy Giduci ostobának tartsa. Csak azt nem értem, miért akarod, hogy bántsalak is. Dehogy akarom, kiáltott Giduci. Én csak azt akarom, hogy csúnyán nézzél, mintha bántani akarnál, de nagyon csúnyán nézzél. Minél jobban magyarázta Giduci, Barika annál kevésbé értette ezt az újfajta játékot. A békesség kedvéért azonban úgy tett, mintha értené, és összeráncolta a homlokát, hogy olyan csúnyán nézzen Giducira, amilyen csúnyán csak bír. Most jó, mondta Giduci elégedetten, és leszegte a fejét, hogy megöklelje. Persze csak játékból, ezt a gonosz kis bárányt, aki persze szintén csak játékból haragszik rá, és bántani akarja. Mielőtt azonban az öklelésre került a sor, Giducit valaki fülön csípte. Ez a valaki kecskemama volt, aki éppen akkor jött haza, és minden szót hallott. Gyere csak haza, fiacskám, mondta csendesen. Majd otthon megbeszéljük ezt a dolgot. Azzal hazaterelte Giducit. Barika csalódottan nézett utánuk. Sajnálta, hogy nem derült ki, mi a játék befejezése. Akár hogyan törte is a fejét rajta, kis Birka eszével nem volt képes kitalálni.
1: A Giduci és a támadók című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az óviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janu a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig 3 levél lapult a táskájában. Janu elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának. A magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janu kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá. Ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a 3. levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre. Mi történt, Janó? Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek? Az egyik borzéknak, a másik nyesnek, a 3. neked és Csiribínek. Nekünk? Ki írt vajon? Nem tudom. Én csak a címzést figyelem. Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka. De hogyan? Én már mindenütt kerestem. Majd Csiribi segít, mindjárt ide hívom. Rigó Janó elcsodálkozott. Van telefonod? Dehogy, csak figyelj. Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt. Tititá, titi, Csiribi, gyere! Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz. Csiribi csak ugyan hamar érkezett, vidáman nevetett Pankára. Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit. Nem is főztem, viszont segítened kell. A szél elfújta Janó leveleit. Csiribi az üstökét vakargatta. Akkor keressük meg a szelet, várjatok! Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva. Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit, dúzogott a szél. Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál, mondta szigorúan Csiribi. Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket. Sok felé jártam, susogott a szél. Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt. Panka, ülj fel te is és figyeld a földet. Panka felpattant a szél hátára, és elindultak. Rigó Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé. De hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribi jelt adott, és a szél leereszkedett a földre. Kutykorúgy, de jó, hogy jössz, Csiribi! Brekegtek a békák. Segíts nekünk vitorlást hajtogatni. Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó. Csiribi közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott. Hisz ez egy levél? Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest! Éppen ezt kerestük. Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk? Majd hozok nektek kartonpapír délután is. Együtt hajtogatunk vitorlást. De zászló is legyen rajta. Lesz, lesz, ígérte Csiribi, most pedig indulás. Még 2 levél hiányzik. Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott levelet. Elviszem a nyesnek, ha kiteszi a napra, hamar megszárad. Mi addig folytatjuk a keresést, bólogatott Csiribi, a nagy tölgyfánál találkozunk. Rigó Janó elrepült, Panka és Csiribi visszaültek a szél hátára. Délután várunk, integettek a békák. A szél felemelkedett és lustán beszállt a fák közé. Panka és Csiribi összehúzott szemmel figyelték a földet, hát ha valahol megpillantják a következő borítékot. A kökény bokrok közelébe érve Panka vett észre valami fehéret. Nézzétek, ott benn az ágak közt, mintha volna valami. A szél leszállt a bokrok mellé, a két kis tündér körbejárt. Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki? A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt. Megpróbálom, ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta. Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja. Szoríts rá egy zsebkendőt, javasolta Csiribi. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél. Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami. Hívjuk ide Benedeket. Ő a tüskék közé is be tud ugrálni? Csiribinek tetszett az ötlet, és már repült is a Pink család fészke felé. Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán. Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott. Gyere, Benedek, segítened kéne, kurjantott Csiribi. Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek. Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökénybokorból, magyarázta Csiribi. Benedek, Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról. Nem ilyen kell, nevetett Csiribi, hanem olyan, amit a postáshoz. Csiribi felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett. Hát ez meg mi? A rajzom, mutatta büszkén a kismadár. De hát ez egy levél. Pont olyan, amilyet keresünk. Hogy került hozzád? Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá. Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás. El kell vinnük nekik. Benedek elszontyolodott. Gyere a kökénybokorhoz és segíts! Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribi. Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe. Benedek sóhajtozott, de beleegyezett. Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket. Benedek ügyes volt. Óvatosan bearaszolt a tüskék közé, és csőrével kirángatta a levelet. Csak egy picit szakadt el a boríték. Mi van ráírva? Kíváncsiskodott Panka. Panka és Csiribi, betűzte Csiribi. Úgy látszik, Bonifác küldte a városból. Olvasd, olvasd! Tapsikolt Panka. Csiribi kibontotta a levelet, és már olvasta is. Kedves Panka és Csiribi, látogassatok meg a városban, nagyon várlak, a címet tudjátok. Gyertek, mielőbb, üdvözöl Bonifác. Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott. De jó nektek, még a városba is mentek. Panka megsimogatta a kismadár fejét. Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot. Ne csak egyet küldjetek, hatot akar Benedek, énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról. Panka és Csiribi elvitték borzék levelét Rigó Janónak, aztán nekiláttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.
1: A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szelíd dombok ölelésében, sűrű erdővédelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkat föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Palaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel nekivágott az útnak. Ment, ment, mendegélt a kiszáradt, levele hullott fák között a csendes erdőben. Mert bizony nagy csend lett abban az évben, hisz az énekes madaraknak is csőrükben rekedt a dal a szárasság miatt. Tüskék tépték szegény Cseppecske ruháját, s egyre gyakrabban botlott meg a kidőlt fákban, de csak ment előre elszántan. Vize, ereje már rég elfogyott, s csak az akarat vitte tovább, egyre messzebb a falutól. S aztán végre elfogytak a fák, s egy domb tetejéről lenézve megpillantotta maga előtt a Balatont. De szegény Cseppecske addigra annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájultan heverő Cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor Cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak Cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva Cseppecske még jobban elszomorodott, ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncuk nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak Cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcseptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatott a Cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balaton vizet csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. S amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.
1: Tudor kukac kideríti.
3: Halihó gyerekek! A mikrofonnál Tudor kukac. Miután a mosógép kimosta a ruhákat, elindul a centrifugálás. Azért, hogy amikor kivesszük a gépből az oknikat, pulcsikat és a nadrágokat, ne legyenek csuromvizesek. A mosógép dobja elkezd nagyon gyorsan forogni, emiatt a ruhák a dob oldalára tapadnak. A gyors forgó mozgásnak köszönhetően kipréselődik a ruhákból a víz, amely a dobon lévő apró lyukacskákon keresztül távozik. Ezt a gyors forgó mozgást centrifugális erőnek hívjuk. Innen kapta a nevét a centrifugálás.
1: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
4: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
5: Csukás Mese Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek. Mesék a bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Hétköznap esténként 7 órától a Csukás Mese Rádióban.
6: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Gomba király. Lengyel népmesét hallotok Sebők Éva átdolgozásában. Radványi Dorottya mesél. Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő. Ebben az erdőben temérdek mindenféle gomba nőtt. Egyszer elhatározták, királyt választanak maguknak. Igen ám, de kit? Tanakodtak, ki lenne a legalkalmasabb, végül kisütötték, hogy maga az erdész. El is mentek hozzá követségbe, és szépen megkérték, hogy legyen a királyuk. Hanem az erdész csak a fejét csóválta. Köszönöm a tisztességet, de hát nekem egyéb dolgom van az erdőben, meg azon túl nagy is vagyok hozzátok. Legyen hát a nyuszi a királyunk. Eszelték ki a gombák újabb hosszas töprengés után, s megkérték a nyuszit, hogy királykodjék felettük. A tapsi füle szépen megköszönte, hogy rágondoltak, de ő sem fogadta el a királyi rangot. Én szeretek ugrándozni, futkározni, a gomba királynak meg folyvást egy helyben kell állnia, méghozzá fél lábon. S hova tegyem akkor a másik lábamat? Újra összeültek a gombák tanakodni, s végül abban állapodtak meg, hogy közülük való legyen a király. No de melyik a sok közül? A tinóró, vagy a rizike, a róka gomba, vagy a kucsma gomba, a csiperke, vagy a pöfeteg? Abban megegyeztek, hogy az lesz a király, aki a legméltóbb az uralkodásra. De ki a legméltóbb? Én, kiáltotta a légyőrő galóca. Senkinek sincs ilyen gyönyörű, gyöngyös karlát kalpagja. És nekem mindenki engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy a mérges gomba veszedelmes. Éppen ezért nem lehetsz király, intették le a többiek a hencegő galócát. S ekkor a fák árnyos rejtekében hirtelen megpillantották a barna sapkás, egyszerű, sose hivalkodó, halkszavú vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett. Ő a legméltóbb, kiáltoztak a gombák, és szégyelték, hogy szerény külseje miatt már előbb nem gondoltak rá. Így lett a vargánya a gombák királya. Mindenki örült. Az erdész, a nyuszi, a mókusok meg a békák. Minden teremtett lélek a sűrű, sötét öreg erdőben. Csak a galóca mérgelődött. Még gyönyörű, gyöngyös kalpagját is földhöz vágta volna, ha tehette volna.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
0: Csukás Mese Rádió. Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Da. Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A medve véletlenül rálépett a nyuszi lábára.
1: Jaj, jaj, segítség, jaj, jaj, meghalok, jajgatott hangosan a nyúl.
0: Szegény jámbor medve megrettent.
2: Bocsáss meg, kérlek, nem akartam, nyuszikám. Nagyon sajnálom, bocsáss meg, kérlek, bánkódott.
1: Mit segítesz ezzel nekem? Most megbénultam. Nem tudok többé a lábamra. Jaj, jaj, jaj, meghalok. Jaj, jaj, jaj, jaj,
0: veszékelt a nyúl. A medve a hátára vette és barlangjába vitte. Hófehér ágyába fektette, sebesült lábát pedig bekötötte.
1: Jaj, nekem, meghalok,
0: sírt tovább is a nyúl. Még hangosabban, mint azelőtt. Pedig az igazat megvalva már nem is fájt a lába. De a jószívű medve kétségbeesve indult útnak, hogy enni-inni valót hozzon neki. Be is szerezte mindazt, ami kellett, és megetette, megitatta a nyulat.
2: Hogy vagy, kis barátom? Kérdezte másnap reggel. Lábra tudsz-e állni, vagy még mindig fáj?
1: De még mennyire, mondta a nyúl, még inkább, mint tegnap, nem tudok felkelni.
0: De alig ment el a medve hazúról, ledobta a lábáról a kötést, és ugrándozni, énekelni kezdett.
1: Ó, de buta, ez a medve, hogy becsaptam, szedte, vette, szemfüles vagyok, mindenkit becsapok. Semmit se kell már csinálnom, etett, ittat, a barátom, szemfüles vagyok, mindenkit becsapok.
0: És egyre lustább, egyre követelőzőbb lett. Minden reggel csak répát hozol nekem?
1: Betegnek való étel ez, azt hiszed? Így legyöngülök, és éhen halok, hoz nekem mézet, édes körtét,
0: rendelkezett. A medve megint elindult, hogy körtét és mézet keressen. Útközben összetalálkozott a rókával.
1: Ennyi, de konterhelt vagy, Miska bátyám, szólította meg a róka. Mit keresel olyan nekikeseredve?
2: Én bizony körtét és mézet keresek, a beteg nyúlnak kell, sóhajtott a medve, és elmesélte a rókának, hogy mi történt.
0: Figyelmesen hallgatta a róka, majd így szólt.
1: Nem körte és méz kell a te betegednek, hanem orvos.
2: Orvos? Honnan szerezzek én orvost?
1: Itt áll előtted, nem tudottán, hogy egy hónapja kórházban dolgozom. Vezess a betegedhez, majd én meggyógyítom.
0: Amikor a nyúl az ablakból megpillantotta a rókát, reszketni kezdett.
1: Nézd, Miska bátyám, hogy rázza a hideg, szólt a róka. Hát ő tényleg nagyon beteg.
0: Azonnal kórházba kell vinni,
1: ott a farkas, a főorvos, a lábak specialistája.
0: Mint a villám, úgy ugrott ki a nyúl az ágyból, és rohant torony iránt, amilyen gyorsan csak tudott.
1: Lám, milyen hamar meggyógyult, jegyezte meg gúnyosan a róka. Inkább faltad volna fel, mint hogy ápoltad.
2: Nem eszem nyúlhúst,
0: morogta epésen a medve, aztán megbékélve nyújtózott el az ágyában, hogy egy jót aludjék, hiszen amióta a nyulat a barlangjába hozta, a padlón kellett feküdnie.
1: A nyúl pedig talán még most is szalad.
3: Csukás Meserádió. Ma hoztam nektek egy tavasszal kapcsolatos szólásmondást. Ravasz a tavasz! Na jó, ravasz. De tudjátok, hogy ezt miért mondják a tavaszra? Szabad a gazda? Akkor elmondom. Tavasszal az időjárás nagyon változékony. Néha csodálatosan kisüt a nap, de aztán nem telik bele pár perc, és már esik is az eső. Ez azért van, mert ilyenkor tavasszal és ősszel változékony nagyon az időjárás. Felhők jönnek és mennek, a levegő hőmérsékletesen melegszik fel olyan gyorsan, mint nyáron. És mivel ilyen ravasz ilyenkor az időjárás, inkább legyetek felkészültek, és legyen nálatok esernyő, vagy egy melegebb pulóver. De nehogy egy kis hűvös szél eltántorítson titeket egy jó sétától. Jó tavaszi kirándulást kívánok nektek! Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így hangzik. Ez a kerek valami gurul, de sosem esik el. Ott találod, ahol a játék és a szórakozás összetalálkozik. Lehet nagy, vagy kicsi, színes és mintás. Néha a levegőbe is felpattan. Van, amikor rúgják, van, amikor patogtatják, kapuba dobják. Készülhet gumiból és bőrből is egyaránt. Mi lehet ez? Igen, ez a labda! Ti ismertek labdajátékokat, labdasportokat? Nekem az egyik kedvencem a kézilabda. De a röplabdát is szeretem. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlásán egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbe csapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözz be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott. Nem jönnek vissza a fecskéink, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel.
1: Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből.
0: Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhetnek haza a fecskénk.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyélek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamara is szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya. Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az ezüst ló. Élt egyszer egy király, akinek éppen 7 lánya és 7 fia volt. A legidősebbek már mind megházasodtak, csak a legkisebbik fiú és leány maradt eladósorban. Ám a király akárhogy próbált párt találni nekik, akármilyen messziről hívott királylányokat, királyfiakat, nekik senki nem felelt meg. Aztán egy nap az öreg király megelégelte a dolgot, és elkergette őket. Addig vissza ne gyertek, míg valakivel Frigyre nem léptek, parancsolt rájuk, s a két testvérnek nem volt más választása, hát nekivágtak a nagyvilágnak. Egész nap mentek, mendegéltek, míg végül beesteledett, és egy öreg fa alatt lepihentek. Reggel aztán így szólt a királylány. Képzeld, öcsém, hogy én milyen furcsa álmot láttam. Egy öreg ember azt mondta, hogy nem messze innen van egy varázsforrás. Merítsünk annak a vizéből, mert gyógyír lehet a szomszéd király bajára. Nincs az országában orvos, ki ne próbálta volna meggyógyítani, de bizony senkinek sem sikerült. Tegyünk mi is próbát, hát ha igaz álmot láttál, mondta a királyfi, s már is elindultak a forrást megkeresni. Mikor odaértek, a kulacsukat megtöltötték, s elindultak a király udvarába. Ám előtte még betértek a fogadóba, hogy díszes ruhájukat lecseréljék, és helyette orvosnak álcázzák magukat, úgy mentek a királyhoz. Amint megmosták a királyt a forrás vizével, lássatok csodát, az összes sebe begyógyult, és nyoma sem volt többi betegségének. A király pedig hálája jeléül egyből palotát építetett a doktoroknak, és elhalmozta őket arannyal és mindenféle drága kővel. Így éldegéltek tovább békességben, míg egy nap a doktornak öltözött királyfi meghívta palotájukba a királyt.

0: A királyfi is megirigyelte boldogságokat, s nyakába vette a világot, hogy ő is párt találjon magának. Már jó ideje mendegélhetett, mire megérkezett Fekete városba. Hírből már hallott róla, hogy ott lakik a világ legszebb királylánya, a napra lehetett nézni, de rá nem, csak épp a kezét nem engedte elnyerni. Ugyanis a királylányt csak is az az ifjú vehette el, aki meg tudta mondani, milyen különleges jegyek vannak a lány bőrén. Bizony rengeteg kérő oda lett a találgatásban, éppen ezért nevezték át az udvart Fekete városra. No de a vakmerő királyfi fejébe vette, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg az övé nem lesz a gyönyörű szép királykisasszony. Miközben az utcán azon morfondírozott, hogyan kerülhetne a királylány közelébe, megszólította egy öreg ember.
1: Hé, fiam! Csak nem épp jó tanácsra lenne szükséged, hogy a királylány kezét elnyerd? Kérdezte az öreg, aki korábban húga álmában jelent meg.
0: A fiú felpillantott, s épp egy aranyműves háza előtt találta magát. Belépett a műhelybe, ahol az öreg már várta.
1: Látom, helyén van a szíved, hát segítek neked. Reggelre készítek egy ezüst lovat, mely olyan nagy lesz, hogy kényelmesen elférsz benne. Aztán kiviszlek a piacra. Te ott fogsz várni a ló belsejében, míg a királylány szobájába nem vitetnek. Mikor pedig leszáll az éj, előbújsz belőle, és megnézed a királylány jegyeit,
0: mondta az öreg ember, s a fiú szívesen belement a cselbe.
1: Másnap pedig ott állt az ezüst ló, készen az aranyműves udvarán.
0: A királyfi belemászott, majd az öreg a segédeivel kitolta a város főterére. Az egész város a csodájára járt a fényesen csillogó ezüst lónak, de akárhogy próbáltak alkudozni az árából a gazdagabbak, bizony, senki sem tudta megvenni. Kisvártatva megjelent a királyi hintó, benne a csodaszép király kisasszonya. S mikor a lány megpillantotta az ezüst lovat, addig kérlelte apját, míg az megvette neki az ezüstfényű lovat. A szobrot rögtön a királylány szobájába vitték, s a fiú addig nem mozdult, míg el nem jött az éjszaka. Akkor óvatosan kinyitotta a ló hasán az ajtót, és kimászott belőle. Oda ment a király kisasszony ágyához, s többé le sem tudta róla venni a szemét, annyira megigézte a szépsége. S bizony, egy csodaszép csillagfény lett a lány homlokán, és kettő a mellkasán. Egyszer csak a királylány kinyitotta a szemét, de sikítani nem tudott, annyira megtetszett neki a fiú. Most már csak azt kellett kitalálni, hogy juttassák ki a királyfit, mielőtt észrevennék a palotában. Végül a királylány kieszelt egy tervet. A fiú visszamászott az ezüst lóba, ő pedig letörte a ló füleit. Így másnap apja kénytelen volt visszaküldeni az aranyműveshez, s az ifjú így észrevétlenül kijutott a palotából. Másnap pedig ment büszkén a királyhoz, hogy felfedje a királylány titkát. A király úgy megörült a királyfinak, hogy a lányát még aznap hozzáadta. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem halt.

sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Gondolkodtatok már azon, hogy mennyi mindent lehet csinálni tavasszal a szabadban? Például szaladgálni, medvehagymát szedni, de csak szülői felügyelettel. Felásni a kertet, virágot és más növényeket ültetni, megmetszeni a fákat a szüleitekkel vagy a nagyszüleitekkel. Vagy csak egy nagyot mosolyogni a játszótéren a sok csodálatos zöldülő fa láttán. Te is látod a változást? A természet ébredését? Nem bírtam ki, és hoztam nektek egy csodálatos vers részletet a tavaszról. Benjamin László, béke. Tavasz van. Milyen szép tavasz van. De jó futkosni a szabadban. A fű magas, sűrű a lomb, csízbúvik ott és vadgalamb. Száll a gyermekek nevetése. Tavasz, vidámság. Ez a béke. Csukás Mese Rádió.
1: Jakob és Wilhelm Grimm, Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, s mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, Rózsapiroskának a másikat. Kedves, jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, s a természetük csak annyit különbözött, hogy Rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint Hófehérke. Szerette egymást a két leányka nagyon. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn, nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántották őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szeliden közeledtek hozzájuk. Madarak, ha megpillantották, vidáman énekeltek. Őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, s az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok, tudta, hogy nem esik semmi bántódásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, s reggel, mikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában. Nem szólt semmit, csak mosolygott, s azzal eltűnt. Mikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak, s ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott. Az a gyermek bizonyosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel. Esténként az özvegyasszony mesélt nekik, ők meg hallgatták, reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón. Nyiss ajtót, Rózsapiroska, szólt az asszony. Hát, ha vándorember kereszt szállást. Rózsapiroska az ajtó sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állott az ajtóban. Rózsapiroska is, Hófehérke is az ágy mögé bújt a kiettükben, de a medve megszólalt, s mondta.
2: Ne féljetek, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam. Azért jöttem, hogy felmelegedjem itt.
3: Szegény medve, sajnálkozott az asszony. Kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyújjon. Aztán szólt a leánykáknak. Hófehérke, Rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve.
1: Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte szépen a leánykákat.
2: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
1: A leánykák elévették a kis seprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve meg dörmögött megelégedetten, és hálálkodva pislogatott a leánykákra. Úgy neki bátorodtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre. Hempergőztek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jókedvük kerekedett. Aztán, mikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve, játszott a leánykákkal, s úgy megszerették a medvét, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve hófehérkének.
2: Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el.
1: Hová mégy? Kérdezte hófehérke, s a könny kicsordult szeméből úgy elszomorodott erre.
2: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni. De nyáron kibújnak a föld alul, s ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, hófehérke!
1: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könny. Telt, múlt az idő, s hófehérke és rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz gajat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, meglátnak egy nagy földre döntött fát, s látták, hogy azon ugrál föl s alá valaki vagy valami. Embere, állate, nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú fehér szakálú törpe az, kinek a szakála a fa hasadéka közé szorult, és semmi letteképpen nem tudott kiszabadulni.
4: No, mit áldogáltok itt?
1: Kiáltott a leánykákra.
4: Gyertek, segéljetek rajtam!
1: Hát mi történt kigyelmeddel? Kérdezték a leánykák.
4: Nem látjátok, ostobák!
1: Kiabált a törpe.
4: Amint el akartam hasítani ezt a fát, a szakállam belé akadt. A hasadék hirtelen összecsapódott, és idefogta a szép fehér szakállamat.
1: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy sem tudták kiszabadítani a törpe szakállát. Elfutok a faluba emberekért, mondotta Rózsa Piroska.
4: Te ostoba!
1: Förmet rá a törpe.
4: Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni.
1: Csak ne türelmetlenkedjék kegyelmed, csitította hófehérke. Mindjárt segítek én. Történetesen zsebében volt a kisollója, azzal nyisz-nyisz, lenyisszantotta a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, mely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, és ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, elkapta a zsákot a vállára. Rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegben. Na, ez igazi fura ember, mondották a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer hófehérke és rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásszanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patak partján valaki valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az. Mit akar kelmed? Kérdezte rózsapiroska. Csak nem akar a vízbe ugorni?
4: De már olyan bolond csak nem vagyok,
1: kiabált a törpe.
4: Nem látjátok, hogy a hal akar engem belérántani?
1: Azám, a törpe hosszú szakála valahogy összegabajodott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdette egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ez a törpe? Dehogy köszönte? Dehogy köszönte? Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Telt múlt az idő ismét. Az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy kopár pusztaságon mentek át a leánykák, azon a pusztaságon nagy óriás sziklák voltak szerte széllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, keselyű sas volt, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy végre is eleresztette a törpét. Ahogy megszabadult a törpe és magához tért az ijegységtől, rárivolt a leánykákra.
4: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggattátok a ruhámat, haszontalanok, ügyetlenek!
1: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. A leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát, amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi tiszta helyen a törpe, kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le, visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva, bámulva állottak meg, úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe, meglátja őket, rájuk kiált.
4: Na, mit álltok? Mit tátjátok itt a szájatokat?
1: Felugrott nagy mérgesen, hogy tovább álljon, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve. Szaladt feléjük szörnyű ordítással. Szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Mikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
4: Hagyd meg az életemet! Neked adom ezt a sok-sok-sok drága követ!
1: De a medve nem hallgatott rá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiálthatott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket. Ne féljetek! Hófehérke, Rózsapiroska, várjatok! Veletek megyek én is! A leánykák megismerték a hangjáról. Megálltak, s ím, amint a medve közelükbe ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, s színarany gúnyába öltözött. Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak. A királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt. Megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg kezem közé nem került, s ki nem nyomtam belőle a gonosz lelkét. Még aznap eljegyezte a királyfi Hófehérkét, a testvére meg Rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába. Volt ott aztán lakodalom, hét országra szóló. A rózsafácskákat elültették az ablakuk előtt, és nyílott minden esztendőben fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Varga Katalin csupa cselbajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa cselvár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsószoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupacsel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámultozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupa cselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis Pele királyságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Sohasem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát, megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Saját várban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupa csel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupa csel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsószoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vég az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
2: Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi, gúnyolta Irinkó.
0: Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között. Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett. Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni.
1: Csupa csel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből, önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupa csel kosarait használta.
0: Mindig ügyes volt ez a csupa csel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó.
1: Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupa csel feladatát. Aki ismeri ilyen sárkányt, értesítse őket.
3: A kesztyű lakói nyaralni mennek. Megérkezett augusztus. a nyaralás hónapja. A kesztyű lakói útra készülődnek. Hol? A pocok a kesztyű nagy ujjában, a cinke

és az öreg rövidlátó hangya a kis ujjában. Előkerül a sok-sok nyári holmi, fürdőruha, szalmakalap, úszógumi, tréningruha, szöges cipő, és még sok-sok más. A kesztyű lakói becsomagolnak. Hová? A pocok, bőröndbe, a cinke, kézitáskába, a béka, hátizsákba, a szarvasbogár, sportszatyorba. És az öreg rövidlátó hangya fedeles kosárba. Már csak két nap választja el őket attól, hogy elutazzanak. Hová?

és az öreg rövidlátó hangya Pomázra. Végre rájuk virrad az utazás napja. Elbúcsúznak egymástól, s Kiki elindul a maga választotta járművön. Min?

0: és az öreg rövidlátó hangya szekéren. A két hét nyaralás mindenkinek kellemesen telt el, s már alig várták, hogy elmesélhessék egymásnak élményeiket.
1: Miről?
0: A pocok, a múzeum látogatásról, a cinke,

és az öreg rövidlátó hangya a tyúkok etetéséről. Mielőtt azonban hazaindultak volna, mindenki vásárolt a többieknek valami kedves ajándékot. Mit? A pocok valódi amerikai konzerv legyet, a cinke 4 üveg tengervizet,

és az öreg rövidlátó hangya egy kosár papsajtot. A hazaérkezés napján a kesztyű tenyerében klubnapot tartottak, s 10 órakor mindenki aludni tért a kesztyű ujjaiba. Hová?

0: és az öreg, rövidlátó hangya a kis ujjába.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: utána.
1: Tessék ujjakat föl, mehetünk elkészülni, mutatom, figyelj. Nád a házam, tetteje, rászállott a cinnege. Váratlan fordulat, hess le róla, cinnege, cinnege. Le, csak lustálkodunk, igen?

hát ez gyönyörű. És nem azért mondom, de innen fölülről olyan látvány, beleborzongok, te föláll a hátamon a szél. Tessék, mehetünk még egyszer, gyorsabban figyelj ujjakat föl. Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, jó. Rendben van.

Még gyorsabban, gyerünk! No, tessék, ujjakat föl. Egy, két, há, és... Ez valami madár influenza, ez a...

0: Pique jo pa me que jo manyeru. Gyerünk kell emi. Figyelj, egy-két ház, és nád a házam teteje, teteje. Rászállott a cinege, cinege, de hess le róla. Cinege, cinege, mert beszakad a tetejét. Ha beszakad, mi lesz félem sárga? Na, cinege, cinege, de hess le róla. Cinege, cinege, mert beszakad a...
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és most egy mesével készültem nektek. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a susogó fák meséje. Valahol messze, ahol az ég egybeolvad a fák koronáival, létezett egy ősi erdő, amit az emberek csak úgy emlegettek, a susogó rengeteg. Nem volt térképen, sem útjelző táblán, mégis néha napján rátalált, aki elég kíváncsi volt, és elég csendes. A susogó rengeteg fái mások voltak, mint bárhol a világon. Ők beszélni tudtak. Nem szóval, nem kiáltással, hanem susogással. Olyan susogással, mely csak alkonyatkor született meg, mikor már a madarak is leszálltak pihenni. Az erdő mélyén, egy idős töltyfa árnyékában élt egy kisfiú, Ábel. Nem volt ő fa, és nem volt madár sem, hanem egy kíváncsi, kalandvágyó gyermek, akit egy vándorló madár vezetett az erdőbe. A fiú egy viharos éjszakán tévedt el az erdei úton, és mikor a villámlás rémisztő képeket festett az égre, hát a madár, egy sárga pettyes fülemüle, egyenest a susogó rengetegbe vezette. Ábel először félt. Az erdő hangja nem olyan volt, mint a város zajai. Itt nem dudált semmi, nem zörgött autó, csak levelek susogtak, ágak roppantak, s a madarak fészkük mélyén csiviteltek álmosan. Ki van ott? Kérdezte a fiú egy este, mikor már 3 napja élt a fák közt. Egy magas, görbehátú bükkfa válaszolt először. Ágaival meglendült, s kérge meg-megnyikordult. Mi vagyunk, kisvándor, mi vagyunk a mesélő fák. Ábel körbefordult, szemét nagyra nyitotta. Tudtok beszélni? Nem úgy, mint az emberek. Mi a szél hangját kölcsönözzük, a lombunk rezzenését s az évszakok emlékét. Suttogta az öreg nyírfa, akinek kérge olyan fehér volt, mint a frissen hullott hó. És attól fogva minden este, mikor már a csillagok kibújtak az égre, s a szél puhán játszott a lombok között, a fák mesélni kezdtek. Elmesélték a tavaszi virágzás első illatát, amikor a méhek először zümmögtek a réten. Elmesélték, mikor egy réges-régi télben egy barna medve család épített odút a töltyfa tövében. Meséltek arról is, mikor egy árva őzike könnye harmattá vált a hajnali fényben. Ábel minden este ott ült a fülemüle társaságában, hallgatta a fákat, és nem csak a történeteket tanulta meg, hanem hallani is. Meghallani a szél hangjában a szavakat, a lombok között megbúvó gondolatokat. Miért meséltek nekem? Kérdezte egyszer. Mert figyelsz, felelt egy sovány nyárfa. És aki figyel, az képes megőrizni a világ emlékeit. Egy napon, mikor Ábel már hetek óta ott élt, a fák azt mondták. Itt az idő, hogy hazatérj. Vigyél magaddal minket is, ne a törzsünket, nem a leveleinket, hanem a meséinket. Ábel szomorúan, de tudta, hogy el kell indulnia. A fülemüle elkísérte az erdő széléig, ahol a világ ismét zajos és színes lett. Visszament a városba, szülei karjába, a megszokott mindennapok közé. De a fák szavai ott susogtak a fülében minden éjjel. És attól kezdve Abel mesélni kezdett. Először csak a testvérének, aztán az iskolában, később könyvekbe írta mindazt, amit a susogó rengeteg megtanított neki. És aki meghallotta ezeket a meséket, annak a szíve megnyílt egy kicsit. Némelyek még az erdőségek felé is vetettek egy pillantást, hát ha ott, a távoli lombok között, egyszer majd meghallják a fák susogását is. Mert aki jól figyel, bizony, meghallhatja. Csak csendben kell maradni, és hinni a mesékben.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mérges vagyok,

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld!
2: Na?
1: Ma reggel nem tudtam kinyitni az ajtót. Akárhogy ráncigáltam, nem sikerült. Aztán kiderült, hogy kulcsra volt zárva.
2: Többet ésszel, mint erővel.
1: Azaz?
2: Ez a közmondás azt jelenti, hogy mindig gondolkodj, mielőtt cselekednél. Sokszor azzal többet érsz.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Képzeljétek, pici koromban a nagymamám rengetegszer elmesélte ezt a történetet, úgyhogy hallgassátok most ti is sok szeretettel. A béka király. Német mese. Átdolgozta Mészöly Miklós. Volt egyszer egy király, s a királynak egy elkényeztetett, büszke lánya. Egyszer ez a leány kint a pázsiton aranyalmákkal játszott. A pázsit mellett volt egy kert, abban meg egy kút, s ahogy ott játszogatott, az egyik aranyalma beleesett a kútba. Elkezdett sírni nagyon, s egyszer csak kijött a kútból egy béka.
5: Miért sírsz, te leány?
4: Kérdezte. Az almám beleesett a kútba, zokogta.
5: Kihozom én,
4: mondta a béka.
5: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
4: A királylány megígérte. A béka meg már is hozta az almát, hanem amikor odaadta a királylánynak, az sarkon fordult, s faképnél hagyta. Csak hogy a béka is ment ám utána, a királylány sárga is volt, meg fehér is volt az ijegységtől, s kérdezte az apját, hogy mit tegyen.
5: Hát, ha megígérted neki, erezd be,
4: mondta az apja. A lányt ette a méreg, de azért engedelmeskedett. A béka odaült melléje az asztalhoz, egy tából ettek, egy pohárból ittak, végül egy ágyba feküdtek. De a lány pár pillanat múlva megfogta a békát, és undorodva kidobta az ablakon. Magas palota ablakból a földre lepottyanni, bizony még egy békának sem öröm, de azért összeszedte magát, s elindult a patak felé nagy szomorúan. S hát éppen ott mosott egy szegény árva leány. Volt neki egy aranygyűrűje, amit még az édesanyjától kapott, s ez a gyűrű éppen beleesett a vízbe. Kereste, kereste, de nem találta, s akkor meglátta a békát. Mindjárt oda guggolt elé, s kérte kedvesen, hogy hozza ki a vízből a gyűrűjét.
5: Én hozom én neked,
4: mondta a béka.
5: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
4: Az árvalány megígérte, s a béka menten meg is kereste a gyűrűt a patakban. Aztán a lány a békát a ruháskosárba tette, hogy ott aludjék, ő meg mosott tovább. De alig értek haza este, a béka hármat brekkentett, és szép királyfivá változott. A szegény árva lánynak még a lélegzete is elállt a csodálkozástól, a királyfi pedig így szólt hozzá. Jó voltál hozzám, bízzál bennem. Most elmegyek, de nem örökre. Azzal fogta magát, s elment a palotába, hogy megkérje a királylány kezét. Haj, de még hogy örültek most a látogatásának? A királylány azon nyomban meg akarta ülni a lakodalmat. Ahány inas meg cseléd volt, mind sürgött forgott. Még az árvalányt is elhívták, hogy segítsen a konyhán. De abban a pillanatban, amikor belépett a palota kapuján, látják ám, hogy nincs sehol a királyfi, csak egy csúf nagy béka csattog az árvalány nyomában. Kérdi tőle a királylány mérgesen. Tiéd ez a béka? Az enyém. Hát ha tiéd, vidd is magaddal, ide ezzel a csúfsággal be nem jössz. Ahogy ezt a béka meghallotta, mindjárt királyfivá változott, karon fogta az árvalányt, hazamentek, megesküdtek, stán még ma is élnek.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csigalány, akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet. No hát, milyen csodaszép mesekönyv, ámuldozott. Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint két piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mindhárom fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem.

0: Csukás Mese Rádió. Képzeljétek, tegnap egy egészen apró kislánynak megtanítottam a tavasz hónapjait. Aki tudja közületek, mondhatja velem. Március, április, május. Írtam is hozzá egy megjegyzős mondókát. Első a március. Megszületett pár cicus. Második az április. A tavasz ravasz, de nem dilis. Harmadik a május. Aranykapun átfuss. Na akkor még egyszer. Minden évszakhoz 3-3 hónap tartozik, így a tavaszhoz is. Mi is volt a tavasz 3 hónapja? Március, április, május. Bravo! Csukás Mese Rádió.
1: Lázár Ervin, a négyszögletű kerek erdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek. Egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott Egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkélő Egeret, s reszketek hangon mondta, nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta Egérelek, és a rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent említett kékszínű lószerafin, Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa és a szűkszavú dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb. A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, dömdödöm csak annyit mondott, döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, dödöm. De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze. Természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Mati. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába, Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, hárman félrevonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a dereka táján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
0: Vigyázat, azonnal dől,
1: mondták. Nehogy a reggelimre dőljön, mondta nekik tele szájjal Bruckner Siegfried. Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak. Ne úgy állj, amúgy húzd, emit szorítsd, amot lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad. Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff! Ráesett a hátára.
0: Dömdödöm, Dömdödöm,
1: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
0: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
1: rikoltoztak.
0: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
1: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a Dömdödöm.
0: Úgy se bírjuk, úgy se bírjuk,
1: sápítozott Vacska Mati.
2: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
1: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
2: Reggelire.
1: Erre Vacska Mati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
3: Majd én segítek,
1: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam. Egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mágszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre.
4: Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske.
0: Nem szöcske vagyok,
1: kiáltott az icike-picike lány.
0: Maminti vagyok.
2: Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt mentjük,
1: szólt rá Vacska Mati. Újra nekiveselkedtek a fának, Dömdödöm meg csak jajgatott.
0: Dömdödöm, Dömdödöm.
1: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan. Ne lábatlankodj itt! Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykújjába ütközött.
0: Engedjetek, engedjetek,
1: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
2: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra, tűnj el, nem látod, hogy zavarsz, nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?
1: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szórt.
2: Ostobák,
1: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ijetten. Maminti odasétált köztük a fához, s csak úgy félkézzel megemelte.
0: Mász ki,
1: mondta.
4: Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
0: Dömdödöm,
4: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
2: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálványjá.
4: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
5: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Petőfi Sándor. Anyám tyúkja. Előadja Kőszegi Ákos. Ej, mi a kő? Tyúkanyú! Kend a szobában lakik itt bent. Lám, csak jó az Isten jótád, hogy fölvitte a kend dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis király sem él jobban. Ezért aztán tyúkanyó, hát, jól megbecsülje kend magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsakutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa, kedvet ne kapja tyúkhúsra. Élj a tyúkkal barátságba, anyám egyetlen jószága.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, talpas. Talpas mindig azt tartotta, hogy ő a legnagyobb úratanyán. Tyúk, macska, kismalac mind eltakarodott az útjából, ha neki sétálhatnék, ha támadt az udvaron. A verebek rá nem mertek szállni a kerítésre, ha az ő haragos morgását hallották. Még a kakasnak is torkának adta kukorékolás, ha talpas kidugta fejét az oljából. Pedig tréfa ide, tréfa oda, annak már csak ugyan valakinek kell lennie, akitől még a kakas is megijed. Hanem csuda történt valamelyik reggel, ahogy talpas körül járta a birodalmát. Tyúk, macska, kismalac ügyet se vetett rá. A verebek olyan bátran csipogtak a sövényen, mintha talpas nem is volna a világon. A tarajas kakas pedig nemhogy felszállott volna a kerítés tetejére, hanem leugrott a szemétdomb tövébe, s akkorát kukorékolt, hogy csak úgy reszketett bele a szakálla.
2: Kokorikó, híres talpas, a te neved most már hallgas!
1: Talpas a fogát vicsorgatta. Alig, ha meg nem szabta volna a kakasnak a gúnyáját, ha elő nem ugrik a ketrec mögül valami, amilyent még ő se látott. Egy nagy fehér madár, földig ér a kékbe úszó haragos vörös szakálla. Piros a sapkája, mérges a nézése, goromba a köszöntője.
2: Úra, pulyka, rút, rút, rút! Talpas kutya, rút, rút, rút!
1: Még ilyet senki nem mert talpasnak mondani. Még hogy ő rút volna. Akkora szeme van, mint egy kávéscsésze, olyan foga, hogy a vasat elharapná, a farka valóságos lobogó. A bundája úgy ki van cifrázva bogáncsal, hogy alig látszik a szőre. Nincs ilyen derékkutya az egész határban. Se szó, se beszéd, nekiugrott talpas a pulykának. Bizonyosan megrázta volna a szakállát, de a pulyka kinyújtotta hosszú nyakát, mire talpas úgy megijedt, hogy hármat is lépett egyszerre visszafelé. Lett erre olyan kacagás az udvaron, hogy tám még most sincs vége. Még az öreg eperfa is olyan formán integetett leveletlen ágaival, mintha azt akarta volna mondani.
2: Oda van a becsület, talpas! Megijedtél a pulykától!
1: Szegény talpas nagyon elszégyelte magát. A tanya végében folyik a Tisza. Lekullogott annak partjára, és ott tűnődött sokáig, mit évő legyen. Ahogy ott töprenkedik, arra ment egy szénás szekér. Talpas gondolt egyet, fölkerekedett, megindult a szekér után. Ahová az megy, oda megy ő is, ha a tanyán már nem lehet maradása. Mivel pedig a szekér a városba ment, talpas is ment a városba. Nagyon tetszett neki a sok kőház, a szép, sima aszfalt, ahol nem sárosodik be a lába. A boltok nagy tükörtáblái, amelyekben csupa talpasok látszottak. Az egyikkel meg is akart barátkozni. De ahogy közel ment hozzá, a boltból kidugtak egy seprűnyelet, s úgy orron ütötték vele, hogy eljajította magát. Brrr, de barátságtalan nép lakik ebben a városban. Délfelé megéhezett. Elment a kedve, amikor arra gondolt, hogy otthon a kis gazda keresi már azóta a vízbe mártott jó kenyérhajával. De hirtelen neki vidámodott, mert valami hentes kirakat elé ért. Olyan kolbászok mosolyogtak felé, ami erről a tanyán még csak nem is álmodott. Hopp-hopp, egye meg a kenyérhajat a pulyka. Nekem jó a kolbász is. Azzal nekiugrott a kirakat üvegének. Bele is ütötte a fejét, hogy csak úgy koccant. És még rá sem ért gondolkodni, hogy mi történt, már akkor szirogatta a bundáját egy fehér kötényes ember egy hajló nádpálcával.
2: Nézd, milyen tolakodók ezek a csavargó tanyai kutyák!
1: Talpas szegény úgy elszaladt, hogy meg se állt a hetedik utcáig. Alig lihegett már, a nyelve lógott, a lába reszketett. Majd elepett egy italvízért, de a városban nincsenek olyan tócsák, mint odakint, azon az áldott tanyán. Csak legalább pihenhetne egy kicsit. De valahány inas gyerek meglátja, mind megkergeti. Hely, micsoda heverés esnék most otthon a szalmás istállóban! Este felé kiért a Tiszához. Erre már nagy csend volt. Házak nincsenek, hó borított mindent. Talpas szinte azt gondolta, kint van a tanyán. Kapta magát, elnyújtózott a hóban, ráfektette nagy buksi fejét a két első lábára. Elaludt, s álmában otthon járt a tanyán. Kergette a verebeket, sütkérezett a háznapos oldalán, s várta, hogy mikor szólítja vacsorához Janika, a kis gazdája.
3: Talpas, talpas, gyere ide, öreg kutyám! Talpas, kedves talpas!
1: Csengett egy örvendező gyerek hang a holdfényes éjszakában. Talpas fölneszelt a hívogatásra, körülnézett nagy álmosan. Most hitte még csak igazán, hogy álmodik. egy nagy jégtáblán találta magát, amely közel a parthoz, csendesen úszogatott lefelé a Tiszán. A parton pedig ott állt Janika, a kisgazda. A kezében meleg cipó, a száján hívogató szó.
3: Ogorkit, öreg talpasom, hol bujdokoltál egész nap?
1: Talpas egyszerre tisztában volt vele, mi történt. Mikor kimenekült a városból, észre se vette, hogy a Tisza jegén vackolt meg magának a hóban. Addig, míg aludt, megindult vele a jég, és hazavitte a tanyára.
3: Jaj, csak hogy itthon vagy még egyszer.
1: Álmába sem megy többé a városba. Inkább megosztozik a fehér pulykával az uraságban. Hanem az a fehér kötényes városi ember vigyázzon magára, hogy valahogy erre a tájékra ne kerüljön, mert bizonyosan megemlegeti a napot, mikor talpassal találkozik.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Én Zokni vagyok.
4: Én pedig kifordított társa, párja, Inkoz.
3: Itt van velünk a legnagyobb sztárvendék a Csukásmese Rádióban.
4: A legeslegnagyobb
3: ruhamanó fonalszál. Sziasztok! Van egy ötletem.
4: Na, mi az?
3: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
4: Ez egy frenetikus ötlet.
3: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
5: Az összes szereplő?
3: Jó. Okay.
4: Jó.
3: Hát akkor kezdjük el.
4: Kezdem is. Berg Judit, Zokni mese.
3: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
6: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
3: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipeszt tett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
6: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
3: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék?
6: Szájába vette, horgatta, aztán ledobta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt, és ott hagyta.
3: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője, és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni, csupa sár és piszok volt már.
6: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
7: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkos.
3: Azt mondta a kutyájának.
7: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
6: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngette Gergőjékhez.
7: Nem a tiéd ez az okni?
3: Kérdezte Marika néni Gergőt.
7: A földön találtuk.
8: Biztosan lefújta az erkélyről a szél,
3: mondta Gergő anyukája.
8: Köszönjük szépen.
6: Milyen piszkos!
3: Szomorodott el Gergő.
8: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
3: Vigasztalta anyukája.
6: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
3: Aztán kicsavarták, és kivitték az erkélyre száradni.
6: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
3: Nehogy megint elvigye a szél.
4: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél.
3: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat tettem.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. És akkor most mondjátok együtt velem, lassabban. Két kis mókás, most mondjátok velem, két kis mókás, menjünk a következőre. Mókus munkás, mondjátok velem, mókus munkás, jöhet a következő rész. Makkos mákos, most együtt, makkos mákos, és a legvége, rétest majszol. És akkor együtt, rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat egészen heted hét határon túl is hallják. A következő dal egy táncolós dal, én csak énekelni fogom, de ti

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek. Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István, Marci bácsi arra tanítja Vackort, hogy az életet komolyan vegye.
2: Oj, haj, hajjajaj! Az iskola kerülésből gyűlik a csöppiszén pisze a ma bogyos bozontjára 17 kaskányi baj.
1: Eszter néni csak nézett rá, s könyv fátyolozta szemét, otthon pedig Mackor papa csapott égtelen zenét. Mackor mama ült a széken, megállt a kötés a kezében, ezért iskola kerülőnk kibömbölte szégyenét.
3: Többé ilyet nem teszek, rendes elsőbés leszek, mert hová jutna a világ, ha eztán a kölyök mackók komolyan elsőbés aprók tekeregni kezdenek.
1: Szól Mackor mama, na jól van, tartsd meg a szavad valóban, rendes gyerek leszel akkor. De most aludj egy kicsinkét, mert vendégségbe mész innét. Orkolász egy kicsit, kölykem. Nehogy álmosan menj, Vackor. Aj, haj, hajjajaj! Egy csapásra eloldalgott Vackor fejétől a baj, mert Maros Donkához mehet, nála finom mézet ehet, meg minden másféle jókat, Szilvával bélelt diókat, tengeri herkentyűt, málét, medvecukrot, csokoládét, míg a gyomrát el nem rontja. Mivel hogy születésnapját ma üli meg Maros Donka. Ebéd után horkolászik, azaz aluszik egy picit, s már az ágyáról lemászik. Áll a hideg csap alá, egy kicsit arcára locskol, egy kicsit mancsával pocskol, s útnak indul Donkáékhoz.
3: Ihajlá!
1: Hej, csuhajlá! 20. utca egy alatt Donka ül a teraszon, piros masni a hajában, színtisztára Amazon. Körülötte barátnői, mind vihogva könyököl, Vackor felé integetve hadonász sok kis ököl. Perecet rád Nagy Katalin, de nem közönségeset, mert Rózsi néni sütötte, s miért sütött? Mézeset. Tengeri herkentyűs tállal Péter Márta áldogál. Sni, egy első bés előtte két kézzel markol belőle, mivel Kormos Luca felé billen kezéből a tál. Az a nagy lány, Rózsa Jutka, olyan édes, mint a bukta, s mogyoros buktát eszik. És a piszén-pisze láttán viháncba kezd mindegyik. Nevetgél Vackor szemébe Gáspár Zsuzsa, s Donát Anna, mint a két csöpp iker volna, kezükben egy szép szál manna. Ott van még az első B-ből a jó domokos Matyi. Ennyi kedves arcot látva fülig ér Vackorunk szája. Olyan kedve kerekedik, hogy azt a fene jó kedvet nem lehet kimondani. Nagyot rikkant. Hó, hó, hó! Mézet enni volna jó! De akkor egy fa alá néz, s hát kiül a fa alatt Donka papa, Marci bácsi. S vele szemben Jakab bácsi, kártya csattog a kezükben, csiticsit-cset, csucsicsat. Köszön hangosan a pisze. Marci bácsi int neki.
2: Jó, hogy látlak, csöp híresem. Gyere, válts egy pár szót velem, mert én valamit akarok te tőled megkérdeni. Itt kell halljak. Csavarogtál? A mai tanulás elől eliskoltál?
1: Bíza, most is iszkolt volna. Istenbe lett tiszta méz. De a komoly Marci bácsi, s vele szemben Jakab bácsi, tévetek szemébe néz. Így duruzsol Marci bácsi.
2: A te dolgod tanulás. Ha nem tanulsz, buta maradsz. Aztán csak magadba láss. Mert a tanulás is munka. Azon mód, mint az enyém. Ne halljam, hogy lustálkodik ilyen szép derék legény. Én, öcsém, reggeltől estig almát s körtét árulok. S milyen mennyei csodásat! Szebbet senki nem kívánhat. És hogy milyen olcsón adom, ezen mindig ámulok. Gyere csak a Bosnyák térre, éjszaka is ott leszek. Mert mindenkit munkájáért becsülnek az emberek. Hát tanulj, mert ez a munkád, és jó lenne, ha nem unnád.
1: S most már jöhet az uzsonna, sok csodálatos falat. Ül backora többiekkel egy

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és hoztam nektek egy verset, amit Havasi Attilának köszönhetünk. Azt a címet adta a versének, hogy Némely kukacok életstílusáról, ami szerintem egy elég találó cím, ugyanis három darab kukacról fog szólni, és azoknak az életstílusáról. Na de nem is szaporítanám tovább a szót, kezdjünk is bele. Almafa ágnak a sarkában, kis kukac eszeget az almában. Egyenes lukakat lakmároz, befele törekszik a magházhoz. Körtefalomnak a zöldjében, nagy kukac eszeget a körtében. Lukból nagyot és görbét rág, kifele igyekszik a körtén át. Bikfa hegyében, a bikmagban, közepes kukac esz cikcakban. Oda bent rágcsá réges-rég, sehova se siet, csak éhes még.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az apró szemű rizs. Tudjátok-e, gyerekek, hogy honnan jön a rizs? Képzeljétek csak el, hogy sok száz évvel ezelőtt a rizsszemek még akkorák voltak, mint egy érett alma. És csak egy messzi földrészen, Ázsiában teremtek a hatalmas rizsföldeken. Réges-régen az istenek ajándékozták a rizst az éhező embereknek a hűségükért cserébe. A fehér rizsszemek szépen csillogtak, kerekek és formásak voltak, és nagyon könnyedén gurultak. Akkoriban az embereknek még nem kellett megművelni a rizsföldeket, elég volt, ha eldobtak egy-két szemet, és a helyükön már is kinőtt egy egész ültetvény. Szabadon nőttek a rizsszemek, s a magok pár nap alatt szárba szökkentek, s hamarosan az alma nagyságú termés is megjelent rajtuk. Még locsolni sem kellett őket, mert az istenek mindig épp elegendő esőt küldtek. Aztán, mikor beérett a termés, maguktól kiugrottak az óriási rizsszemek a kalászból, s gurulni kezdtek. Mert bizony ezeket a rizsszemeket még betakarítani sem kellett. Csak fogták magukat, összegyűltek, és együtt elgurultak a faluba. A falu főtere ilyenkor úszott a rengeteg rizsszemben, az emberek pedig fogták a vödröket, zsákokat, és összelapátolták a rizst, amire szükségük volt, a többit pedig gondosan felseperték. Az emberek minden betakarítás után hálát adtak az isteneknek a jóságukért és bőkezűségükért. A kis házakban kis oltárokat állítottak fel, és mindenféle ajándékokat ajánlottak fel az isteneknek. Így ment ez hosszú évtizedeken keresztül, és az emberek nagyon elégedettek voltak az istenek ajándékával. Ám az egyik faluban lakott egy asszony, aki messze földön híres volt a lustaságáról. És ez az asszony egy nap úgy döntött, hogy nem takarítja ki a házat. Ahogy közeledett az ősz, az aratás ideje, a férje korholni kezdte az asszonyt. Most már ideje elkezdeni készülődni. Nem sokára megérkeznek az érett rizsszemek, és a ház meg az udvar olyan, mintha egy hadsereg vonult volna végig rajta. Hanem az asszony megmakacsolta magát, és válaszra sem méltatta az urát. Naphosszat csak feküdt a pihe-puha párnák közt, és mindenféle kalandos történeteket olvasott, és közben a hőseikről álmodozott. Ám hamarosan eljött az ősz. A rizsszemek beértek, és egyenként kiugráltak a kalászból. Aztán, ahogy lenni szokott, a rizsszemek hosszú és tömött sorokban elindultak a falu felé. A rest asszony éppen a szobában lustálkodott, mikor néhány rizsszem bepattogott az ajtón. Észre sem vette őket, csak mikor már a padlót beterítette a temértek labdányi szem. Akkor az asszony gyorsan felkapta a seprűjét, és megpróbálta felseperni az elkóborolt szemeket, de hiába. A rizsszemek annyira elszaporodtak, hogy tele volt velük a ház és az udvar. Mikor az asszony meglátta a földön a tengerni rizsszemet, fogta a seprűjét, és mérgében egy jó nagyot vágott az ugrándozó szemekre. Minek kellett így sietnetek? Forrongott magában. Közben a rizsszemek pillanatok alatt száz meg száz apró darabra estek. Úgy látszik, az emberek mégsem becsülik meg, ami adatot nekik, mondta dühösen az egyik rizsszem. Meg sem érdemlik a könnyen jött termést, kiabált egy másik. A legjobb lesz, ha Móresre tanítjuk őket. Ezentúl dolgozzanak meg minden falatért, visított egy harmadik. Majd a rizsszemek megegyeztek, hogy összetöpörödnek. Többé nem nőnek alma nagyságúra, és gurulni sem fognak. Ha éhesek lesznek, menjenek ki maguk a földre, és kemény munkával takarítsanak be minket, mondta a rizsszemek vezére. Ha majd egész évben görnyedniük kell, s közben dacolni az idővel, az erős széllel, a heves esőkkel, akkor majd megtanulnak megbecsülni minket, helyeselt egy másik, és a többi rizsszem is szigorúan bólogatott.
Így aztán a következő évben az emberek legnagyobb meglepetésére a rizsföldek termés nélkül maradtak. Nem volt senki, aki megművelte volna a földeket, elvetette volna a magokat és gondozta volna a növényeket. A rest asszony persze csendben meghúzta magát. A falu felbojdult. A csalódott emberek találgatni kezdték, vajon mi történhetett, hova tűnt a termés. Na és persze ott motoszkált a fejükben a legfontosabb kérdés. Mi lesz velük rizs nélkül télen? A falu bölcsei hosszas töprengés után arra jutottak, hogy áldozatot kell bemutatni az isteneknek, hogy megbékítsék őket. De mi lesz a rizssel? Tette fel valaki a kérdést. Úgy tűnik, a rizst ezentúl magunknak kell termeszteni, felelte a vének között a legbölcsebb. Így történt, hogy a rizsszemeknek elegük lett az emberek hálátlanságából, és apró darabokra estek. Az embereknek pedig azóta is csak hosszú fáradozások árán sikerül megtermeszteniük a rizst. Most legalább annál jobban értékelik.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón, valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi hétköznap esténként 7 órától. Mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kisegér nagy utazása. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy aprócska, de annál vakmerőbb kisegér, aki a nagyapóházában, a konyha egyik hasadékában éldegélt testvéreivel és szüleivel. Az egér család napjai boldogan teltek az egérlakban. Macska nem volt a közelben, így veszély nem leselkedett rájuk. És még a magányos nagyapó is örült társaságuknak. Amióta az öregapó felfedezte az egér családot, mindig leejtett nekik a földre néhány falatot, vagy éppen ott hagyta az asztalon a maradékot. Az egér család pedig vígan belakmározott a sok finomságból. Ám ahogy a kisegér növekedett, egyre inkább unta a szűkös egérjukat, és mind gyakrabban ment felfedező útra. Először csak a konyhában merészkedett ki, körbejárta az asztalt, bebújt a tűzhely mögé, felmászott a szekrény tetejére, majd a kisegér az utazásai közben egyre jobban felbátorodott, s legközelebb már a kamrába is kimerészkedett, majd a nappaliba, és így felfedezte apránként az egész házat. Mikor már jobban ismert mindenki zegzugot, mint az öregapó, nagy elhatározásra szánta el magát. A szülei elé állt, és így szólt. Kicsi már nekem ez a ház! Látni szeretném végre, hogy mi van a falakon kívül. Holnap nagy utazásra indulok. A szülei megrémültek a kisegér ötletétől. Ne menj el, fiam! A világ rengeteg veszélyt rejteget magában, és itt van bőven élelem, és biztonságban is vagy. Gondolj csak nagyapádra. Őt is a kalandozásai közben kapta el egy macska. Próbálta győzködni az egérpapa. Ám a vakmerő kisegér nem ismert lehetetlent, és szülei könyörgése ellenére összecsomagolta a hátizsákját, és kora reggel útnak indult, hogy felfedezze, mi van a nagyapó házán túl. Már órák óta mendegélt, mikor egy vízparthoz ért. Belenézett a kukkerébe, és csak a vége láthatatlan vizet látta. Ez bizony lehetetlen megkerülni. Át kell úsznom rajta. Állapította meg, és egy rövid pihenő után beleugrott a vízbe. Órákon áttartó fárasztó úszás következett, de a bátor kisegér egy percre sem adta fel. Erős kis karjaival fürgén szelte a habokat, és éppen sötétedés előtt át is ért a túlpartra. Az éjszakát egy lapulevél alatt töltötte, majd kora hajnalban a kisegér újra felkerekedett. Tovább battyogott az úton, és nem sokára egy hatalmas hegy lábához ért. Nézte, nézegette, de sehogy sem látta a csúcsát. Megkerülni nem akarta, ki tudja mennyi időbe telt volna, ezért úgy döntött, megmássza. Bátran nekiindult, s mire a nap delelőre járt, már fent is volt a hegyormon. Mikor felért a tetejére, megcsodálta a tájat, majd elrugaszkodott, és hopp, nagyot ugrott. Az apró egérke nagyon büszke volt magára, ugyanis egyetlen ugrással sikerült a hegy lábához leérkeznie. Ám a bátor kisegér egy percre sem pihent meg. Folytatta útját, újabb kalandokat keresett. Éppen egy virágerdő mellett haladt el, mikor hangoskodásra lett figyelmes. Kér tőlem bocsánatot! Vagy nem állok jót magamért! Kiáltotta valaki. A kíváncsi kisegér közelebb lopózott, akkor látta, hogy két szörnyeteg viaskodik egymással. Összeszedte minden bátorságát, s megpróbálta szétválasztani őket. Először könnyedén felkapta az egyiket, és behajította a virágok közé. Majd mikor a másikra került volna a sor, az annyira megijedt a kisegértől, hogy inkább eliszkolt. A bátor kisegér igazi hősnek érezte magát. Ám nem volt senki, akinek el tudta volna mesélni a győzelmét. A kisegérnek honvágya támadt és elszomorodott. Mit ér a boldogság, ha nincs kivel megosztanom, gondolta magában. És inkább úgy döntött, hazamegy a családjához.
megfordult hát, és hazafelé vette az irányt. Családja kitörő örömmel fogadta az ifjú egeret. Végre hazajöttél! Annyira aggódtunk miattad, mondogatta az egérmama, miközben a fiát szorongatta. És mondd csak, fiam, mi szépet láttál? Megérte az utazás? Kérdezte az apja. Persze, hogy megérte, cincogta izgatottan a kis egér. Kiderült, hogy én vagyok a legerősebb és legbátrabb a vidéken. Na hát, most már aztán igazán kíváncsivá tettél. Úgy történt, hogy először át kellett úsznom egy óriási tavat, aminek a végét nem láttam, s közben minduntalan óriási hullámok sodortak magukkal, mesélte lelkesen a kis egér, csak nem északra van tőlünk ez a híres tó, kérdezett vissza az egérpapa. Úgy bizony. De hiszen ez nem tó, csak egy ló patájának a nyoma, amiben összegyűlt az esővíz, legyintett az apja. A kisegér erre elbizonytalanodott, de azért folytatta a mesélést. Aztán a túlparton megpillantottam egy óriási hegyet, aminek a tetejéig sem láttam el. De én nekirugaszkodtam, és egyszerre átugrottam, hencegett a kisegér. Ugyan, fiam, hisz az nem hegy volt, csak egy vakon túrás az udvaron. Kisegérnek alább hagyott a lelkesedése. És akkor ki volt az a két szörnyeteg, akit legyőztem? Kérdezte letörten. Az bizony, két légy volt, felelte az egérpapa. Ezek szerint mégsem vagyok bátor és hős egér, mondta bánatosan. Ne csüggedj, fiam! Egy ilyen apró állatnak, mint a kisegér, a patanyom végtelen tenger. A vakontúrás megmászhatatlan magaslat lehet, és a légy pedig igazi szörnyetegnek tűnhet. Ám te mindezek ellenére is hősiesen viselkedtél, így nyugodtan mondhatjuk, hogy bátrabb vagy, mint bármelyikünk, válaszolta az egérpapa. A kisegér elgondolkozott, és ráébredt, hogy az édesapjának igaza van.

0: say Jeff, Jeff, Jeff.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Anna.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Ha-hó, gyerekek! Én Pálló Zsuzsa színész vagyok. Tankos Irató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égigérő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül, én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
4: Nem, nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
3: Jaj, jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok Jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
4: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát. Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
3: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
4: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, Apja elé állt, és így szólt.
0: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
4: No, mondd hát el, leánykám.
0: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
4: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál, sőt, még meglepetést is kapsz rá.
0: Ahogy Medirám elment,
4: rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot. No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jóttevő füve, fája, növénye? Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára. És én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót. Én hűszolgám, meg tudnád ezt tenni? Ó, minden tudok, hip-hop, felelte minden tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda ment a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Kérdezte sívító hangon. Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait. Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röbdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát Azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát, ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkertliget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult-bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündér szép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek, napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám, de csak addig jutott, hogy jaj! Mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett, de úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott, hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz, leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése. Sorra kipróbálta a különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemozi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. 100 és 100 000 esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket, látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündérszép meséjét.
2: Csukás Mese Rádió.
5: Hallgass velünk te is ezt a dalt!
2: Csukásmese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. A toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek. Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.

meg a sorozat, a krimi, meg a rajzfilm, és a foci. Csak legyen elég popcorn, úgy igazi a mozi, anyja.

0: o repülő láda. Volt egyszer egy kereskedő, aki olyan nagy vagyonra tett szert, hogy aranyból is építhetett volna magának házat. Mikor meghalt, mindene egyetlen fiára szállt, aki eltékozolta örökségét az utolsó fillérig, s nem maradt egyebe, mint egy hálóköntös és egy pár papucs. Egy jólelkű idegen mégis megsajnálta, s küldött neki egy öreg ládát, melléje pedig egy rövid üzenetet. Csomagolj be, s kattintsd az árat. A fiú rossz tréfának vélte, mihez kezdjen egy ládával, ha nincs már mit beletennie. Azért mégiscsak bepakolt mindent, és mikor kattintotta az árat, csodák csodájára a láda felemelkedett, és magával repítette tulajdonosát is. Istenem, segíts meg, kiáltotta a fiú, mikor már a fellegek felett szárnyalt. Isten meg is segítette, s szerencsésen landolt a törökök földjén. Varázsládáját elrejtette az erdőben, ő maga pedig bement a városba. A város közepén megpillantott egy égig érő palotát. Legnagyobb tornya olyan magasra nyúlt, hogy egészen ködbe vezett. Ki lakik ott a felhők között? Kérdezte az első járókelőt, aki arra tévedt. Oda van bezárva, a szultán világszép leánya, felelték. A szegény fiú visszarohant hát az erdőbe, s a ládára ülve felrepült a szultán kisasszony szobájához. Bemászott az ablakon, s meglátta az alvó lányt, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy az ifjú nem tudta megállni, hogy meg ne csókolja. Ki vagy te? Kérdezte a lány. Én vagyok a török isten. Az egekből szálltam le hozzád, hogy megkérjem a kezed, füllentette a fiú, s a szépséges lány már is mély szerelembe esett. Egyet tegyél még meg. Szombaton látogatnak meg a szüleim. Őket is varázsold el, kérlek, hogy Frigyünkre áldásuk szálljon. Azt szeretik leginkább, a mesét hallhatnak. Apám a szultán, a mulatságosat, anyám a tanulságosat kedveli, mondta a sugárzó menyasszony. Hozok hát egy mesét, amely nem csak tanít, de jókedvre is derít, mondta büszkén a szegény fiú. Ő maga is elhitte már, hogy török isten, de milyen nagy kétségbeesés lett urrá rajta, mikor semmi sem jutott az eszébe. Mivel más ötlete nem volt, felrepült a ládával, míg meg nem pillantott egy kis házikót az erdő közepén. Leszállt annak tetejére, s a kéményen keresztül hallgatózott. Mikor eljött a szombat, nagy mellénnyel állt a szultán elé, s kezdte is a történetet. Tudják-e, hogy a tárgyak életre kelnek, ha egyedül vannak? Elmesélem, mit hallottam a minap, egy kéményen átfülelve. Egy kénes gyufa volt a leghangosabb, s a legbüszkébb. Én az erdő legöregebb fájából, egy fenyőből lettem kifaragva, és azelőtt minden reggel harmatot ittam. Folytasd, biztatták a többiek. Délelőttönként verőfényben fürdőztem, délután pedig az erdő minden madara nekem mondott mesét. Éjjelente a többi fa irigykedését hallgattam, hiszen nekik csak nyári ruhára tellett, én pedig egész évben pompáztam.
1: Nekem nem ilyen érdekes az életem, mióta eszemet tudom, csak főznek bennem, aztán kisúrolnak, hogy újra főzzenek bennem, mondta a vasfazék szerényen.
0: Hogy merészelsz a szavamba vágni? Rivalt rá a kénes gyufa. Tehát így éldegéltem, de szemet szúrtam egy favágónak, hiszen a legcsodálatosabb fa voltam az erdőben. Kidöntöttek, felaprítottak, s a családunk szétszélett a világ négy égtája között. Az én feladatom, hogy világítsak a halandóknak. Az örök tűz őrzőjeként egyértelműen én vagyok a legelőkelőbb ebben a konyhában, de még az egész házban is, dicsekedett a kénes gyufa. A megszégyenült vasfazék annyira megszeppent, hogy pityeregni kezdett, s érezte, gyorsan berosdál, ha így folytatja. Hogy felvidítsa magát, dúdolni kezdett egy kedves kis dalt, amitől elszállt minden bánata. A konyha többi lakója is fütyülni kezdte a dalt, s nem sokára már együtt énekelt valamennyi. Micsoda alávaló csőcselék, forrongott a gyufa. Azt szerette, ha mindenki őt csodálja, de a többiek rá se hederítettek. Úgy belejöttek az éneklésbe, hogy kedvük támadt táncra perdülni. Az asztal és a székek verték lábaikkal a ritmust, a seprű faltól falig ropta, a tányérok pedig össze-vissza csörömpöltek.
2: Milyen alantas lények vagytok ti! Örökzöld fából vagyok, fényességet hozok a világra, nem halljátok? Nem is vagytok méltóak az én fenkölt társaságomra, próbálta túlharsogni a gyufa, a nagy hangzavart, de hiába.
0: Egyszer csak néma csönd szállt a konyhára, mert hirtelen betoppant a szolgálólány. Körbe-körbe sandított, érezte, hogy itt nemrég még nagy

meghajolt a nagy produkció előtt. Most megmutathatom, milyen fából faragtak, gondolta magában, s fényesen kilobbant, először és utoljára. A történeten jót nevetett a szultán, felesége pedig elismerően bólogatott, hiszen megértette a mese tanulságát. Bár tudták, hogy a fiú nem török isten, ezzel nem is foglalkoztak. Megtartották a pompázatos esküvőt, s azóta is élnek, ha ugyan meg nem haltak.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond, igazszóló mesek

könyvéből következzék, Mátyás Ficfája című meséje. Soha olyan fűzfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely! Valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás Ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király. A Tiszára. Mi a perpatvar? A Tisza nagyúr. Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vigasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor a váriak rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket,
És a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a várjaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, s olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pejhes selyemvánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hé, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a várjaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitás földön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a váriak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha váriban foly a Tisza, a váriak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a várjak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig. Mert legjobb az igazság. Lám azóta, hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll. És megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hey, dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tisza háton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűszfába. Oda látszott a lángja váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficvájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Mesék a bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában.
2: Figyeljetek csak! Mintha egy mese kopogtatna az erdei házikó ajtaján. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Most Löve Éva sorozatából mesélek nektek. Mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. A mai történet címe... A tiszató. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges zöld rét a bakonyi erdő közepén. Azon a réten állt a kisfiú, a ló, a róka és a cica fából készült háza egy nagy tölgyfa árnyékában. A kis barátok ültek a tölgyfa alatt, és az élményeikről, kirándulásaikról beszélgettek. A róka egyszer csak megszólalt, és azt mondta: Tudjátok, én évekkel azelőtt, hogy ide költöztem volna hozzátok, voltam a tiszatónál, mikor még pici róka voltam. Anyukám vitt el oda, és bérelt egy úszóhajót. Azóta sem fogom elfelejteni. A házikó a vizen úszott, és a nádasra, vízre nézett. Nagyon nagy élmény volt. Egy hetet töltöttünk ott, voltunk csónakázni, megismerkedtünk egy helyi vezetővel, aki kiismerte magát a tavon, és elvitt minket a legeldugottabb részekbe is. Láttunk olyan madarakat, melyeket máshol nem. Darvakat, bakcsót, kormoránt, kócsagot és gémeket is a madárrezervátumban. Milyen messze van innen a tiszató? Kérdezte a kisfiú. Hát, olyan 4 óra biztos van, ha a ló gyorsan megy a kocsinkkal. Jó lenne egyszer elmenni és megnézni a tavat.
3: De a Balaton közelebb van,
2: vágta rá a cica. Igen, de ez nem hasonlítható a Balatonhoz. A táj érintetlenebb, nincs annyi ember és olyan sok a strand, mondta a róka.
4: Mikor menjünk el?
2: Kérdezte a ló. 2 nap múlva már jó lesz mindenkinek, mert akkor zár be az ovi is, ugye, cica? Bár a cicának semmi kedve nem volt a hosszú úthoz, a kirándulásnak nagyon örült.
3: Mit fogunk ott csinálni?
2: Lehet csónakázni, fürdeni, játszótérre menni, biciklizni.
3: Igen, és hallottam, hogy Boroszlón van ökocentrum, egy nagy akváriummal, ahol bemutatják a folyó élővilágát,
2: szólalt meg a kisfiú.
3: Nagyon kíváncsi vagyok, mondta a cica. Akkor 2-t kell aludni, és indulunk?
2: Kérdezte. Igen, hangzott a válasz. Gyorsan eltelt a 2 nap, a táskák már be voltak pakolva, a ló készen állt, indulás előtt elmentek a cicáért az oviba. Nagyon izgatott volt már. Ilyen hosszú úton még nem voltak, de nagyon várták. Elindultak és jól haladtak. Bár az egyik kerék mindig nagyon furcsa hangot adott ki. A kisfiú meg is jegyezte.
3: Remélem, hogy nem történik semmi. Olyan fémes hangot hallok a kerék felől. Én is hallom,
2: vágta rá a cica. A róka is fület, és ő is figyelmes lett a hangra. Még 1/2 órára voltak a szállástól, a ló megállt, és megvizsgálta a kereket.
4: Hát ez nem jó. Nagyon meglazult a kerék, meg kell húzni, és lehet, hogy a kerékcsapádgyal is gond van.
3: Eljutunk még a szállásig?
4: Nem vagyok biztos benne. Jobb lenne, ha mindenki leszállna, és gyalog menne tovább.
2: Már nem vagyunk messze.
3: Én nem bírom! A lábaim elfáradtak ma az óvodában,
2: mondta a cica. A kisfiú megfogta a cicát, és az ölében vitte tovább. A róka a ló mellé ment, és együtt figyelték az útmenti házakat, hát ha találnak valakit, aki tud szerszámot adni. Megtehettek már több kilométert, és mindenki nagyon elfáradt. Leültek. Ahogy ott pihennek, hallják ám, hogy lovak dobogásának hangja szól a közelben. Hirtelen mellettük teremtek a Hortobágyon élő Pszewalski lovak. Ők szabadon élnek a Nemzeti Parkban, de nem csak ők jelentek meg, hanem a Mátai Ménesből is jött utánuk egy szekér. Két szép Nónius húzta. A Pszewalski lovak tovább húztak, de a szekér megállt mellettük, egy csikós köszöntötte őket. Segíthetek nektek? Igen, fáradtnak néztek ki.
4: Igen, a Tiszatóhoz igyekszünk, de a kocsink kerekét meg kell javítani, és nincs hozzá szerszámunk.
2: Az most nekünk sincs, hanem üljetek fel a kocsinkra, elviszünk benneteket és a csomagokat is. A szekeret hagyjátok itt, holnap visszajövünk és megjavítjuk.
3: Ó, annak nagyon örülnénk. Már 5 órája utazunk, és nagyon sokat kellett gyalogolnunk, mondta a kisfiú.
2: Azzal felszálltak a kocsira a csomagokkal. A cica rögtön elaludt a kisfiú ölében. A róka kicsit beszélgetett a csikóssal, meg a két Nóniusszal. Kiderült, hogy előadást tartanak a Hortobágyi Nemzeti Parkban 2 naponta. Gyertek el és nézzétek meg! Nagyon örülnénk neki! Nem mindenki tud olyan ügyességeket, mint a két Nónius!
5: A kisbarátok rögtön igent mondtak. Mikor megérkeztek a szállásra a kalandos út után, már sötét volt. Az úszóhajót ringatta a víz. Elfáradtak a hosszú úton, így mindannyian nagyon gyorsan elaludtak, és másnap későn keltek. Reggelre már a szekerük is ott állt, megjavítva és lemosva. Nagyon megörültek. Ennyi kaland után most már kezdődhet a nyaralás, mondta a róka, és beleugrott a Tiszató vizébe. A ló vele tartott, a kisfiú meg gyorsan felvette a karúszóját, és ő is beleugrott a vízbe. Egy hetet töltöttek az úszóházban, nagyon jól érezték magukat, és új barátokra találtak. Elmentek, ahogyan megígérték, a Hortobágyi Nemzeti Parkba is, és az új barátaik meglátogatták őket. Együtt voltak csónakázni és strandolni. Bejártak több kilátót, mint fattyúszerkő, bömbika, küszvágócsér. A kalandos megérkezés után több váratlan esemény nem érte őket. Élvezték a nyugtató természetet és egymás társaságát.
3: Tudod, cica, ezért érdemes kirándulni. Ezek az élmények maradnak meg az emlékezetünkben, és kovácsolnak össze minket. Hálás vagyok a sorsnak, hogy eljuthattunk ide együtt, és új benyomásokkal lettünk gazdagabbak.

0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.

0: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István Pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen, és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen féloldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd féloldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapot szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pom, pom, pompás szép új kalapom, pom, pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba, kelekótya, szeleburdi és eszetlen vagyok. Jaj, jaj, jaj. Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy. A kalapok nem szoktak jajgatni.
1: Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a vörös keresztet.
0: Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott remegve.
1: Ott van! Ott van, miatt a jajgatok, meg remegek.
0: Mi van ott?
1: Torzomborz kalapevő! Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te atyaisten, még képes, és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
0: Picúr odanézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette.
1: Változz át, gyorsan változz át, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál.
0: Remélem, sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult.
1: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
0: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
1: Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
0: A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta.
1: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop.
0: A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. Csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött.
2: Arrébb söpört, te tapsifülű, te két balkezes! Nem kapok levegőt!
0: A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát.
1: Levágjuk, nyisz-nyisz, behajtjuk, hopp-hopp.
2: Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyisz-nyisz, hop-hop. Ez már nem is kalap, hanem egy kalapköltemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni.
0: Hol vagy, te rossz csont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most se perte, tapsifülű. Most porolj, te szörgombóc.
2: Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva.
1: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike.
2: Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon.
1: Nézd a kajlát!
0: Kiáll a szőre.
1: Nézd a csámpást!
0: Lelóg a karimája. Te világcsúfja!
1: Te torzomborz!
2: A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott.
0: Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett.
1: Mi csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű, mi a nyavaja, ez a csámpás, torzomborz?
2: Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene!
0: És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták.
2: Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek. Kalappusztítónak! Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások!
0: És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett.
1: Jaj, erre ott jön!
0: Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott.
2: Mrrr, kalapot akarok! Van itt valami nyavajás kalap?
0: Pompom fogvacogva válaszolt.
1: Nincs.
0: Picul megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap. Semmiféle kalap nincs. Nem is volt, és nem is lesz.
1: Itt csak egy nyaksál van,
0: de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott.
2: Nem érdekel a vacak nyaksálat. Rrr, mrrr. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok? Rrr, mrrr.
0: Azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette.
1: Egészen beleizzadtam.
0: Picúr aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta.
1: Igen, igen, törd a fejed.
0: Picúr törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van.
2: Túlságosan jó étvágya,
0: helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picúr a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik.
2: Ez a nagy baj.
0: Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra?
2: De mire? Kérdezte Pompom.
0: Talán
2: a csokoládéra,
0: mosolygott Picúr. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá.
2: Gombóc Artúr! Óriási ötlet! Gyerünk!
0: Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Épp egy nagy bőröndel állt a kapuban.
3: Engem kerestek? Kérdezte udvariasan.
2: Téged? Jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picúr.
3: Hát igen, épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam,
0: mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr.
3: Valódi külföldi csokoládé.
0: Külföldi is jó, rikkantott a Pompom.
3: Igen, igen, mosolygott Gombóc Artúr. Bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestek?
0: A csokoládéról szeretnénk veled beszélni, mondta Picúr.
3: Gombóc Artúr lelkesen bólogatott. A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha csokoládéról akartok velem beszélni.
0: Picúr kicsit türelmetlenül rázta a fejét. De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról. De nem akármilyen kalapról.
3: Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére. De hiszen nekem már van kalapom. És nem is akármilyen.
0: Igen, igen, hadarta Picúr. Nagyon szép kalapod van. De most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalapevésről.
3: És rá kell szoktatni a csokoládéra,
0: szúrta közbe Pompom.
3: Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét motyogva.
2: Leszoktatni? Rászoktatni?
0: Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket.
3: Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette. Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó.
0: Hozd a csokoládét, mutatott Pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette.
1: Vigyázz a kalapot!
3: Kiáltott Pompom, de már elkésett.
0: Gombóc Artúr a fejét tapogatta.
2: Na hát, micsoda pompás étvágya van. De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre. Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom?
0: Torzomborz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte.
2: Szereted a csokoládét?
3: Nem szeretem. Még sosettem. Csak kalapokat ettem.
0: Morgott Torzomborz kalapevő.
2: Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi.
0: Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét.
2: Kíváncsi vagyok rá, harape, kuncogott Picúr. Attól ne félj, aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom.
0: Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét.
2: Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban.
0: Torzomborz kalapevő követelőzve hadarta.
2: Kérek, kérek, még!
0: Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr.
3: Ez se eszik többet kalapot, rikkantott Pompom.
0: Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott.
2: Te még kezdő vagy, még bele kell jönned. Figyelj! Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked.
0: Picúr vigyorogva jegyezte meg.
3: Ilyen szép Torzomborz kalapja nincs senkinek.
0: Gombóc Artúr vidáman helyesed.
2: Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük. Ezután dupla adagot kell beszereznem.
0: Picúr az órára nézett.
1: Jaj, elkések, rohanjunk!
0: Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába.
2: Picúr, megvárhatlak?
0: Kérdezte Pompom az ajtóban.
2: Megvárhatsz,
0: mondta mosolyogva Picúr.
4: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára! és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életében kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! És feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony a felséges királyom csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból lélek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mondd. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihen. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta. Én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes, te azt felelted, már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, és akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk, mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, s helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért. Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2 taníttattam. Azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felelj nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én, felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, ezt is megmondom, 30 aranyért. Kiveszik az urak a 30 aranypénzt, leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja, igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővette egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg nem mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak visszafognak az emberhez menni, és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.
0: Csukás Meserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Ráadás mese. Répa vitéz. Volt egyszer egy kastély, abban lakott egy pocakos király. Sok dolga volt a főszakácsnak. Minden ebédre háromféle levest, háromfajta főzeléket főzött, húsokat sütött, káposztát párolt, krémeket, mártásokat kevert, pogácsát szaggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött. Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápat paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász, kutyák elé való, nem a király asztalára! Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra. Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind! Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített. Na tessék! Fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta. A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra,

0: zöldségek csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták.
1: Segítség!
0: Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni.
1: Kötözzük meg őket!
0: Rikkantott répavitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöldborsó záporától ők is visszariadtak. A király eközben hiába várta az ebédet. Végül leküldte a szolgáit a konyhába, hogy nézzék meg, mi történt. De amint beléptek, nyakukba zúdult egy tál lencse. Az almák a rémült szolgák lába alá vetették magukat. Azok megbotlottak, hasra estek. Akkor aztán őket is megkötözték. Répavitéz diadalmasan kúrjongatott. Ám egyszer csak csendben nyílt az ajtó. A király kicsi fia kukucskált be, mert igen-igen megéhezett. Mi történik itt?
1: Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat, kiabált a sok ennivaló. Csúfoltak minket! Legyőztük a szolgákat is, büszkélkedett répavitéz.
0: A királyfi ámult-bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok.
1: Meghiszem azt,
0: húzta ki magát répavitéz. A kis királyfi elgondolkodott.
2: Akkor ma nem ebédelünk?
1: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni,
0: hőbörögtek a csigatészták.
2: Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával és a lencsefőzelék kolbásszal, jelentette ki a királyfi.
1: Nem is tudom, gondolkozott répavitéz. Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
2: Persze, hogy nem,
0: dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
1: Ígérem, nem csúfolódom többet,
0: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
1: Mindenki a helyére,
0: vezényelt répavitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszúródott lencse beugrott a tálba, csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiók gombjába.
1: Mehetsz kezet mosni, kis királyfi, integetett répavitéz. Fél óra múlva kész az ebéd.

0: Csukás meserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Ráduj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanúm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vonta taligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jóleső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne nálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő, úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, enaptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt. Egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával Mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a 7. nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajok nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam, és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a zápor eső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab részgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? 4. nap újra fölcsapott vándor rongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
0: Gondoljátok át, milyen sok mesés dolog történt ma veletek, és mosolyogva hajtsátok álomra a fejetek.
3: Szevasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, én mesélek nektek. Szepes Mária, a beszélőfa. Kati néni kicsi házát nagy kert vette körül. A kert lenyúlt egészen az aranyfövenyes Balatonpartig. Kati néni őszes hajú, kékszemű, fiatal arcú néni volt. Nagyon örült vendégeinek. Tiszta, fehér bútorzatú szobába vezette őket. Szervusz, Pöttyös Panni, vagyis szia! Emelte fel magához, és megcsókolta. Közelről még kékebb volt a szeme, olyan kék, mint a Balaton vize. Honnan tetszik tudni, hogy engem Pöttyös Panninak hívnak? Kérdezte Panni csodálkozva. Nyomoztam utánad. Kikérdeztem a fecskéket. Azok repülés közben mindent megtudnak, ami a gyerekekkel történik. Ezt igazán tetszik mondani? Kérdezte Panni bizonytalanul. Nem igazánból. Azért mondom, mert így érdekesebb. Lehet, hogy a nagymamád írta meg nekem. Szeretek mindent tudni a barátaimról. Pannit büszkeség fogta el. Kati néni a barátjának nevezte. Sok barátja van Kati néninek? Nagyon sok. Kati néni letette Pannit a földre, és az ujjain kezdte számolni. Elsősorban minden fa, virág, Szent János bogár és tücsök a kertben. A csillagok az égen meg a hold. Azután persze a kis állatok. Azok különösen bizalmasak hozzám, minden titkukat elmondják nekem. Milyen kis állatai vannak Kati néninek? Kérdezte Panni izgatottan. Kati néni percről percre érdekesebbnek találta. Majd később bemutatom őket, ígérte Kati néni. Nagymama szép kék, fehér pöttyös napozót adott Pannira, meg a Pöttyös Panni babára, és mindannyian kimentek a kertbe, amely tele volt lombosfákkal, mosolygó gyümölcsökkel és nevető virágokkal. A sok szép balatonparti kert közül ez volt a legszebb. Nagymama elárulta, hogy Kati néni kertje azért ilyen szép, mert érti a növények beszédét, és így minden bajukon segíteni tud. Hogy beszélnek a növények? Úgy, mint az emberek? Kíváncsiskodott Panni. Egészen másképp, felelte nagymama helyett Kati néni. Ha szomjasak, leveleik megráncosodnak, elsárgulnak, ha betegek, szárukat vagy ágaikat bágyattan lecsüggesztik. Ha egészségesek és örülnek, akkor vidáman, frissen ágaskodnak. De még sok ilyen jelbeszédük van, mindent el tudnak mondani magukról. Én is szeretném megérteni, tessék megtanítani rá, kérlelte Panni. Szívesen, mondta Kati néni. Nézz fel erre a sárga varaszkfára. Tudod, mit kiabál rajta a sok-sok aranyvörös gyümölcs? Mit? Érettek vagyunk, édesek vagyunk. És tudod, mire kér engem a barackva? Mire? Arra, hogy szabadítsam meg a sok gyümölcstől, mert nagyon fáradt a tehertől. Látod? Az ágai mélyen lehajoltak, és majdnem letörnek. Ők sajnos nem értik, amit én beszélek, ezért nem mondhatom meg nekik, hogy a szüreteléssel téged vártunk. Most aztán boldogok lesznek az ágak, hogy megszabadulhatnak ettől a sok édes súlytól. Letetszik szedni a gyümölcsöket? De leám, ma délután lesz a baraszk szüret. Én is segíthetek? Persze, mindenkit befogunk a munkára. Az alsó ágakról te fogod leszedni a barackot. Majd adok egy kosarat, és abba vigyázva belerakod, de enni csak annyit szabad belőle, amennyit a nagymama megenged, különben megfájdul tőle a gyomrod. Panni fél lábon ugrált örömében, és torka szakadtából kiabált, juhú, juhú, juhaj, haj, haj. Azután sebesen forogni kezdett, és közben észre se vette, hogy már nincs egyedül, hogy nagymamán és Kati nénin kívül még két fontos valaki jelent meg a színen. Ezt a két fontos valakit nyilván az ő kiáltozása csalta össze. Az egyik borzas, fekete kis pulikutya volt, a másik apró, zsemleszínű, nagyfülű, lilaszemű cica. A kiskutya ugatott, Panni teletorokból kurjongatott, a cica pedig hátát felpupozva körülugrálta őket. Elég, elég, fogta be fülét a nagymama. Kati néni hangosan nevetett.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb anyukája, és most egy anyáknapi mesét fogok nektek elmesélni Mester Györgyitől, az a címe, hogy Mása és a medvehagyma. És szerintem elárulhatok egy kulisszatitkot, mégpedig azt, hogy a kisfiam itt ül velem, neki is fogom olvasni ezt a mesét, és hát persze nektek is. Én kaptam egy ajándékot. Elmondod, hogy mit készítettél nekem?
2: Egy gyufás katujában egy rajzoltam rá egy babócát, és egy szívecskét rajzoltam egy kőre, egy picire, és azt beleraktam egy gyufás katujába, és odaadtam anyának.
1: Én pedig nagyon örültem neki, és hát megsúgom, hogy szerintem ez a legcsodálatosabb ajándék az egész világon. Na de térjünk rá a mesére. Mester Györgyi, Mása és a medvehagyma. Sűrű erdő közepén, kék tavacska mellett, égbetörően magas hegygyomrában, tágas barlangban érdegélt a medve család. Pása, a folyton dörmögő medvepapa, Dása, a mindenkihez barátságos medvemama, és huncut kicsi medvebocsuk, Másenka. Dása, a medvemama, igen gondos szülő volt, mindig ügyelt arra, hogy még élelemszerző körútjukon se tévessze szem elől a kis mackólányt. Együtt szemezgették a bokrokról a bogyókat, terméseket, kutatták fel erdőszerte az ehető fűféléket, gumókat és gyökereket. Néha az apróbb, nagyobb gerinceseket is levadázták, már csak ilyen a medve étvágy. Medve mama nem ritkán otthon készítette el családja számára az aznapi ennivalót. Mindnyájan ínyencek voltak, szerették a finom ízeket, a fűszeres harapnivalókat. Elérkezett az anyák napja, amit az erdő lakói is megszoktak ünnepelni. Dása mamának ez alkalomból tengernyi tennivalója akadt a barlang körül, emellett egy különleges ebédet is akart készíteni a családjának. Mindenféle élelem volt már odahaza, csupán egy ízesítőszer, a medvehagyma hiányzott a főzéshez. Mása korábban még sohasem járt az erdőn egymagában, de mivel már nem volt olyan kicsi és gyámoltalan, a mamája rábízta a fűszer beszerzését. Mása örült a megbízatásnak, mert így legalább valami ajándékot is adhatott az édesanyjának, a segítségét, hogy elmegy a fűszerért. Az anyukája elmagyarázta neki, merre induljon, hol keresse és miről fogja felismerni a növénykét. Leírta, hogy hosszúkás, harsányzöld levelei vannak, de nem ám olyan vékony, lándzsa alakú, mint a fűé, hanem kicsit hasas a levél, ami hegyes csúcsban végződik, általában párosával egy-két levél található egy tövön. Jó a szaga, finoman csiklandja a medveorrot, biztosan nem fogja elvéteni, csak hozzon belőle egy szép nagy csokorral az ebédhez. Másenka jó darabig elidőzött, medve mama már éppen aggódni kezdett érte, amikor a kicsi bocs feltűnt a barlang bejáratánál. Mancsát a háta mögé dugva, mosolyogva közeledett, lelkendezve mesélte a mamájának, hogy messzire kellett mennie a hagymáért, azért késett, de visszafelé már nagyon sietett, hogy minél előbb hazaérjen. Tágas tisztás közelében találta szép zöld levelekre, amelyek sűrűn beborították a fák alját. Már messziről érezte a fűszeres jó illatot, ám érdekes módon nem csak ő, a méhecskék is körbedongták a leveleket. Alig tudta elhessegetni őket, azért sikerült csípések nélkül megúsznia, és jó sokat szedett a hagymából. No mutasd, hadd lássam, mennyi finomságot sikerült hazahoznod, kérte a mamája. Ekkor Másenka elővett a háta mögül egy gyönyörű csokrot, ami teli volt zöld levelekkel és hófehér csengettyűvel megszórt illatos virágokkal. Átnyújtotta a mamájának. Ügyes voltam, ugye, hogy ennyi medvehagymát sikerült szednem? Kérdezte. Medve mama elnevette magát. Csak azt felejtettem elmondani neked, hogy még véletlenül se tévezd össze a gyöngyvirág levelével a hagymát, mondta mosolyogva. De se baj, úgy veszem, kedves meglepetést kaptam tőled anyák napjára. Egy illatos csokor gyöngyvirágot. Köszönöm. Ezt azonban nem a fazékba, hanem a vázába tesszük. Aznap nem került medvehagyma a finom ünnepi ebédbe, azonban soha nem érzett kellemes illat lengte be az egész barlangot, és ettől lett még különlegesebb és emlékezetesebb ez az anyák napja.
0: Műsorajánló következik. Tyúkás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok esti mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Tyúkás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
3: Tyúkás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek! Mesés sorozatok a Tyúkás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Tyúkás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Tyúkás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Tyúkás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ha-hó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos leány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen leánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán. Még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák, de még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak, ő földet adott nekünk, illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
3: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
2: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmet, hogy még emiatt bajba kerül. De már ezt nem hitte a szegény ember. Hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
3: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
4: Nem, felséges királyom, semmit.
3: Az lehetetlen,
2: mondta a király.
3: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
2: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
5: Jaj, Istenem, Istenem! Miért is nem hallgattam a leányom szavára?
2: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
3: Mindjárt hozzátok elém,
2: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
3: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
5: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
3: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
2: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
3: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
2: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
3: No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
2: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba. Csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király.
3: Végbe vitted, amit vállaltál. Én sem másolom meg a szavamat.
2: S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan, Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták.
5: Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné parasztember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját, mondta a királyné.
2: Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot.
5: Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál.
2: Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A parasztember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék.
3: Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi. Hát te mit csinálsz, szegény ember?
4: Halászok, felséges királyom.
3: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
4: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
5: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
3: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat,
5: kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
3: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
5: Sírt Rita királyné, s mert sírás-rívás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
3: Na, ebbe beleegyezett a király.
5: A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébredt fel.
2: Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
3: Ugyan bizony, hol vagyok?
2: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
3: Hogy mertél idehozni?
5: Förmett rá a király.
2: Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged.
5: Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta.
3: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
5: Egyszeriben elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A versenyugrók. Történt egyszer, hogy a bolha, a szöcske és a béka összevitatkoztak a tóparton. Éppen kártyáztak a délutáni napsütésben, mikor a bolha azt állította, hogy nála magasabbra senki sem tud ugrani. Miért vagy te ebben ennyire biztos? Kérdezett vissza a szöcske kissé sértődötten. Biztos vagyok benne, mert már számtalanszor bebizonyítottam a tehetségemet. Erősködött a bolha.
2: Na persze, csak nem arra a múltkori artista számra gondolsz, az bárki meg tudja csinálni, legyintett a szöcske.
1: Úgy ám, helyeselt a béka. A vita pedig tovább folytatódott. A gőgös bolha fáradhatatlanul ismételgette, hogy milyen ügyes magasugró, a szöcske pedig minduntalan ellentmondott neki, és a saját dicsőségét bizonygatta. Az egész délután civakodással telt, míg nem a bölcs béka véget vetett a vitának.
3: Úgy tűnik, mindenki magát tartja a legjobb magasugrónak. Ezért hát amondó vagyok, hogy rendezzünk egy magasugró versenyt. Döntsék el a többiek, hogy ki a legügyesebb.
1: A többieknek tetszett a brilliáns ötlet. Végre valami, amiben mindannyian egyetértettek. Mindjárt meg is kérték a cinegét, hogy vigye hírül az erdőben, hogy reggel magasugró verseny lesz. Az ifjú cinege madár pedig boldogan trillázta körbe a rengeteget. Másnap az erdő állatainak apraja nagyja tiszteletét tette a magasugrók megmérettetésén. Még az állatok királya is ellátogatott lányával a neves eseményre. A tisztás szélén egy trónon foglaltak helyet, amit a szorgos hangyák építettek. Mikor a király látta, hogy milyen előkelő versenyzők fognak küzdeni, hirtelen ötlete támadt.
2: Drága barátaim, látom, milyen keményen készültetek a mai versenyre, ezért úgy döntöttem, hogy aki ma győz, annak adom a lányom kezét.
1: A bolha, a szöcske és a béka csillogó szemekkel képzelték maguk elé, amint elveszik a király egyetlen szépséges leányát. S ha lehet, most még elszántabban akarta mindegyik a győzelmet. Először a szorgos hangyák kijelölték a pályát, majd a hős cincér lépett színpadra, és egyenként bemutatta a versenyzőket.
3: Köszöntsétek első versenyzőnket, Bolha Urfit!
1: A bolha méltóság teljesen lépdelt középre, levette cilinderét, s meghajolt, mint egy igazi úriember.
3: Igazi királyi vér csörgetezik az ereiben, és az a hír járja, hogy jövőre még az olimpián is indul néhány számban.
1: Ezután a szöcske következett.
3: Hölgyeim és uraim, köszöntsék a szöcskét, a bolha első számú kihívóját. Egy ősi egyiptomi család sarjaként látott napvilágot, s nem olyan rég költözött hozzánk az erdőbe, s jelenleg egy kártyavárban lakik az erdő szélen.
1: Harsogta a cincér. A szöcske egy ugrással a porondon termett, majd elegáns frakjában meghajolt a nézősereg előtt. Azt el ne felejtsd, barátom, hogy a kedvenc elfoglaltságom az operaéneklés. A gyönyörű hangomtól még a legszomorúbb állat is jó kedvre derül, mondta szerényen a szöcske. Végül utolsóként a béka lépett elő, és a hős cincér róla is mondott néhány szót.
3: És akkor következzék az utolsó versenyző, a zöld leveli béka,
1: kiabálta a hős cincér a mikrofonba, miközben a béka szerényen biccentett egyet a fejével.
3: A kétéltűek népes családjából származik, és valódi jós tehetséggel bír. Nézzétek, csak rá kell pillantani a hátára, és mindjárt megtudjuk, milyen időnk lesz a héten.
1: Mutatott a műsorvezető a béka hátára, és az hirtelen megtelt apró pettyekkel.
3: Úgy látom, holnap eső lesz.
1: Mikor a cincér befejezte a versenyzők bemutatását, az ellenfelek rajthoz álltak. Elsőként a bolha tett próbát. A szajkó rikkantott egyet, és a bolha erre olyan nagyot ugrott, hogy el is tűnt a többiek szeme elől.
2: Ez meg hova lett? Na hát, micsoda egy csaló!
1: Kiáltotta be valaki a tömegből. Ugyanis többen úgy hitték, hogy az egész varázslat volt, mert ekkorát senki fia nem tud ugrani. Másodszor a szöcske tett próbát. Ő csak fele akkorát tudott ugrani, mint a bolha, ráadásul az érkezést is elvétette, véletlenül a király arcán ért földet.
2: Fúj, ez undorító!
1: Kiáltott fel egyszeriben a király, és lerázta magáról a szöcskét. Végül a béka előadása következett. A leveli béka néhány percig csendesen mormogott magában, készült az ugrásra. Közben a tömeg zúgolódni kezdett.
2: Lehet, hogy nem is tud ugrani! Biztosan megijedt! Kiabálták.
1: Aztán hirtelen a zöld leveli béka elrugaszkodott a földről. Nem ugrott nagyot, de annál ügyesebben, és éppen a király kisasszony ölébe érkezett. A király teljesen oda volt a boldogságtól.
2: Micsoda egy éles eszű úriember! Úgy tűnik, egyedül a leveli béka az, aki elég okos az én lányomhoz.
1: Lelkendezett az uralkodó. Ám a másik két férjjelölt nem hagyta annyiban a dolgot. Panaszt nyújtottak be a királyhoz, de végül csüggetten kellett tudomásul venniük, hogy a béka lekörözte őket. A lakodalmat másnap tartották a tó melletti nádasban, és egészen hajnalig tartott a mulatság. A király kisasszony és a béka pedig azóta is boldogan élnek, még meg nem haltak.
4: Csukás meserádió.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbócú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halványsárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes, mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett, lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok, óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbecsalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Neki estek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott, és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át, és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a lustabusz. Egyszer volt valamelyik hatalmas városban egy gyönyörű és tiszta buszállomás. Itt lakott a város összes busza, a pirosak, a kékek és a sárgák. És innen indultak el minden reggel dolgozni. Volt is munkájuk rendesen. A felnőttek igyekeztek a munkahelyükre, a gyerekek iskolába, a nénik meg a bácsik pedig a piacra, vagy meglátogatni egymást. Nap mint nap utazott az összes ember keresztül Kasula városon. Épp ezért a buszoknak nagyon jól kellett végezni a dolgukat. Pontosan kellett érkezniük, gyorsan kellett menniük, de nagyon kellett vigyázniuk az utasokra is, amikor azok fel vagy leszerettek volna szállni. A buszok pedig büszkén és ügyesen közlekedtek, fékeztek, álltak meg és nyitották az ajtajaikat, nehogy valaki véletlenül miattuk késsen el onnan, ahova menni szeretne. Kivéve egyet. Az egyik kék busz olyan lusta volt már újkorától fogva, hogy hamar ő lett az állomás leglustább busza. Pedig nem volt beteg, és fáradtabb sem, mint a többi busz. Ő csak nagyon lusta volt. Legalábbis ezt gondolták róla a többiek, és a saját buszvezetője is. Pedig ő inkább úgy mondta volna, hogy nem szeret sietni, de szeret nézelődni és bámészkodni. Olyan nagyon lassú volt, hogy néha csak hosszú órák alatt tudta megtenni a megszokott útvonalát. Minden kereszteződésben percekig berregett. Minden piros lámpánál megállt, és csak két piros múlva indult el megint. Ha sokan szálltak fel egyszerre, sokáig ropogtatta, nyikorgatta és nyújtóztatta a csuklóját. Reggelente pedig nem szeretett korán kelni, vagy fél óráig tartott, amíg a buszvezető fel tudta ébreszteni. Lomha volt és vontatott, vánszorgott és toporgott, de egy biztos, soha senkinek nem lett semmi baja, ha rajta utazott. Az utasokat, főleg a gyerekeket nagyon szerette, mert ők nem voltak rá sosem mérgesek. Sőt, minden kisgyerek, aki vele utazott, nagyon élvezte, hogy mindent jól megnézhetnek a hosszú és lassú út alatt. Mert a busz bizony szeretett úgy menni, állni és kanyarodni, hogy a lehető legizgalmasabb dolgokat lássa. S így a gyerekek is az ablakból. Ez persze nem vigasztalta a felnőtteket és a buszvezetőt, akik egyre idegesebben és mérgesebben csapták a földre a sapkájukat vagy a táskájukat, ha megint elkéstek a busz miatt. A busz pedig esténként nagyokat sóhajtozott és sziszegett a garázsban, mert ő erről aztán igazán nem tehetett. Ha egyszer lassú, akkor lassú. Nem tud sietni és kész. És bántotta, hogy mások mérgelődnek miatta. Az egyik nagyon hosszú nap után, mikor különösen sok bosszúságot okozott az utasoknak, elhatározta, hogy világgá megy. Éjjel, amikor már mindenki aludt, felkapcsolta a lámpáit, és halkan kigördült az állomásról. Szép halkan gurult és gurult egyre messzebb. És a végén az egész várost maga mögött hagyta, de meg nem állt, csak pöfögött tovább a kacskaringós utakon olyan helyre, ahol még sosem járt. Reggel egy gyönyörű dombon ébredt, egy hatalmas erdő mellett, ahol egy ember fia sem volt a környéken. Itt legalább nem okozok gondot senkinek, gondolta. Azzal be is vette magát a legkisebb és legszűkebb utakra, amiket csak megtalált, nézelődött és bámészkodott naphosszat. Így vége is lehetne a mesének, ha nem történik valami. A busz már nagyon megszokta a kellemes és nyugalmas vidéki életet, amikor egyszer csak pityergés, sírás és léptek zaja ütötte meg a fülét. Kisvártatva fel is bukkant egy elcsigázott iskolás csoport. A legidősebb Nebuló nagyon megörült, mikor meglátta a buszt.
1: Hurrá!
0: Kiáltotta.
1: Mégiscsak haza tudunk menni.
0: Azzal a buszhoz szaladt, és kérlelni kezdte.
1: Segíts nekünk! Itt bolyongunk egész álló nap, mert eltévedtünk.
0: A busz nagyokat pislogott a fényszóróival. Nézte a fáradt és sírós arcokat, majd nagyot sziszentve kinyitotta az ajtajait.
1: Gyertek, gondolta magában, hazaviszlek titeket.
0: A gyerekek megkönnyebbülten és szaporán szálltak fel a buszra, akinél jobban senki sem ismerte a környéket. Annyiszor bejárta és megcsodálta már. Persze nem a legrövidebb utat választotta, hanem megmutatta a gyerekeknek a kedvenc helyeit. Ők pedig fáradtan, de tátott szájjal bámulták az ablakból a csodákat, amiket a busz mutatott nekik. Amikor hazaértek, a felnőttek nagyon hálásak voltak a lusta busznak, de annyira, hogy a végén még munkát is adtak neki. Ezentúl ő lett a környék legjobb és legmegbízhatóbb kiránduló busza, ami sosem tévedt el. A lusta busz ettől kezdve boldogan és elégedetten kapcsolta le a lámpáit esténként, és nagyon szépeket álmodott az erdő tövében, mert mégiscsak szüksége volt rá valakinek.

Szamár bőr királyfi. Élt egyszer egy jóságos király és annak felesége. Megvolt mindenük, mit kívántak, csak egy gyermek hiányzott a királyi párnak. Búsultak is emiatt szüntelen, a királyné napjában többször emlegette, bár csak lenne egy gyermeke. Aztán egy napon rájuk mosolygott a szerencse, s végre gyermekük született. De a pár megrémült, mikor meglátta, hiszen szamár alakja volt a kisbabának. A királynő legszívesebben elűzte volna, de az öreg király a következőt mondta. Mégiscsak az én fiam. Legyen ember vagy szamár, ha felnő, övé lesz a trón, s az egész ország. Így cseperedett fel az udvarban a királyi csacsi, egész nap csak játszott és zenét hallgatott. Az volt az ő kedvenc elfoglaltsága. Elbűvölte a lant csodálatos muzsikája. Mikor idősebb lett, fogta magát, s elment a lantmesterhez. Taníts meg engem is zenélni. Ígérem, nem fogok henyélni. De a muzsikus kételkedett. Hogy fogod a patáiddal a húrokat pengetni? Túl nagyok. Nem fog ez menni. De a csacsi kitartó volt, s addig gyakorolt, míg zenéjéhez nem volt fogható a világon. Ám egy nap, miközben sétálgatott, egy kutat pillantott meg. Belenézett, s meglátta az óriási szamárfüleket. Úgy elszörnyedt, hogy eldöntötte menten, ő bizony világgá megy. Addig ment, mendegélt, míg eljutott egy távoli országba. Bekopogott a palota ajtaján, de az nem nyílt ki. Ekkor elkezdett a lantján játszani. Meghallotta a játékot a kapuban álló őr, s már is szaladt a királyhoz, hisz annak jó füle volt a muzsikához. Engedd be azt a páratlan zenészt, hadd vigadjon a nép! Parancsolta a király, s már bent is volt a szamár a palotában, a vendégsereg legnagyobb ámulatára. A nevetéstől majdnem szétpukkadtak. Sosem láttak még pengető szamarat. Folytatódott aztán a jókedv, mikor a csacsi úgy döntött, leül az asztalhoz. A király is szerette a tréfát. Hát megkérdezte, tetszik-e neki a királylány. Az meg csak bólogatott, hisz a királylány szépségéhez semmi nem volt fogható. Odaültette hát a szamarat a királylány mellé, így ebédelt meg az egész kastély. A szamarat végül úgy megszerette az öreg király, hogy arra kérte, ne hagyja el többi a palotát. Ott éldegélt hát tovább a csacsi a király udvarában, sétálgatott, barátkozott, s a lantjával szórakoztatta az embereket. Aztán egy nap elfogta a honvágy. Drága uram, engedj most már haza! De a király nem szívesen engedte volna. Inkább megpróbált a kedvében járni. Mondd, mit kívánsz? Kérhetsz bármit. Arany, ékszer, drágaság. Mire vágysz? De a szamárnak bizony egyik sem kellett, hanem megcsillant a szeme, mikor a király a lánya kezét ajánlotta fel. Még aznap összeházasodtak, megtartották a lakodalmat, a csacsi pedig ott maradt a kastélyban. Mikor pedig eljött a nász éjszaka, az aggódó király egyik szolgáját a függöny mögé bújtatta. Onnan kellett kilesnie, hogy a szamár
rendesen viselkedik-e. Azután belépett a szobába az ifjú pár, a szamár bezárta az ajtót, majd levette a gúnyáját. Egyszeriben ott állt a királylány előtt egy jóképű legény, s a lány a csodálkozástól csak dörzsölte a szemét. Valójában királyfi vagyok én, kin átok ül már rég. Ahhoz, hogy a szamárbőrt ledobhassam, feleséget kellett találnom magamnak. A lány pedig ölelte, csókolta, úgy örült a királyfinak. Ám reggel a fiú a szamárbőrt újra magára húzta, s úgy sétált ki a palota udvarára. Közben a király kifaggatta leányát. Milyen volt a nász éjszakád? Nem bánt, hogy a férjurad egy szamár? Ó, édesapám, nincs a földön senki, kit jobban tudnék szeretni, válaszolta a lány, de a király nem értette boldogságát. Ám nem sokára jött hű szolgája, s ő rávilágított a turpisságra. A király nem hitt a fülének. Még hogy az ő veje egy szamárbőrbe bújt herceg, gondolt egyet, este bizony ő is meglesi. Mikor beesteredett, a király elbújt a szobában, s várta a fiút. Végül a szamárbőrbe bújt királyfi megérkezett, ledobta a szőrét, leheveredett, s egyből el is szenderedett. A király pedig óvatosan megfogta a szamárbundát, s már futott is vele a palotán át. Az udvaron nagy tüzet rakatott, s rávetette a szamár ruhadarabot. Reggel aztán meglepődött a legény, mikor nem találta a szamárbőrét. Már iszkolt is volna el a palotából, de akkor megjelent a szobában az elégedett uralkodó. Nem kell elfutnod, hisz tudom, ki vagy. Mivel igaz s hű barát voltál, jutalmul tiéd a fele királyság. Így lett uralkodó a szamárbőrbe bújt királyfiból, s boldogságuknak nem akadt párja a világon.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Éjszaka fellege száldos már, nyáltalán.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár, a fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja, azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki, hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra, vagy psiha, némelyik meg úgy, hogy hács, vagy éppen hapcsi. Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Egy utolsó mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Márton vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek, ezúttal Csukás Istvántól az egyik kedvencemet hoztam el nektek, Pompom meséi közül egy nagyon kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! Órarugó gerincű felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, és az útra pislogott, hogy mikor jön már Picúr, csak nehogy szem elölté vesse. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát ahogy pislogott, meg bóbiskolt, a nyitva tartott fél szemével végre meglátta Picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert Picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár. Állj meg, várj meg te is engem. Picúr lelassított és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már fél kilenc? Jaj, már nem is fél kilenc, hanem egész kilenc. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt és megnézte az utcai órát. Várj, várj, rossz órát nézel, vagy rosszul nézed. Ezen az órán még csak fél nyolc. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban fél nyolcat mutatott. Nem értem, morfondírozott Picúr. A másik órán kilenc volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan, ez nem lehet más, mint órarugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű micsoda? Csodálkozott Picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan batyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott Picúr fején, összehúzta magát, majd felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla két éve, nem három éve, nem négy éve! Picúr idegesen rázta a fejét. Én pedig egyáltalán nem hallottam róla, se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj! Pompom pattogott és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál? Kérdezte Picúr. Felpattan, magyarázott Pompom, de előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak, világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött. Majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit rekedten suttogott. Ott van. Hol? Suttogott Picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott. Látod azt a fiút a két karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a két karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak egy karikám volt, nem baj. Ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamossín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette Picúrt. Utána, gyerünk utána, arra pattog, arra ugrál. Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz, azt hiszem ott van. Hol? Kérdezte Picúr. Ott, figyeld a cukrászinast. Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre. Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó. Most már Picúr is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. majd lelapult teljesen a földre, a cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon. Fű, törölgette a homlokát Pompom, de azért nem ejtette el a tortát. Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait, vigyázva, nehogy pocsolyába lépjem. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog.
2: Nyáu!
1: Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát.
2: Valamit azért kellene csinálni, suttogta Picur. Itt senki nem tud csinálni semmit.
3: Egyedül Gombócartúr tud csinálni valamit, suttogta vissza Pompom.
2: De hol van most Gombócartúr? Ki hallott Gombócartúrról mostanában?
1: Közben órarugó gerincű felpattanó megunta a labdázást, egy utolsót pöccintett a labdán, amely földet érve visszaváltozott macskává, és dühösen sziszegve meg fújva meg nyávogva elhúzta a csíkot. Órarugó gerincű felpattanó nyújtózott egy nagyot, rugózott egy kicsit, majd kandi pillantásokkal új játék után nézett. Egy teherautó kanyarodott be az utcába. Órarugó gerincű felpattanó gyorsan elnyúlt a kockaköveken. Mikor a teherautó rágurult, rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult, órarugó gerincű felpattanó feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt.
2: Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picur.
3: Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél. Erősebb minden acélnál.
1: Az erő még nem minden, töprengette el Picur egy pillanatra, majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához battyogott. Órarugó gerincű felpattanó villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje bubjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt, a kuka leereszkedett a földre.
3: Mi a figyfene ez?
1: Mormogott a bajuszos.
3: Próbáljuk csak meg még egyszer?
1: Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig, majd a bajuszos leengedte a vödröt, a kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt, a kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe, majd villámgyorsan leengedte a vödröt, a kuka is villámgyorsan leereszkedett.
3: No,
1: fenyegette meg a bajuszos a kukát.
3: Viselkedj rendesen, különben elbánok veled.
1: Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült.
3: Most izegj, most mozogj, frájna kuka, te izgő, mozgó kuka, jaj.
1: Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is kettőt-hármat, s vele ugrált a bajuszos is, a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba. Órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, meg rugózott. Felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet. Aztán még egyet, aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóváva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. Jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafarolt. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóvályogott fel alá a kírült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengésbongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult.
2: Megbolondult a toronyóra, mutogatott Picur.
1: Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogott Pompom. És itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó. Hüm-hüm. Csak jönne már Gombóc Artúr. Ő tudná a megoldást. Órarugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát, de hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott meg figyelgetett. Végre arra jött Gombóc Artúr egy nagy bőröndöt cipelt. Ahó, Artúr, te jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom. Állj meg egy pillanatra. De csak egy pillanatra, mondta Gombóc Artúr. Új csokoládé szállítmány érkezett, oda sietek. Mi a baj? Pompom a megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombóc Artúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. No, meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó. Világos! Intett órarugó gerincű felpattanónak. Figyelj ide, öcsi! Nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he? De akarok, már úgyis unatkozom. Helyes, akkor pattanj fel oda! Ott az állás! Köszönöm, Gombóc Artúr! Pattanok! Sikkantott órarugó gerincű felpattanó, s felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, s szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt. Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás! Még elbúcsúztak Gombóc Artúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába. A kapuban Pompom is elköszönt. Szia, Picúr! Most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr. Amelyikben órarugó gerincű felpattanó lakik.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek.

0: És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci foci. Maci bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackókaland. Elmehetek ma medve papával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medve mama. Maci bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medve papa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medve papa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a maci poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb macilány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
2: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci bocs.
3: Gyönyörű,
1: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
3: Zsupsz! Fáj?
1: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci bocsnak felállni.
2: Á, dehogy!
1: Legyintett Maci bocs, és gyorsan talpra ugrott. Ebédidőig játszottak. Akkor Maci saci rúgott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
2: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci bocs, és azonnal ott termett.
1: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci saci is leült, és segített neki enni.
2: Ebédszünet! Ebédszünet!
1: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci saci és Maci bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
2: Hát ti hol jártatok?
1: Kérdezték a medvepapák.
2: Fociztunk,
1: mutatta fel büszkén Maci Bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
3: Ott veszett el,
1: mondta egy kisfiú a papájának. Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem. A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
3: Biztosan a labdáját keresi,
1: súgta Maci Saci medvebocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
3: Ott van, ott van!
1: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még fél úton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt.
3: Mennyi málnát szedtetek?
1: Kíváncsiskodott medve mama, amikor beléptek a házba.
3: Sokat!
1: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
3: Itt!
1: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
3: Nagyon fáradtnak érezte magát.
1: De jó leső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt. Hatalmas málna szemekről álmodott.
0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugri Füles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
2: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
3: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
1: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
3: Ott is kell viselkedni, de hát ott szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
1: Tüskés hátú ezt elismerte.
3: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod először is. Nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
1: Tüskés hátú a vállát vonogatta.
3: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, hát megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönj meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet. Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálna. És észkolni se szabad. Jaj, de hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
1: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
3: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is egyébként, mint a moziban, annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
2: És ha nem tetszik?
3: Akkor nem tapsolsz, udvariasan néma maradsz.
1: Tüskés hátú vidáman bólogatott.
3: Hát azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve. Ami elrontja a hangulatot.
1: Tüskés hátú ravaszul mosolygott, az jutott eszébe, hogy most azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.
3: És a táborozásnál ott milyen illemszabályok vannak?
1: De Ugri Füles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is.
3: Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni.
1: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
3: A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel.
1: Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében? És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is, fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Hát ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.

0: a répa. Egy emberöltővel ezelőtt élt két fiú testvér, akik annyira különböztek egymástól, mint a tűz és a víz. Az idősebbik kegyetlen, gőgös és kabzsi volt, míg a testvére éppen az ellentéte, jóságos, önzetlen és segítőkész. Mikor felnőttek, az idősebbik kabzsi testvérből gazdag ember lett. Ha talált valamit, mindig eladta, s lehetőleg kétszeres áron. Nem létezett számára más boldogság, csak ha dúskálhatott a pénzben. Hanem a kisebbik testvérnek csak egy darabka földje volt néhány állattal, de azok is mind gebék voltak. Étnappallá téve dolgozott, hogy legyen mit ennie a családjának, s habár alig jutott étel az asztalra, mindig szívesen megosztotta másokkal. Így történt, hogy egy nap, mikor az állatokat etette az udvaron, egy sánta öregember kiáltott oda neki az országútról.
1: Fiam, adnál egy kis vizet ennek a fáradt szegény embernek?
0: Hogy ne adnék, bátyám, de jöjjön inkább be a házamba, hadd hívjam meg vacsorára, válaszolta a jószívű fivér. Az öregember elfogadta a meghívást, s habár csak kenyérrel és egy szelet szalonnával tudták megkínálni, mégis igen hálás volt a gazda kedvességéért. Mikor elbúcsúztak, az öreg megkérdezte.
1: És mondja, a répát elvetette már?
0: Persze, ott van a föld végében, vágta rá a gazda, a bácsi pedig még motyogott valamit, aztán elment. Teltek múltak a hetek, s nem sokára elérkezett a betakarítás ideje. Mikor a gazda a répa föld felé tekintett, egy óriási zöld bokrot vett észre a távolban, ott, ahol korábban sosem nőtt semmi. Közelebb ment hát, hogy jobban szemügyre vegye, s akkor látja, hogy egy óriási répa az. De bizony olyan hatalmas volt, hogy mikor megpróbálta kihúzni, nem ment neki. Hívta a fiát, de még ketten sem bírtak az óriás répával. Jött és nem sokára a fiú mögötte a szomszédsággal, s azoknak még az álluk is leesett a répa láttán. Ásni kezdtek, és órák is elteltek, mire végre megpillantották az egész répát. Végül nagy nehezen kihúzták a földből a zöldséget, majd tanakodni kezdtek, hogy mit tegyenek vele. Aztán a gazda így szólt. Az nem járja, hogy egy ilyen különleges répát egyszerű szegény emberek egyenek meg. Vigyük inkább a királyhoz. Döntsön ő a sorsáról. És így is tettek. Másnap felrakták a répát egy szekérre, majd befogtak elé 8 ökröt, de még az is kevés volt. Az egész falu kellett hozzá, hogy elindulhasson a szekér. Így jutottak el a király udvarába. Bizony rá is csodálkoztak a városban a különös menetre, az utca megtelt emberekkel, és mindenki ámuldozva nézte a hatalmas répát. Hamar híre ment a csodarépának, a királyi család pedig már izgatottan várta a palota kapujában.
2: Uram, királyom, néked hoztam ajándékba ezt a különleges óriás répát, szólt a gazda, mikor a kapuhoz értek.
3: Bizony tetszetős ajándék, fiam, felelte a király.
0: Megköszönte a répát, és végül annyi termést, ételt, italt adott jutalmul a gazdának, amennyit a szekér elbírt. Hanem a király idővel sem feledte a gazdát, utasította hát egyik emberét, hogy járjon utána, mégis kiféle, miféle ember ez a földműves. Miután a szolgáló visszatért és elmondta, milyen jóságos, derék ember a gazda, a király örömmel nevezte ki udvari répaszállítójának. S attól fogva a szegény fivérnek nem volt semmire gondja. A környéken mindenki tőle hozott zöldséget, meg tejet, és hamarosan szép vagyonra tett szem belőle. Közben a bátyja fülébe is eljutott a répa híre, és majdnem belesárgult az irítségbe. Még hogy egy répa, egy közönséges répa, és a király cserébe gazdaggá tette, mérgelődött magában, és egyre azon járt az esze, hogyan kerülhetne ő is a király kegyeibe. Ki is eszelt egy tervet. Felvette a legszebb ruháját, és elment a városba, hogy mindenét eladja. Majd a zsák pénzzel, amit kapott, átsétált az ékszerész üzletbe.
1: Mutassa, melyik a legnagyobb drága köve, mondta az ékszerésznek.
0: Az pedig egy fényes rubintot vett elő. Akkora volt a kő, mint a kabzsi ember tenyere, és úgy csillogott, hogy a szeme is belekáprázott. Nagyon értékes ez a rubint, egyedül a király méltó rá, hogy viselje, mondta az ékszerész. Az ember megörült a kincsnek, gondolta, annál többet ad érte majd a király. Gondosan eltette a zsebébe a követ, és sietett a palotába, hogy látogatást kérjen. Hanem az őrök nem akarták beengedni, előbb kikérdezték, hogy kicsoda. Nem nagyon tudta, hogy mit feleljen, hát végül azt mondta, hogy ő a répás ember bátyja. Amint a király meghallotta ezt, nagyot nevetett magában. Hisz tudta ő már a szolgájától, hogy micsoda kabzsi, gonosz ember a gazda bátyja. Se baj, gondolta, most majd jól megleckészteti. Behívatta hát.
1: Mi járatban erre ember? Kérdezte a király.
0: Drága felség, ajándékot hoztam néked, egy szépséges rubint követ, mondta remegő hangon.
1: Köszönöm. Mondd csak, mit szeretnél az ajándékért cserébe? Kérdezte az uralkodó.
0: Engem, uraságot, bármilyen apró ajándék a boldogsággal tölt el, szerénykedett a báty. Gondolta, annál nagyobb jutalmat kap.
1: Hát akkor olyat kapsz, amit én nagy becsben tartok.
0: A kabzsi báty hazament és le sem hunyt a szemét, olyan izgatottan várta, mit küld neki a király. Másnap meg is érkezett a menet, hátul egy óriási, jól megrakott szekérrel.
1: Az ember boldogan dörzsölgette a tenyerét, mikor elképzelte, mennyi kincs rejtőzhet a ponyva alatt. Végre közelebb ment, türelmetlenül felhajtotta a leplet, s tudjátok, mi volt alatta? Egy nagy tál, benne egy óriási szelet répával. Az ember pedig, mikor meglátta, szégyenében világgá szaladt.

Csukásmese Rádió. Álombirodalom. Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Végig játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a lilium így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást. A szívtelen lilium csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső. Sűs fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefektették,

0: Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Nagyon sok olyan darabban játszottam a színházban, hogy gyerekszereplők is voltak, és nagyon jól tudtunk együtt működni, sőt, én már az óvodában is nagyon-nagyon szerettem a meséket is, és a mesevilágot, és nagyon szerettem szerepelni, és szerintem már ott eldőlt az én sorsom, hogy én színpadon fogom leélni az életemet. Hogyan vartak nadrágot? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Mindaki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy lándzsával. Moha meg Páfrány összenézett és vállat vont. Aztán megszólalt Moha. Még nem köszöntél, Darázs? Én most nem köszönök, mert darázsrajzás van, vetette oda. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem. És kirepült az ablakon. Egészen rendes, Darázs, mondta Páfrány. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Mi alatt beszélt, tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult. Nem akar égni? Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam a tüzet? Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott Páfrány nadrágjába. Mint ha hátul valami megperzselt volna, mondta Páfrány. Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni, mondta Moha. Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztot, ollót, cérnát, meg egy nagy fokú tűt. Kiszapták a nadrágot, aztán neki veselkedtek, hogy összevarják. De hogyan? Kérdezte Moha. Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra, mondta Páfrány. Lemérte a cérnát, alig futott a gombolyagból. No, és most hogyan tovább? Kérdezte Moha. Most befűzzük a cérnát a tűbe, mondta Páfrány. De hogyan? Kérdezte Moha. Hát így. S Páfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandos volt. Mindig elhajlott és sikongott. No, de megbocsássatok! Végre befűzték a cérnát, Moha újra megkérdezte. De hogyan tovább? Te tartod a posztot, én megvarrom, mondta Páfrány. Moha leült a posztóval a székre. Nem így, kiáltott rá Páfrány. Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül. Moha tehát szabomodra az asztalra ült, és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha. Így sohasem lesz nadrágod. Jobban tennénk, ha helyet cserélnénk. Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt. Most már meglátod, a tűvel fürgén kell bánni, mondta Moha, és tüstént szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához, onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg korhat fatönk. Moha megbotlott benne, a tönkből kitódultak a darazsak, élükön az iménti jó ismerősük úgy hadonászott a fulánkjával, akár egy lándzsával is egyenesen Mohára rontott. Nincs menekvés, most van a darázsrajzás! Moha meg se fújta megütött ujját, már is futott vissza tisztáson át. Darázs a nyomába. Ahogy Moha hátranézett, elvesztette a tűt. Mikor befutott a szobába, Páfrány azt mondja neki. De nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted. Itt van, sipitozta Darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Fullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott. Itt a rajzás ideje! A két kisember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs fullánkjába, aztán megfogta és oda tartotta a posztot. Darázs fürgén munkához látott. Vard, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát és kijelentette. De jó rajzásom volt az idején! És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk. Ezt biztosan a fulánknak hagyta, mondta Páfrány.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam. És a legkülönlegesebb köztük a málnás levendulás. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Szervusztok, gyerekek! Szerednyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Fecske László, a csiga, akit lakodalomba hívtak. Láttatok már csigát lakodalomban? Pedig még ők is megházasodnak, ha szeretik egymást. Akkora ünnepséget rendeznek, hogy valamennyi csúszómászó a csodájára jár. Az ilyesfajta eseményt a csigák általában esős időre tervezik, mert a vizes talajon jobban lehet táncolni. Ezt bizony a giliszták is jól tudják. Egyszer Pamlag Manfred, a nősülés előtt álló éti csiga úgy döntött, hogy meghívja a családja minden tagját a nagy ünnepségre. Írt is vagy 200 levelet, hiszen nagy volt a család, és a borítékokat sziszegi, a fürge gyík hordta szét. Minden címzetnek elvittem a meghívókat, kedves barátom, mondta a gyík, miután visszatért Alamuszi Manfred lakásához. Az összeset? Ez nagyszerű. Bárcsak én is ilyen gyors volnék, mint te, jegyezte meg a csiga. No és minden rokonom otthon volt?
4: Igen, mindenki. Egy valaki költözött el csupán, még pedig Csusszanó Alajos. Ő a gólya réten telepedett le, de neki is elvittem a küldeményt, csak kicsit tovább tartott az út, mint a többiekhez.
3: Pamlag Manfred a fejéhez kapott. Atya ég, elfelejtettem, hogy Alajos már jó pár hónapja bejelentette a költözését, de hiszen így lemarad a lakodalomról.
4: Annyi baj legyen, lesz itt rokon elég. Arról te nem tetsz, hogy őket, mert más éghajlatra vágyott, mondta egyik nevetve, majd elköszönt a csigától, s elviharzott.
3: Pamlag Manfred nem tehetett mást, készült az esküvőre. Gondolta, igaza van a gyíknak, hiszen nem ő mondta Alajosnak, aki mellesleg a nagybátyja volt, hogy költözön minél messzebb az egyébként minden kényelmet megadó csigatanyától. Eközben Csusszanó úr nagyban készült az útra. Kalapot tett, becsomagolt a bőröngyébe, és egy pillanatra ismét elővette a gyíktól kapott meghívót.
4: Mikor is lesz a nagy esemény? Motyogta magában, miközben a lap alján keresgélte a dátumot, amelyen a boríték felbontásakor simán átsiklott.
3: Majd kiugrottak a szemei, amikor azzal szembesült, hogy a lakodalom 3 nap múlva lesz esedékes.
4: Szent ég, ennyi idő alatt nem érek oda. Hogy is gondolták ezek? Várhattak volna vele még pár hetet, mit hetet, pár hónapot?
3: Így mérgelődött Alajos, de mivel nem tudott mit kezdeni a helyzettel, azonnal útnak indult. Mindez alatt a csigatanyán elkezdődtek az előkészületek. Kondérasszonysága, menyasszony, édesanyja éjjel-nappal süteményezett. Csigák tucatjai hordták az asztalokat és a székeket a nagy esemény helyszínére. A menyasszony Szempilla Róza el volt ragadtatva a gyönyörűségtől, a leendő férje ráadásul egy hatalmas csokrot készítetett neki az esküvőre. El is jött a várva várt nap, de Csusszanó Alajosról semmi hír nem érkezett. Azt sem tudták, hogy elindult-e, sem az, hogy egyáltalán szánékában áll-e megjelenni a lagzin. Rajta kívül mindenki ott volt, és akkora mulatságot csaptak, hogy azt még a vakond is hallotta a föld alatt. Hajnalig tartó tánc vette kezdetét, és az ifjú pár együtt vágta fel a 3 emeletes tortát. A zenét a Tücsök trió szolgáltatta, akik még másnap reggel is húzták a nótát. A 200 fős társaság nagy sogára oszlott fel, és az újdonsült pár elvonult a mézeshetekre. Parack Izabella édenkertjébe, amely a fiatal csigák kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt. Napok múlva tértek csak vissza, s idővel megszületett az első, a második és a harmadik gyermekük is. Meg sem álltak 20 csiga csemetéig. Pamlag Manfred és Szempilla Róza mindig is nagy családról álmodott, s végül be is teljesedett az álmuk. családi fényképek is készültek róluk, amelyeket Optika Kázmér, a cserebogár készített. Egy vasárnap reggel nem várt vendég érkezett. Pontosabban elkésett vendég. Csusszanó Alajos toppant be fáradtan, meggyötörten a csiga családhoz.
1: Ugye nem késtem el, ugye nem maradtam el a nagy eseményről,
3: lihegte kimerülten.
1: Annyira siettem, hogy már a napokat sem számoltam. Kik ezek a kis lurkók?
3: Mutatott az őt körülálló kis csigákra, miután kissé magához tért. Ők a gyerekeink, felelte Manfred.
5: Egy kicsit késett csak el, drága nagybátyám, de se baj. A legkisebbik keresztelőjéről már nem fog lemaradni. Azzal együtt nevettek, s az elkövetkező napokban meg is ejtették az újabb eseményt, amelyen Csusszanó úr volt a díszvendég, s akire az ünnepséget követően hosszú út várt hazáig.

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzüllegény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van, gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje. Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára. Hó, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát. Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egymagában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét. Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük. Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. El is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska.
2: Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Eliska! kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Följett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mire, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: A disznó egyszer kapott valami kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte, mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával hordta. Egyszer azonban el kellett neki menni messzi útra, nem vihette el a szabadságlevelet. Gondolkozott rajta, mi csináljon vele. Utoljára is arra határozta, hogy odaadja legjobb komájának a kutyának, majd megőrzi az, míg ő oda jár. Őrizte is a kutya hűségesen jó ideig, de egyszer neki is dolga akadt, neki is el kellett menni. Az írással mit volt mit tenni, nem volt más ismerőse a macskánál, annak adta oda őrizni. Egy ideig őrizte is a macska, de bíz, ő hamar megunta, szeretett volna egy kicsit átmenni beszélgetni a szomszédba. Gondolkozott rajta, hova tegye az írást. Már nem volt senki, akire rábízhatta volna. Kapta magát, felvitte a padlásra. Eldugta a gerinc gerenda mellé, azzal, mint akinek rendben van a szénája, átment a szomszédba. Este felé hazament, kereste az írást, de bizaszt egészen összerágták az egeret. Mikor a kutya hazament, nem tudott vele beszámolni, se aztán a kutya a disznónak. Ettől az időtől sose tudott a disznó jó szemmel nézni a kutyára, se a kutya a macskára, se a macska az egérre.
1: A Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre című mesét hallottátok.
3: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István pompom meséi, Civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, s mérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél. Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát. Ne haragudj! Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű! És ó, be gyönyörű, és hű, de szép! És na hát, hogy milyen pompás cipő! Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott. Megugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Artúrral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Artúrral kezdődik. Vagyis Gombóc Artúr megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem. Én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgyse látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Szaplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy 2 éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával, lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj, nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb. Pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
1: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
0: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
1: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
0: Órarugó, gerincű, felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó Gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
1: Nini, örvendezett Gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
0: Hát utánam jöttetek?
1: és nem fogtok többé rugdosni, megcivakodni? Soha, bocsáss meg, mondták a cipőikrek. Gombócartúr belelépett a cipőbe. Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő. A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombócartúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak. Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte. Nyomja még a cipő a lábad? Picúr vidáman perdült egyet. Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Majd a toronyórára nézett. Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás! És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony. Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak? Picúr visszamosolygott a kapuból. Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket. Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura. Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Ez az Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Kormos István mesét olvasok fel nektek. Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Hogy miért is választottam ezt a mesét? Mert ez a vacskor, ez egy medvegyermek. És hát rakoncátlan is minden megtörténik vele, ami meg kell, hogy történjen egy kis gyerekkel, amikor óvodába kerül, amikor iskolába kerül. És hogy ez a mese, ez versben van írva. És ez nagyon fontos, hogy rímeket fogtok hallani. Tehát. Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Aj, te csodás iskola! Megtanítasz minden jóra. Most például mi kezdődik? Számolás és mérés óra. Eszter néni hármat tapsol. Első bések, figyelem! Most senki ne mocorogjon, a lábával ne dobogjon, ceruzával ne kopogjon, most mélységes csönd legyen. Csöndben is az első bé, mert tudják, hogy Eszter néni szépen csöndben vezetgeti őket a tudás felé. Kérdi Hidegkuti Mártit. Ugye van egy rollered? Felel Márti. Van rollerem, vígan szaladozgat velem. Mondja erre Eszter néni, no, az ugyan jó lehet. De tovább kérdezi őket. Neked is van, Nagy Balázs? Felel Balázs, van rollerem. Kati néni vette nekem. Amikor elindul velem, az még csak a szárnyalás. Jól van, mondja Eszter néni. Most Maros Donka felel. Mártinak van egy rollere. Balázsnak is egy rollere. Hány rollerez, mondd meg, Donka. És Maros Donka már mondja, két rollerez, Eszter néni. Ez bizony mindenki érti, mert ebben az első bében ez mindenkit érdekel. Folyik szépen a tanulás, de a padban kimozog. Az a piszén-pisze vackor állandóan sutyorog. Aj, szigorú Eszter néni. Előbb a csöpp vackort nézi, aztán szelíden ezt mondja. Ej, vackor, ez mi dolog? Gyere csak ide, te bogyos! Gyere csak, te sutyorgásban főkolompos! És a tábla előtt kérdi, van-e vackor fogkeféd?
2: Van,
1: mondja vackor. Nevet Eszter néni akkor, piszém, ez aztán beszéd. Hát a papádnak van-e?
2: Van,
1: mondja vackor. Hát a mamádnak van-e?
2: Van,
1: mondja gyorsan, mondja hirtelen, a bogyos, lompos, loncsos és bozontos elsőbés vackor harmadszor. Eszter néni újra kérdez. Hallod-e, piszén-piszém, nem ért a felelet véget? Add össze a fogkeféket. A papádét, a mamádét, a tiedét, s mondd meg, hány fogkefétek van. Mondd csak, és fordulj felém. Áll a tábla előtt vackor, töri a fejét nagyon. Néz a plafonra meretten, kibámul az ablakon, bogyos bozontját vakarja, nézegeti társait, csöndben mozgatja a száját, de lenyeli szavait. Eszter néni újra kérdez. Nem tudod, csöbb bogyosom. Gondolkozz egy kicsit, kérlek. Azt mi nem vesszük zokon. Hanem hiába kérleli, a csöbb bogyos szótlan áll. Nyitott iskola ablakon kibe fehér lepke száll. Már majdnem elpityeredik, csöpp gomborra bizsereg, két szem előtt a padban homálik a sok gyerek, végül kiböki riadtan. Mostan arra gondolok, hogy tolmácsra van szükségem, mert a tolmács jó dolog. Eszter néni, engedje meg, hadd jöjjön Zsófi ide, álljon a táblánál mellém,
2: egy vagy két lépésnyire, megsúgok majd neki mindent, s ő tolmácsol szívesen. Szeretném, ha nagy bajomban a tolmácsom ő legyen.
1: Haja, haja, hé, felbojdul az első bély. Olyan nagy nevetés csattan, hogy az iskola falai repülnének szász felé. Ezen elámul a bogjós, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó, és tévedező eszébe roppant tudás áll belé. Torkát sírás nem kaparja, fejét büszkén fölveti, kimondja, ahogy akarja, amivel eszet teli.
2: Egy fok kefe a papámé, egy fok kefe a mamámé, egy fok kefe az enyém. Fogkeféink, megszámlálom, s itt az eredmény a számon. Fogkeféink száma 3, kereken kimondom én. És vidáman akkor helyére ment vackor.

0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról, és arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
2: A Quincunba tudom, hogy Óbudánban megyek.
1: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Türbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő. Sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát Mirmur ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunapartról fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen Mirmurik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett a Quincumig. Mirmurék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmur kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzá képzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmur gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csuparom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden, például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmur elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt.
3: Biztosan voltak macskák is,
1: mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
4: Meg kutyák is.
1: Mirmur felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
4: Hopp, pardon, téglagyári megállónak hívnak.
1: Lehet nevetni, de Mirmur nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
4: Nem tehetek róla, mondta, ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak, és mit keresel itt?
1: Mirmur is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
3: Mirmurra nevem, és éppen nyomozok, de ez maradjon kettőnk között.
1: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
4: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? És kit keresel?
1: Mirmur intett.
3: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
1: A romokra nézett, és kiavította magát.
3: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
1: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
4: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
1: Mirmur fölényesen legyintett.
3: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
1: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmur suttogva mondta.
3: A jelet keresem, amit Oriza Trisznyák hagyott.
4: Hol?
1: Suttogott téglagyári megálló is.
3: Itt valahol, mutatott körbe Mirmur. A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni, az ó betűből. Én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
1: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirmur szem elől, Mirmur körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta, és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Trisznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mirmur nézte, vajon mit jelenthet? Egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott.
3: Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra!
1: Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját.
4: Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, utána meg egy sonkás zsömlét.
1: Hol van? Kérdezte Mirmúr nagyot nyelve.
4: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között.
5: Mirmúr legyintett.
1: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
5: Majd a kutya után kiáltott.
1: Nyáú, a jeleket nem esszük meg.
5: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirmúr fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.

0: Élt egyszer egy népes család az afrikai szavannán, egy bővízű folyópartján. A folyónak hála, földjük mindig termésben gazdag volt, és a család minden tagja kivette a részét a munkából. A nagypapa felszántotta a földet, a nagymama elvetette a magokat, az asszony kigyomlálta, a fiai pedig nevelgették a növényeket. Munkájuknak hamarosan meg is lett a gyümölcse. Hamarosan kibújtak az első hajtások, és idővel megjelentek a növényeken az első gyümölcsök és zöldségek. Ám egy sem volt olyan ízletes, mint a rengeteg tökféleség, ami a földön termett. Volt ott sárga, narancssárga, zöld, gömbalakú és hosszúkás, apró és óriás. A termésben gazdag tökföldnek hamarosan híre ment, és egyre többen jöttek, először csak a környékről, majd egyre távolabbi vidékekről. A család pedig bőségesen ellátta őket mindennel. Hanem egy napon, mikor a legkisebbik fiú éppen a folyópartra ment vízért, a tökföld felé kanyarodott, és amikor odaért, a lélegzete is elállt a szörnyű látványtól. Gyorsan hazafutott, és riasztotta a családját. Gyertek, gyorsan, a tökföld! Hebegte. A család kirohant a földre, és döbbenten néztek körbe. Mintha egy óriási vihar söpört volna végig a szántóföldön. A kerítés le volt döntve, az egész tökföld pedig úgy nézett ki, mint egy csatatér. Minden felé tök darabok hevertek, a termések letépkedve, félig megdézsmálva, a tökök húsa pedig szanaszét dobálva. Mikor magukhoz tértek, szomorúan elkezdték feltakarítani a romokat, és közben azt találgatták, vajon kinek a műve lehet a pusztítás. Ilyen rombolást csak az égiek tudnak végezni, mondta a bölcs öregapó. De hisz tegnap még csak az eső sem esett, szólt komoran az öreg anyó. Talán valakinek nem tetszett, hogy ilyen sok a termésünk, vágta rá az egyik fiú. Ne aggódjatok, majd mi kiderítjük. Itt maradunk és egész éjjel őrködünk, meglessük a betolakodókat, mondta a legmerészebb. Végül ketten el is bújtak az egyik bokorban, és onnan próbálták meglesni a tolvajt. Lassan besötétedett, és a fiúk egyre izgatottabbak lettek. Csak vártak és vártak, mikor hirtelen dübörgésre lettek figyelmesek. A fiúk hunyorogtak, próbálták kivenni, hogy mi lehet az a távolban. Egy elefántcsorda közeledett óriási robaj közepette. Mindjárt tudták a fivérek, hogy az elefántok pusztítottak a földeken. De az állatok olyan óriási erővel rohanták le a termést, hogy a két fiú meg sem mert moccanni, nehogy észrevegyék őket. A bokorban lapulva nézték, amint az elefántok jó ízűen nekilátnak a vacsorának. Egymás után kapkodták szájukba az édes tököket, és amikor jól belakmároztak, ott hagyták a földet. A fiúk még vártak egy keveset, aztán hazamentek és elmesélték, mit láttak a földeken. Először a bölcs öregapó szólalt meg. Bizony nincs mit tenni. Ha egy elefántcsorda megjelenik az ember területén, akkor az embernek költöznie kell. Ám a lánya más véleményen volt. Nem mehetünk el innen. Nem hagyhatjuk itt ezt a jó termőföldet. Márpedig, ha itt maradunk, éhen halunk, mert az állatok előbb-utóbb elpusztítanak mindent, erősködött a nagyapó. A vitát végül a legidősebb fiú szakította félbe. Támadt egy ötletem. Keressük meg a legnagyobb tököt, és abban bújjon el az, aki a legkisebb közülünk. Aztán, mikor jönnek az elefántok, észrevétlenül törbe csaljuk őket. A család ragaszkodott az őseik földjéhez, nem akart új hazát keresni magának, így elfogadták a fiú ötletét. Mindannyian kimentek a tökföldre, és kutatni kezdtek a legnagyobb éppen maradt tök után. órákig keresgéltek, mire találtak egy hatalmas, sértetlen példányt a tökföld egyik elhagyatott részén. Az öregapó elővette éles kését, és lekanyarította a tök tetejét. Aztán egyszerre elkezdték kiválni a belsejét. A tök már igencsak érett volt, és annyi volt a húsa, hogy alig győzték kikotorni. Mikor a tök kiürült, és már csak a külső kemény héja maradt meg, a legkisebb fiú bemászott a lyukon. A tök éppen akkora darab volt, hogy a fiú kényelmesen elfért benne, s még a tök sipkáját is rá tudták illeszteni a tetejére.
1: Tökéletes!
0: Nézegette elégedetten az öregapó. Ha majd egy elefánt észreveszi ezt a cselt, megeszem a kalapom. Ezután fogták a tököt, és oda görgették a tökföld közepére. A fiú elbúcsúzott családjától, majd elbújt a tök belsejében. Közben testvérei egy közeli fán rejtőztek el, s feszülten várták, hogy megérkezzenek a behemót ormányosok. Aztán, mikor leszállt az éj, egyszer csak remegni kezdett a föld, és óriási dübörgés és hangzavar közepette megérkeztek az elefántok. Miközben egyre másra nyelték az ízletes húsos tököket, nem törődtek vele, hogy mennyit taposnak össze. Majd hirtelen a félhomályban az elefántok vezére megpillantotta az óriás tököt, amiben a fiú rejtőzködött. Egyenesen feléje futott, hogy megkaparintsa magának. Ormányát körbefonta a tök testén, majd kissé nehézkesen felemelte. Arra gondolt, milyen finom falat lehet, és betette a szájába. Éppen ráharapott volna, mikor a fiú előbújt a rejtek helyéről, és addig ütötte-vágta az elefántot, míg az kinyitotta a száját, és a fiú kiugrott belőle. Erre a többiek is lemásztak a fáról, körbeállták az elefántot, és botjaikkal ritmusosan ütni kezdték a földet. Az elefánt megijedt, és hangosan trombitálni kezdett, hogy figyelmeztesse társait. Amint az elefántok meghallották a jelet, abba hagyták a lakmározást, és egy pillanat alatt elvágtáztak. A fiúk úgy ráijesztettek a hatalmas állatokra, hogy többé sohasem tértek vissza. A család pedig boldogan éldegél tovább a tökföld szomszédságában.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, s az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból, és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kismadarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Firtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintotta nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába. Te voltál kislány is, nagymama. Ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én? Na, furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnődött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen

0: Idős voltam akkor is, csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jó ízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla! Nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lent szaladgálhatnál Péterkével meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. Csak hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyujék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Panni izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazó bőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé. Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőröndbe a kisvödör, az ásó, a vitorláshajó és a gerebje. A Balatonnál azokra is szükség lesz. Panni rögtön kiborította a szőnyegre a bőrönd tartalmát. A játékok rendetlenül és sértődötten hevertek szanaszét. Panni elszégyelte magát, szépen összerakta őket, aztán futott a homokjátékért meg a vitorlásért. Közben eszébe jutott, hogy a mosóteknőnek is hasznát venni a tóparton, sőt, a búgó csigája is nagyon fog hiányozni. Mire azonban mindent berakott, megint baj volt a bőröndel. Most a kis piros telefontól és a gyúródeszkától nem tudta becsukni. Ez nem lesz jó így, mondta a nagymama. Miért viszel a Balatonra telefont és gyúródeszkát? Hogy anyuéknak meg az itthon hagyott játékoknak hazatelefonálhassak. És gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól. Ez a zsiráf nagyon szemtelen, panaszolta Panni. Akármit csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted? Nem, kiáltotta Panni ilyetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú, szakállú, puttonyos télapótól. Hát a télapót miért akarod elvinni? Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett. Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni? Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
1: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a Közszolgálati Médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!